Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift és az Opelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Már nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az énekesnő, Taylor Swift, aki nem sokára, július elején összeházasodik Travis Kelce amerikai focisztárral, és nagyon komoly biztonsági előírásokról cikkeznek már most. A hírek szerint az esküvő helyszínét, legyen az New York vagy Rhode Island, egyfajta magas biztonsági zónává alakítják át, több rétegű védelem lesz, a helyszín körül több gyűrűben sorakoznak majd a biztonságiak, és légtérzár bevezetéséről is cikkeznek, vagyis nem engedik, hogy drónok repüljenek majd az esküvő fölé. Hát mégiscsak a világ egyik leghíresebb sztárpárosáról van szó. The Fate of Ophelia, ez szól nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novelvéka emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Joel Corey, Galantis, Easy Bizu és a Stay a Little Longer a folytatásban. Joel Corey nyári üzemmódra váltott, ezt látom a kis hát social media posztjain. Ibizán kezdett májusban, és most az USA-ban turnézik. Azt írta ki, hogy jelenleg azt csinálja, amit a legjobban szeret. Turnézik, embereknek zenél, és hát nagyon jó hangulatot teremt ilyenkor. Ezt tapasztaltuk a Rádió egy születésnapi fesztiválon is tavaly. Ez a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és a 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen mindent!
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most pénteken reggel, ismét különleges helyszínről jelentkezik Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora. Balázsék hajója reggel 7 órakor kifut a Szántódrév kikötőből. A fedélzeten természetesen a teljes reggeli stáb, és Metzger Viki is ott lesz. Viki hozza majd az igazi mai slágereket. A részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Szerintem ezt a dalt is hozza majd Viki.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A

0: Szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy Bibi Rex és az újdonsága New Religion, a Sample az alap pedig nagyon ismerős. Hát mondhatjuk, hogy minden idők egyik legnagyszerűbb EDM himnusza, a Drop Race, az ikonikus I Can't Get No Sleep, az Insomnia Faithless-től. Érdekes tény, hogy ennek a demója egy kerti fészertákol stúdiójában készült. Sister Bliss, a csapat női tagja feljátszotta szintén az alapokat, és ők adtak engedélyt Bibi Rexáéknak ehhez a dalhoz. Közösen jegyzik, Faithless, Bibi Rexa, New Religion.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy csodálatos brit énekesnő, dalszerző, Ray, bár ennél sokkal több, hiszen azzal együtt, hogy függetlenné vált, szakított a kiadójával, egy csomó más feladatot is ő végzett el az új albumon, ami március végén jelent meg, hát például executive producer lett, írt olyan 9400 dalszöveget saját bevallása szerint. Ezt a dalt, Where's My Husband-et már több mint 800 milliószor streamelték, és a Billboard Hot 100 listán a 13. helyig is eljutott. Ray-t hozom már is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az igazán koránkelőknek is. Na hát a nagyon koránkelők, akit a biztos várnak, az a kedvenc reggeli csapat, Balázsék, akik 6 óra után érkeznek ide a stúdióba. Pénteken pedig egy nagyon különleges helyszíre, kihajóznak a Balatonra ismét bizony. Balázsék hajója reggel 7-kor kifut a Szántódrév kikötőből, a fedélzeten a reggeli csapat, illetve a BSV és Metzger Viki. Utóbbiak a zenéért felelnek, előbbiek pedig a reggeli műsorért, de nem tudom, lehet, hogy cserélnek. Dua Lipát hozom,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Több száz énekes lepi el majd Pécs belvárosát. Idén is megrendezik az Egyházmegye családi fesztiválját. Újra mosnak majd a Dunában. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg.

0: A Mezőföld Víz Kft-től Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja, várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai Mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokacs révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen. Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye családi fesztiválját augusztus 20-án. Ez lesz egyébként a sorban már az 5., amikor is szélesre tárják a pécsi püspökség kapuit, hogy otthont adjanak az Egyházmegye nagyszabású rendezvényének. A Kovász Fesztivál egésznapos, ingyenes program, a szervezők kortól függetlenül mindenkit szeretettel várnak majd. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremmé a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kóruszenei fesztivál, amely korábban kétszer is Pécset zajló nemzetközi Európa Kantát Fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg. Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában. Július 19-ig a Has Mihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár. Gázhálózati munkák kezdődtek Pécsett a Megye utcában. Teljes az útzár, nem csak itt, hanem az Anna utca és a Papnövelde utca is szakaszán is jó utat. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős hóv és sugárzásra kell készülnünk. Csak egy-két felhő lesz ma délután fölöttünk az égen, a szél mérsékelt, északnyugati marad, csapadék nem várható.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó kis dark pop? Jöhet? Lady Gaga-t hozom, és azt a Dead Dance-et, amit a megjelenése után, annyi dalhoz hasonlítottak, Michael Jackson Wannabe Starting Something-jához, a Thrillerhez is, hát max a klip miatt lehet egy kis párhuzam, a Daft Punk hangzásához is, különösen a funkos gitárjáték és Gaga fejhangon énekelt részei miatt. Hát biztos, hogy innen is inspirálódott Gaga. Egyébként a párja, Michael Polanski is dolgozott ezen a dalon. Jön már is a The Dead Dance.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó, az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.
2: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
3: Hónap utolsó szerdája, úgyhogy gyerekek, gyónásra fel. Szerelmes lettem a haverom feleségébe, brutál együttlétek, lelki kapcsolódások, azonos célok. Terveztük a közös életet, majd aztán mégis maradt a férjénél. Nem mert kilépni. Nekem megmarad a tisztalappal kezdés az életem majdnem összes terén. Ezt vállaltam, amikor belevágtam.
4: Nem érzem alatt. Szomorúnak alapvetően a dolgot, ahogy elmeséli a hallgató.
3: Aha.
4: Hát ugye? Van, persze, igen. Hát végigmentél egy folyamaton, hittél valamiben, de azt, amikor mondta, hogy ő ezt választotta, azzal úgy kicsit fel is oldozza saját magát. Hát figyelj, ilyen csapdába belelépsz egy csomószor.
3: Igen. A haver az... barátnője nem szép. Annyi szingli csaj van. Annyi.
4: De én a szerelem ez... az meg ilyen.
3: Igen, de hogy
4: válogatás.
3: Van, akire nem lövünk. Mindig van egy döntés, amikor eldöntött, hogy szerelem lesz-e vagy nem. Mindig van az
4: a
3: első...
4: Szerelembe, a szexbe van döntés, hogy meghúzod-e a haverod csaját, az döntés.
3: Szerintem a havernál is van. Mikor először úgy néz rád, akkor azt lezárod. És azt mondom, hogy én is láttam, hogy te én is úgy néznék, de haver nem.
5: Vagy... De hol ismerkednél máshol?
3: Igen. Annyi szinglinő van, nem áll haverod csaját levarrod azért.
4: De lettél szerelmes, hát ne hallod.
3: Mindig van egy pillanat, ahol még megállhatsz.
4: Nagy beszélgetések vannak lelki kötődés. A lelki kötődésben nincs megállás, a szexben van.
3: Nekem egy nő, aki rámegy a barátnője pasiára, vagy egy pasi, aki rámegy a haverja a csajára, az kicsit mindig ilyen ingatag önértékeléssel rendelkező valaki. Neked is van, nekem is lehet. A tiéd, de majd elveszem. Egy nő, aki rámegy egy barátnő pasiára, az rivalizál a barátnővel. Nem szép.
5: Szerelem van.
3: Jó, hát szerelem van. Meggyőzhető vagyok. Akkor
4: oké.
3: Akkor oké. Szeretném meggyőzni, hogy hazudtam éjjel-nappal, hazudtam a családomnak, a barátaimnak, a kollégáimnak is. Azt hazudtam, hogy vakbélműtéten voltam a kórházban, pedig hónapokkal előtte leszerveztem és elmentem Törökországba egy kis plasztikai beavatkozásra. Jövőre is így tervezem a cicimet megcsináltatni. Csak akkor az epém veszik ki, kérlek feloldozást.
4: De nem mondod, hogy nem veszi észre a család, hogy kétszer akkor mellé jössz haza.
5: Kisebb az orrod, vagy van hajad?
4: És közben, hát ja, és közben nincs sebed, ugye, ahol a vakbeledet kivették.
3: A főnököm allergiás a levendula illatára, több évnyi szivatás után elérkezett az idő, hogy elrejtsek az irodájába egy levendulás illatosítót. Napok óta nem találja, és tajtékzik, hogy honnan jön a szag. Ez nem gyónás dicsekvés. Be nem mondjátok a nevet. Azt mondja, oldozzatok fel, a kisfiam a suliban barátkozik egy roma származású fiúval, nem örülök neki. Fenntartásaim vannak, előítéletes vagyok, és a szülők is neccesek. Komolyan nem tudom, hogy mit és hogyan mondjam neki, segítsetek.
4: Hát nem neki kéne először, nem a gyerekednek, hanem saját magadnak. Szerintem egy kört futni ezzel a cuccal. Hogy attól, hogy roma ez a kisfiú, attól még lehet nagyszerű barát, nagyszerű ember. Pici előítéletes vagy, mint egyébként nagyon sokan ebben a témában.
3: Igen.
4: Tehát ez magadnak kéne lejátszani. Ne azzal indítsuk el, hogy...
3: Segítsetek, mit mondjak a gyereknek? Hogy tudom felhívni rá figyelmet? Ja. Igen, ez így azért fura. Anyukám idős otthonában van, ahova ő akart bemenni, sosem volt túl jó a kapcsolatunk, bemegyek látogatni, de őszintén csak azért, hogy ne legyen lelkiismert furdalásom majd egyszer. Alig várom, hogy eljöjjek onnan, épp elég az a fél óra, amíg ott vagyok. Nagy gonoszság, oldozzatok fel!
5: Hát de ha sohasem volt jó viszonyatok.
4: Hányszor csinálsz ilyet, de hányszor, hogy egyébként a hátad közepére kívánsz valamit.
3: Megcsinálod.
4: De nincs, megcsinálod. Igen, nincs családon belül meg persze, hogy megcsinálod.
5: Nincs ez ezzel baj. Kikopnak egyébként az elején még eljársz, hogy megnyugtasd a lelkismeret.
3: Aztán meghal.
4: Aztán ott hagyod.
5: Aztán meghal. Hetente, aztán havonta, aztán fél évente, és aztán végül.
3: Nem tudom elítélni. Ugye mondhatnánk ítéletet álságosan, hogy jaj, de az anyád be kell járni. Milyen volt a kapcsolatuk? Uh-huh. Szerette a gyerekét? Lehet, hogy bántotta, 50 évig utálta. Tehát érted, ezek egy szülő-gyerek viszonyok, egy közhelyeket lehetne pufogtatni, hogy de az anyád be kell menni, lószart, nem kell bemenni. Ha nem szeretett, szar volt a kapcsolatotok, nem volt ő reflexiója, bántott, borzasztó gyerekkorod volt, miért is kellene? Szóval, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy most nagy bölcsességeket mondjuk, menj be, tudd le, gyereki, ne büntesd magad, mert nem tudsz.
4: Igen, de azzal se büntesd magad, hogy nem mész be, és ha anyád a jövő héten meghal, akkor meg lelki
3: fújdalásod. Így van, be kell menni, ott voltál.
4: Ott voltál, igen, letúlva.
3: Igen. Két barátom, két feleségével van szexuális kapcsolatom egyszerre. Oldozatok fel, mert ha ez kiderül, akkor nekem annyi. Hívjuk fel. ez a sztori érdekel, azonnal csörögjük
4: rá. Hogy csinálod?
3: Jó nagy gané vagy. Jó nagy. Figyeljetek, ez nekem nagyon érzékeny téma.
5: Na miért?
3: Nem, semmi, nem. Soha nem. Nem erre ugrom. Nekem a barátság az annyira szent, és annyira régi, és annyira 30-40 éves barátaim vannak, gimiből, meg általános iskolából. Tehát nem tudom elképzelni, hogy valaki a barátját és a barátságát beáldozza azért, mert dugni akar egy jót. Ráadásul annyira ganaj, annyira gané, a barátod felesége, és a feleség is nagyon gané, hogy ebbe belemegy. Így két felnőtt ember nem mond erre nemet. És kijátszák azt, akivel te testvéri viszonyban vagy. Nekem a barátság egy testvéri viszony. Én az öt sráccal mi testvérek vagyunk. Tehát, hogy 92 óta tart ez, és olyanok vagyunk, mint a testvérek, hogy hat velem együtt, hatan, heten. Így állunk össze. El nem tudnám képzelni, ráadásul két nem barátod, két felesége, igazi gané vagy. Igazi
4: és
3: gané.
4: Itt még csak szerelem sincs, mint az előző SMS-ben, akit próbáltam védeni.
3: Igen, nem vagy barát.
4: Hogy itt egy egyszerű szex van.
3: Nem vagy a barátjuk, és remélem kiderül.
5: És ha ez a párkapcsolat döglődik éppen, akkor adsz feloldozást?
3: Már melyik párkapcsolat
5: hát döglődik? Ha a barátodnak a
3: Nincs. Nincs feloldozás. Nem. Egy barátnak a feleségére nem mér. Ő a barátod, ő a testvéred. Vele együtt átéltél egy csomó mindent. Ha elválik, és erre ő igen mond, és azt mondja, figyelj, én elváltam az exem, gyárt, csináltok, amit akartok, igen. Azt téged nem jogosít fel, hogy de ne haragudj, ha nektek döglődött a kapcsolatotok. Hát gondoltam, hogy kicsit belógatom, érted, az ott vagyok. Nem, nincs ilyen, nem. Tehát ez nagyon gennyes.
5: Segít pontot tenni a végére.
3: De ez tényleg, erre nem tudok feloldozást. Nagyon ritkán nem adunk feloldozást, erre nem adok. Én ezt erre nem adok feloldozást. Múlt héten volt a 37. születésnapom, az idejét se tudom, mikor nem telt magányosan és sírással egy születésnap. De alapvetően elfogadtam, hogy csak létezem, de nem élek. Nincs szerelem, nincs család, nincs barátság, csak a végtelen magány. Fú, gyerekek, de durva.
4: Ez kemény. Mondanám, hogy boldog szülinapot.
3: Hát de... itt egy megoldás van.
5: Le kell csapni a barátod csajára.
3: Menj rá, nem létező barátod, nem létező csajára. Ez kemény, figyelj, haver, ez durva. Erre nem is nagyon tudunk mit írni. Mit gyonsz meg? Nincs bűnöd.
5: Hát inkább csak ventilált.
3: Ja, csak ventiláltam. Tinder.
5: De figyelj, lent.
3: Rossz lányok. Valamit csinálj.
5: Lent vagy a gödör alján, innen már csak felfelé visz az út.
4: Igen, hát, de hány éve van
3: 37
4: lent?
3: Éve ott
4: nem
3: van.
4: Tudja, hogy ez a hanyadik olyan szülinap, amit egyedül töltött. Tehát ez évek óta fönnálló állapot.
5: Tehát most mit mondasz neki?
4: Hát igaztól? Pszichológust, vagy nem tudom, valamit.
3: Ez kemény, erre nehéz jutni, igen. Kemény.
5: De ezt jelen inni.
4: Párom kételkedett bennem, és azt akarta, hogy menjünk el poligráfos vizsgálatra.
5: Na, itt álljunk
4: azt
5: meg.
4: Hitte ezzel, igen, majd várjál, visszatérünk, olvassuk el az SMS-t, és visszatérünk rá. Azt hitte ezzel meg fog ijeszteni, elmentünk, és gyerekek, át tudtam verni a poligráfot. Két olyan kérdésben, ami szerintem alapból génkód a férfiaknál, az első kérdés, nézette pornót, amióta vele van? Ez volt az első, és fantáziált-e már egy kolléganőről olyat, hogy lefekszik vele? Ez volt a második, mind a két kérdésen átment.
5: Tehát a gép...
3: Elmondom neked, hogy elment egy ilyen süketném a vak magánnyomozóhoz, aki rosszul hirdeti magát a neten, rákötött valami szart, ami egy EKG gép volt. Egyrészt nem veredett a poligráfot, kettő a feleség vagy a barátnő, mibe van?
4: Na ezt akartam kérdezni.
3: Összerakta a kérdéseket, és az első az kérdés, hogy nézette pornót, mióta vele van.
5: Érted, és hogy fantáziálta esetleg a kolléganőjére.
3: Milyen minőségű párkapcsolatban vannak
5: de
3: emberek? Te jó Isten!
5: Eleve, hogy merül fel egy párkapcsolatban az, hogy te meg én jövő héten elmegyünk egy magánnyomozó irodájába, és rákötik a poligráfot.
3: És a fölismerül, miért mész el? Hát. Tehát érted? Tehát, hogy miért vagy ennyire nyomorú?
4: Na.
3: Tehát miért mondod azt, hogy rendben, akkor elmegyek veled poligráf vizsgálatra? Szóval nem áll, de tényleg. Azért az kemény. Azért ez így kemény. Na. Poligráfos vizsgálatra teszik a csávót, igen. A szomszédsrác kint szokott edzeni a kertben, és nagyon izgató hangokat ad ki közben, amit kiülök hallgatni, és izgulok rá. Oldozzatok fel! Wow! Mik történnek itt? Mik történnek?
5: Kis gazolás közben nyöszörök?
3: Igen.
5: Tedi le a kumpli bogarat?
3: Oldozzatok fel, a kolléganőmmel 3 hónapon találkozunk a céges értekezleten, mindig előtte 2-3 héttel leszervezünk az együttlétet, elképesztően jó vele a szex. 30 pluszosak vagyunk, és mindketten 2-3 éve házasok, nem tudok mit csinálni vele, nagyon vonzódunk egymáshoz, de tudjuk kezelni a helyzetet.
4: Ha? Most még.
3: Mondjuk ahhoz friss házasság azért mind a kettő.
4: 2 év.
3: Tehát 2-3 év házasság után még azért így ebben a formában még azért az úgy izzani szokott. De már most mind a ketten itt félrekufircolás van. Hát nem.
4: Azt na, ugye véleményes legalábbis.
3: De miért nem vagytok együtt inkább, is hagyjátok ott a férjeteket és a feleségeteket? Oldozzatok fel, az asszony elmondta, hogy várandós, de nagyon megrémültem, hirtelen inkább beszartam, mint örültem. Ezt figyelj, ez tök természetes. Tök jó, tök jó, hogy nem maszkolod el ezt az érzést, meg lehet tőle érni, megijedsz, beleállsz, csinálod. Rendben van. Tehát ez az, hogy megijedsz és nem örülsz, nem is kézzel fogható még az elején egy férfinek, ez egy nőnek talán ebben a formában könnyebb, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Magamtól kérek bocsánatot, hogy annyira unalmas az életem, hogy nincs mit meggyújnyak nektek, pedig tényleg szívesen írnék valamit, amit nem tudtok feloldozni. Ez milyen? Nem tud mit meggyújni, érted? Gondold, de milyen élete lehet. Nagyon jó.
5: Nincsenek kilengések.
3: Volt feleségem, megcsaltam, a mostani páromnak elmeséltem az életem, azóta állandóan gyanúsítgatás az életem, sose léptem félre mellette, nem úgy, mint ő velem szemben. Ha nem lenne közös gyermekünk, hát imádok, már elhagytam volna, adjatok erőt. Hú, az milyen nehéz, tehát, hogy őszinte vagy, elmondod neki a régi életedet, és ő azzal visszaél és a szemedre veti, az nem szép.
5: Hát nem, ez a nőnek a belső bizonytalansága.
3: Abszolút.
5: Mert ő is attól fél, hogy erre a sorsra jut.
3: Nyilván, igen.
5: Hogyha volt igen. Egy ilyen combos múlt.
3: Igen. Két gyerekes anyuka vagyok, néha azt mondom este a férjemnek, hogy túlóráznom kell, pedig nem. Nem csinálok semmit, csak kocsikázom, és közben megvárom, hogy megfürdesse, és megvacsoráztassa a két gyereket. Oldozzatok fel, nem minden nap csinálom. Tök igazad van, semmi baj nincs
5: egy
3: vele.
5: Egy kis én idő.
3: Semmi baj nincs vele. Nem vagy rossz
4: és
3: anya.
4: És közben a feleséged otthon egyedül szenved a gyerekkel.
3: A férje.
4: Az is.
3: Szenvedjen.
4: Hát milyen anya vagy te?
3: Szenvedjen, tök igazad van, menjél, autózzál, semmi baj nem lesz a gyerekeknek, a férjed jobb apa lesz, ellátja őket, kötődnek hozzá. Tök jó.
5: Hát és egy kicsit... heti öt alkalom ezt ő csinálja, és azt a kettőt.
3: Igen. Mikor a hétből hetet autózol, picit erős, de...
4: Hogy kezdjél gondolkodni?
3: Igen, de hogy abszolút megértjük, és ne átkozd ezért magad. Minden nő egy kicsit csalhat a gyermeknevelésben, minden nő egy kicsit lóghat, minden nő egy kicsit adhat magának önidőt, ettől nem vagy rossz anya, ne legyen lelkiismeretlen. Ha már lógsz, akkor ne büntesd magad, vagy ne lógj. 31 éves nő vagyok, nagyon boldog házasságban élek, a férjem a legjobb barátom, és egyben nagyon sok időt töltünk együtt, és minden tökéletes, de nem akarunk gyereket, én viszont nem akarom megbánni sem később, bárcsak elengedhetném teljesen, és tudhatnám előre, hogy nem fogom megbánni.
5: Van egy dilemma.
3: Semmiről nem vagy lemaradva. Tehát lehet, hogy pont 5 év múlva fog még nagyon megváltozni. Kiértétek magatokat, jöttetek, mentek, utaztatok, minden jó, és 5 év múlva azt mondta, hogy oké, tehát most ha 40 éves lennél, azt mondta, nem lehet, hogy szorult az idő, de 30 évesen te nem akarsz gyereket, adj időt még magadnak erre, ez 35 éves lehet, egyszer fölkelsz, ránézel egy babakocsira, elsírod magad, és azt mondod, igen, megérettem, jöjjön a gyermek. Nem vagy lemaradva, ne sürgesd, semmi baj. Jobb egy érett nő, aki gyereket vállal, mint egy éretlen, aki korán szül, de aztán az egészet tönkre teszi. Szóval, hogy ez nem baj. Nem kell még 31 évesen mindenképpen gyerekre vágyni. 38, 39, 36 évesen szülsz egyet.
4: Ma már ez nem egy csoda, hogy abszolút. Valaki 35 után szül. Sőt.
3: Semmi baj. És nagyon sokat változol még a következő 5-8 évben, amit most még nem is tudsz magadról. Ez még hozhat egy olyan érést, vagy egy olyan változást, amire egyszer csak azt mondod, hogy oké, szülök egyet, jöjjön, felkészültem rá. Nem kell 30 évesen kész anyaként gondolkodnod arra, hogy... És az sem baj, ha végsem nem. Egyáltalán nem fogsz akarni, és nem szülsz.
5: Marika vagyok, 70. Ki az a fiatal ember, aki megcsinálja a számom kiadható?
3: Igen. Decemberben írtam nektek, hogy nem merek szakítani a párommal, mert beteg lett, viszont azóta meglépték, és azóta új kapcsolatom lett, soha nem voltam boldogabb. Köszi a bíztatás, srácok! Azt mondja, hogy egyedülálló anyaként szoktam néhány napra menni Olaszországba, egyszer vittem a gyereket is, de csak szenvedés volt, mert nyüglődött, pedig már 10 éves, szóval megbeszéltük, hogy jobb mindkettőnknek, ha egyedül megyek, de kicsit elgondolkozom, hogy ez mennyire helyes.
4: Hát ha megbeszéltétek.
5: Figyelj, nem fogja megbánni, 2 gyerekem van, az életemet megeszik.
3: Na látod, itt van. Igen. 37 éves vagyok, én sem akarok egy gyereket, de nem tudom, hogy mondjam el neki. Ez is jó egyébként. Szóval visszatérve, menjél egyedül? Hát nincs itt kőbevésve semmi, gyerekek. Meg kell menni egyedül, ha jól érzed magad. Az, hogy a gyereked nyuglődik egy olaszországi nyaraláson 10 éve, ott azért valamit elcsesztél. De nincs ez a baj. Miért nem mennél egyedül? 10 éves a gyerek, el van a pároddal, elmész 3 napra egyedül, jól érzed magad, van önidőd. Nem kell jobban átkozni magunkat mindenért, mint amennyire igen. az élet átkoz, vagy más átkoz bennünket, de tényleg?
5: Tehát, hogy... Nem kell félni az egyedül léttől. Sőt.
3: Nem vagy ettől rossz
5: a
3: anya.
5: A legjobb dolog, amikor néha magad vagy egy picit a gondolataiddal, egyedül csinálsz valamit, egyedül utazol, egyedül mész moziba, egyedül eszel, rendezed a kis gondolataidat.
3: Igen. Tudjátok, mit imádok ebben? Az, hogy én mindig megörülök a Jónásnak, férjem pedig ilyenkor mindig küld nekem egy üzit. Szívem, ma Jónás van Balázséknál, ne felejtsd el kiteregetni a családi szennyest.
2: A Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több.

0: kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. JÖSZK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Estartolt a Fishingon Orfű, megtartják a Remény évadát Budapesten. Jubilál az aratónap. Már is mondom a híreket, jó reggelt! Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Estartolta a 18. Fishing on Orfű, az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljára. Idén is hetekkel korábban elfogytak a jegyek, így a rendezvény tehát már sokadik éve teltházzal várja közönséget. A Fishingen idén közel 150 produkció lép fel. A fellépők között megtaláljuk a Kispál és a Borz nevét, illetve a Heaven Street 7-ét, jön a Kistehén, a Carson Coma, a Quimby, a 30Y, a Hiper Karma, csak hogy egy pár nevet említsünk. A koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak idén is a

0: Kulturális, közösségi és szabadidős programok. Megnyílik a képzőművészeton Orfű a fesztivál szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítása, de mindemellett lesznek pódiumbeszélgetések, érkezik a Magyar Vöröskereszt, a Buli Segélyszolgálat is, és lehet sportolni is majd. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierrel, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönséget. A következő évad első premierje Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül. Jubilál az Aratónap Mohácson. 20. alkalommal szervezik meg az eseményt július 11-én. A gyülekező után a házigazda mohácsi polgárok olvasókörének székháza előtt gyalogosan és lovaskocsikkal felvonulás indul a városba, majd a selyemgyár elől a búzaföldekre vonulnak ki az Arató Fesztivál résztvevői. A 6-os úton Hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek, a helyszínen útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodósávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-jel. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős hó és sugárzásra kell készülnünk. Csak egy-két felhő lesz ma délután fölöttünk az égen, a szél mérsékelt, északnyugati marad, csapadék nem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Na jó reggelt! Hello, bello, jó reggelt! Várjál, nyomlak! Jó reggelt kívánunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, gyerekek. Jó reggelt, újabb reggel!
5: Amilyen? Újabb akadályt gördítöttek eléd?
4: Igen.
5: A behajtásnál?
4: Nem, most nem borultam föl, mert nem álltam le. Nem álltam le, hogy a bolond az nehogy fölborítson. Úgyhogy...
6: Oda parkoltál Ferike mellé.
4: Oda parkoltam Feri mellé, igen, álltam egy kis robogóval.
5: Jobb a biztonság, látod?
4: Robogóval vagyok, úgyhogy leparkoltam.
5: Mivel?
4: Hát egy ilyen kis BMW robogóval.
6: De azt...
5: Vat.
4: Csinálnak a motoromon ezt-azt. Csak addig csere motorral csapatom.
6: Adtak egy csere rollert.
4: Hát körülbelül úgy érzem magam az 1003-as GS után, mint a Dumb és Dumberben. Egy litit eszik 100-on kb. Ez a kis robogóval. Figyelj, hát ez egy lélekvesztő, komolyan mondom. Igen. Nagy motor után visszaülni egy kis robogóra. Húzod neki, nem megy, automata, nyúlnál a kuplungért, fékezel a kuplung helyett. Küzdök vele rendesen, picike. Nem tudom, nem az én világom, de nagyon jó a csere motorban, már viszem vissza.
5: A városban tök jó egyébként. Szerintem a robogózás.
4: Igen?
6: Igen.
4: Nem.
5: Most én sem vettem még elő.
4: Kézzel
5: nem
4: tudtam.
5: Elő idén, de...
4: Olyan jó a nagy motor. Elférsz ugyanúgy. Kicsit szélesebb csak. Ott vagy, van benne erő, nagy plexid van. Ülök, tudod, mint a dámba, takony így folyik az orromból. Ráfagyva. Szóval nem tudom, nem, annyira nem. Annyira nem jön be ez a robogózás, de nem rossz, ahogy itt tényleg.
6: A motorosoknál van olyan, hogy így ránézésre tudjátok, hogy na őt ki kell kerülni, meg így.
4: Autónál?
6: Nem, motorosoknál. Tehát, hogy az autósnál látod azt, hogy megérkezik a kis kézitáskával, meg beül a Suzuki-ába, és van egy ülésvédője, akkor tudod, hogy ott azért lehetnek problémák.
4: Szerintem
6: a motorosoknál
4: ritkább. A BMW-s motorokat.
6: Külső jegyek, ami alapján
4: a motorosokat ritkábban egyébként szerintem, de hogy az vagy nem köszönnek a nagy motorosok. Tehát visszakerülsz arra a helyre, ahol tartozol, néhány fudorástól így intett nekem, tudod, de láttam, hogy az se tudja, mi a Fülöp-szigeteki csáv, hogy beintett, az itt én is futár vagyok.
6: Kasztot ugrottál.
4: Ültek is mögöttem, mondta, de jó, dupla futár. Akkor igen, a nagy motorosok megvetően elfordították a fejüket.
5: Semmi,
4: mondom,
5: te hiába
4: közétek tartozom.
5: Nem,
4: haló, idegesetek, hát tegnap még én is nagy motor ültem. Semmi, megvetően. Beálltam tegnap egy piros lámpához, ott állt egy nagy motor a csávot, sajával, több, mint a Dumb és Dumber járt. Uh-huh. Rá elkezdtem húzni a gázszer, mondja, jól vagy, nem válaszoltam neki, csak így néztem, mint a Dumb és Dumber. Oda gurultam mellé, fél méterre kisebb voltam, átnéztem rá, húzogattam a gázt. Mondta, hát jó, hát ha jól vagy, akkor örülök, kifordult a szemem.
5: Tudod, mi a mondás? Nincs váltó, nincs integetés.
4: Ennyi.
6: És neki azt magyarázkodni, az enyém sokkal nagyobb igazából, ez
4: igen.
6: Csak egy cseremotor.
4: De nem is szóltam hozzá, tudod, csak így odaálltam, és átnéztem. Nem értette azt itt, hogy teljesen meg vagyok zavarodva. De mondom, néhány Fülöp-szigeteki csávó nagyon lelkesen átintegetett. Na, nem vagyok futár. Úgyhogy tudom, hol a helyen, megtanultam a hierarchiát, érted?
6: De csak délutánig, nem?
4: Délután visszakapom a gépet, így van, úgyhogy
5: csinálom. Jó, és akkor ma most bosszú napja van, tehát mész a nagy mocival, csak fordítsd el a fejed, ha romogót látsz.
4: Megvetően nézek minden kis motorosra. Nagyon lesajnálóan, és így undokul elfordítom a fejem, hogy hát hihetetlen, így jártok.
6: Szánalmas vagy.
4: Igen, hihetetlen. Ja, úgyhogy ez van, gyerekek, viszont holnap hajózunk egy utolsót.
5: Yes!
4: Jó, valószínűleg tényleg az utolsó, ez nem olyan marketing duma, nem hajózunk többet, valószínű, más szeretnénk csinálni, elég volt, 10 éve hajózunk. Úgyhogy aki még nem volt, vagy jönne, vagy menne velünk egy utolsót, az jöjjön, van hely a hajón, fölfértek, nagy komppal megyünk, jó zenekarunk van, jó énekes csajunk van, és jó, DJ-ink is vannak, minden van, gyerekek.
5: Jó ajándékaink vagyok, vagyok, nem én vagyok a jó ajándékaitok, hanem rengeteg jó
4: igen.
5: ajándék van. Úgyhogy jó lesz, szép lesz.
6: Azt mondtad, hogy valami mást akarunk csinálni jövőre?
4: Igen, én már forszírozom, és el is fogadták, vagy forszírozzuk együtt.
6: Biciklitúra?
4: Biciklitúra valahol. Nem, csak ez a hajózás, ez úgy jó volt, szép volt, már lassan John Lennonnal nem hajóztunk mindenki mással. Úgyhogy, úgy klassz, de hogy úgy megtettük ezzel a 10 éve hajózunk a Balatonon, meg a Dunán. Szerintem én mindig szeretek, tudod, hogy valami érezzük, hogy jó, de hogy elég volt, akkor csináljunk más, ötleteljünk, találjunk ki, menjünk valahova, legyen vagy más aktivitás.
5: Jó, ha John Lennont elintézed jövőre, na, azért szerintem még egy kört menjünk.
4: Azt szerintem az rendben van.
5: Az parádé.
4: És ha Elton John, az is jó?
5: Jó. Jó. Jó. Már ő sem nagyon lép fel, de nem ő nagyon. Mondjuk még él.
6: Én egy partikamionban nagyon hiszek.
4: Egy partikamion, az is jó lenne. Bármi, Babotra is elmentünk, bármi lehet. Babot. Csak az van, hogy tényleg valószínűleg az utolsó, úgyhogy gyertek, hajózzatok velünk még egy utolsót, jó? Ha szeretnétek, és úgy érzitek, hogy van. Jó időnk lesz, meleg lesz.
5: Szántódi réve.
4: Így van.
5: Ez fontos.
4: De a nagy meleg előtt már visszajövünk, tehát attól nem kell félni, hogy mindenki megsül. 3-4-10-kor, mire tényleg ott Balatonon beidurran a nap, meg föl kell a nap, addigra már visszajövünk.
5: Elkezdjünk már sírni. Most nyár van, ha ja, valaki persze sírhat, akkor a balatonosok meg a velencei tavasok sírhatnak.
4: Igen, jövőre most... velencei tóhajóval.
5: Nem. Igen, de vállon visszük. Ja, ez egyébként, ezt most olvastam, ez nekem le se esett, ugye történelmi rekordszintű a vízhiány, és a Siklós Gabriella most mondta, hogy nem kell sokáig megjegyezni ezt a negatív rekordot, mert ez egyre rosszabb lesz. Uh-huh. És akkor ugye én azt tudtam, hogy volt egy megmentési terv pár évvel ezelőtt a velencei tóval kapcsolatosan, 40 milliárdba került volna, és akkor azt mondták, hogy ezt nem tudjuk megcsinálni, mert nincs pénz az állambácsinak, kell a gazdaság belendítésére.
6: Azt milyen szépen belendült?
5: Az be, és azt tudjátok, hogy ezt titkosították?
6: Hogy hogyan mentsék meg a velencei tavat?
5: Igen. Hogy mi van? Hogy
4: hát
5: mi?
4: A szakmaiatlanságot, meg a hozzá nem értés, ja, és valószínűleg le kellett titkosítani. Hogy igen. Igen.
5: Ez nekem így nem esett le. Olvastam annak idején, csak most ugye megint foglalkoznak a tóval. A gajdos miniszter úr most tegnap is mondta, hogy kell vele foglalkozni. Tök jó. És akkor mondta, hogy van egy megmentési terv, de nem tudja, hogy mi van benne, mert ez titkos.
6: Tehát van egy fió valahol, ami el van zárva, és igen, ott van benne.
5: Igen, rá van ragasztva egy velencei tó, van egy ilyen nagy pecsét, érted, és ezt nem lehet kinyitni.
6: De hát azzal kapcsolatosan nyilván csináltak egy rakás hatástanulmányt, kifizettek egy rakás pénzt, miért nem lehet ezt ilyenkor kihúzni?
5: Na, ez a nagy kérdés. Hát
6: én azt olvastam, hogy ilyen levegőztetőt fognak betenni.
5: Az már bent van a levegőztető, hát amíg lehet.
6: Van egy része, ahol bugyog a víz?
5: Aha, igen, jacuzzink lesz, az a baj, hogy hőfokban is annyi már, mint egy jobb jacuzzi, és sajnos méretben is. Lassan, és azért csinálják, hogy a halak minél tovább kibírják, most meg az van, hogy le fogják halászni, igen, és akkor mentik, viszik a potykákat. És
4: hova viszik? Kiszedik a halulat belőle?
5: Igen, az őshonos halakat, azokat beteszik valahova vízbe, a környéken nincs víz.
6: Ajánlja mindenki fel a kádját.
5: Lehet, hogy igen, és akkor addig 2-3 évig elúsztatod a vízéket, és az ilyen invazív fajokat meg feldolgozzuk, és megesszük.
4: Aha, de te legalább kiszedik, akkor ne pusztuljanak el.
5: Igen, de hogy szeret ki? Mert ahhoz azért ez túl, tehát egyébként ez egy kis tó, de ahhoz meg túl nagy, hogy minden szegletét, tehát a ponty behúzódik a nád tövébe, ott majd megyek én is, érted, ilyen önkéntes melóval szedjük ki a izéket.
4: Hogyan? Hát nem tudnám fogni, persze.
5: Nyilván jelentős részét ki lehet, meg mindent meg kell tenni, de ezen én úgy fölhúztam magam, hogy mi az anyádat titkosítasz rajta, hát ez egy terv, legalább lássuk, vagy nézzük meg, hogy mik azok a dolgok, amik használhatóak hát belőle.
4: Az ő szakmaiságukat látva, hogy itt azért sokszor mit csináltak, gondolom, hogy a nagyon nagy tervek azért nem születtek. Szóval fölépítették okosan ezt a szana szétlopott 50 milliárdos kajakkenú épületet, amiben úgy nem raktak belőle 50 milliárdot, ez kívülről látszik, hogy 50 milliárdból mondom, a Burj Khalifát megépített kis túlzással. Ellopták a felét, aztán megépítették. Most az van egy kajakközpontunk, csak nincs vízünk. Tökéletes, jó, tökéleteset alkottak a fiúk megint, úgyhogy...
6: Ott az én fiam még evezett, amikor még volt víz, ott még volt verseny. Igen,
5: nagyon igen, szép versenyeink voltak nekünk, csak persze, hát most már nem lehet, most el is tették most azt hiszem az OB-t, ugye ott lett volna, de azt valóban áttették, mert nem tudjuk megrendezni. Na.
6: Figyelj, vigasztaljon az a tudat, hogy voltak ennél sokkal nagyobb volumenű projektek, amiket szintén 100 évre titkosítottak.
5: Persze, hát csak most tudod, mi meg ott élünk, egy pocsolya lesz, bűz lesz, döglött hal lesz. Na.
6: Na de az, hogyha 40 évre valamit titkosítanak, akkor az új kormány nem mondhatja azt, hogy...
5: Ezt vége, nem tudom.
4: Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Kétharmaddal, ha alaptörvényt tudsz módosítani, alkotmányt, akkor nem szerintem fel tudod oldatni. De hát majd valódi szakemberek, meg valódi hozzáértők talán tényleg. De azért vannak jó szakemberek még az országban, már aki nem ment el külföldre, meg bírta ezt a nyomást, amit itt a szakemberek üldözése jelentett, azt szerintem azért még ezt meg lehet menteni, meg van nekem kérdés, hogy pénzparipa fegyver rendelkezésre áll, de hogy szakembergárdánk még mindig nagyon jó van. Vízügyi szakemberek, valódi hozzáértők, akik próbáltak itt helytállni, csak hát nem tudtak nagyon hangot adni a véleményüknek, mert lelettek legyintve, vagy mondták, hogy a szádat befogod, vagy kirúgunk. Nehéz úgy azért vízügyi szakembernek lenni, nem? Hogyha kettőt nyilatkozol arról, hogy tényleg nagy a baj, akkor az állásoddal játszol, mert nem beszélsz arról. Tehát ez így nehéz, de reméljük, hogy azért lesz valami. Megoldódik egy kicsit.
6: Kinyitják ezt az aktát, és ott lesz három lefűzött oldal, néhány AI generált a kép.
4: Igen, óriási tervek lehetnek, igen. Igen, biztos, hogy nagy tervek vannak. Na meglátjuk, gyerekek, gyorsan. Egy-két SMS csak így korán reggel, tököm tele van, aludhatnék, de kipattan a szemem, és egész nap fáradt vagyok, este 2-kor feküdtem le, de már reggel 5-kor nyitva a szemem. Utálom ezt. Tegnap hazafelé többet balatoni vonat, 50-es férfi vigyologva pornót nézett, miközben 20-30 centre álltak az emberek, gyerekek is. Nőként én szóltam rá, csak senki más. Nem hagyta abba. Van benne bátorság azért. Van benne pofátlanság.
5: Végre talált egy jó tartalmat, elmondjad ott.
4: Na jó van, gyerekek. Jövünk, jó, mert Zsülci ilteget, 7:30 van, ébredezzetek már, aki fent van így a nyári szünetben, kávézgassatok, jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifú.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Na, mi lesz a mai program?
6: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
5: Vagyis
6: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
5: És ha rock'n'roll, akkor...
6: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Több nyár, több komfort. Vásárolj mi, de a Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hétvégén már 3. fokú lesz a hőségriasztás, hamarosan érkezik a görögdinnye. Elindul a jubileumi gyalogos zarándoklat, mindjárt elmondom mikor. Meghosszabbították a 2. fokú figyelmeztetést, a hétvégén már 3. fokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek éjfélig. Szombattól pedig már 3. fokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megyei Jóváros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Jubileumi gyalogos zarándoklat indul Püspök Szent Lászlóra. Egyházmegyénk több évtizede tartó hagyományai szerint a pap szentelések időszakában idén, ezen a héten pénteken indul el a gyalogos zarándoklat Mecsek Nádasdról Püspök Szent Lászlóra, mely minden évben a papi és a hivatásokért ajánlanak fel. A hivatások zarándoklatát 92 óta tartják. A határokon túli magyarságért alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kültárban. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozása szerint idén kiváló minőségű lesz. Egyébként Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik a dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig a görög dinnyéből 10-12 kg. Baranyában, főként az ormánságban termesztenek dinnyét, elsősorban görögöt. A 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a Bolyai-Nagyvárad csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős húv és sugárzásra kell készülnünk. Csak egy-két felhő lesz ma délután fölöttünk az égen, a szél mérsékelt, északnyugati marad, csapadék nem várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Na, itt vagyunk, 3-7 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Itt vagyunk, és holnap a Szabink előtti utolsó napon már ugye nem a stúdióból jelentkezünk, hanem megyünk majd hajózni. Aztán egy hétig nem vagyunk, azt még annyira nem mondtuk sokat, de mondjuk, hogy jövő héten mi nem vagyunk, és jövő héten, jövő hét után pedig újra kezdünk, úgyhogy ez csak egy egyhetes. Egyhetes kis Szabi Budapest, Rákóczi úton Erzsébet híd felé van egy baleset, alakul a sor, és Soproni járnám a Bicska előtt baleset.
2: Pont azt beszéltük tegnap vagy tegnap előtt, hogy jó, hogy kipucolódott a város, és hogy nincsenek dugók. Aha, hát ez...
1: Van azért, de kevesebben vannak, érezhetően kevesebben, de van dugó azért.
2: Azért itt 9-kor, azért már 8-kor, 9-kor rendesen beáll az egész hegyalja út.
1: Ez, igen.
2: Azért...
1: Mi? Van.
2: Most indulnak nyaralgatni?
1: Hát, még azért dolgozgatnak szerintem. Iskola nincs, szerintem az van most, hogy később van dugó. Tehát nem a 8-as dugó jön, amikor suliba viszik a gyerekeket, hanem
3: 10-es és este 5-ig.
1: 10-es és este 5-ig, így van. Igen. Igen.
3: Tudod, egy ilyen jó baleset, amit te is beszámoltál valamelyik nap, hogy ott kigyulladt a kis teherautó az Astoria, az kész keresztbe lőve a várost, onnantól kezdve annyi.
1: Igen.
3: Na, fejtsünk már meg valamit, István írt, 96 órás horgász versenyre megy.
1: Na. De jó,
3: és akkor sajnos nem tud most hallgatni bennünket, tehát 96 órán keresztül horgásznak, és azt írja, hogy sok fröccsöt meg nagy szexet remél. Hogy a fröccsöt még megértem, de hogy a halakkal, vagy...
1: A nagy szex azért az nem szokott lenni, már hogy van egy...
3: Nem tudhatjuk.
1: Van egy-két feleség, aki...
3: Nem tudhatjuk, mert nem járunk horgászversenyre, de ha ez van a horgászversenyen, akkor lehet, hogy elkezdem.
1: Igen. Az van,
3: sok fröccs is nagy szex.
1: Az van, hogy annyira nem jellemző.
3: Ugye,
1: bár
3: nem
1: voltam sok horgászversenyen, de azért ott elég sok pali van. Hát aztán ki tudja az érdeklődés, az hova, mire van, tudod? Nem biztos, hogy itt aztán...
2: 96 óra után már.
1: 96 óra után már lehet,
3: vagy lehet, hogy otthon mondod ezt, hogy horgászversenyen vagy.
1: Igen. Hát vagy a halnak van egy rossz napja.
3: Az még azért egy... Pocska.
1: Az még azért egy verzió lehet, hogy a ponty... A ponty azt mondja, hogy 80. óra után ránéz a csávó szákra, és azt mondja, fát, figyelj, 80. órában már te is jó leszel.
2: Gyere, te kis sikamló.
1: Gyere, aztán kikapja a pontyot. Igen, hát azért ez nem annyira jellemző. Nem annyira jellemző.
2: Na, 96 órás horgászverseny, tehát...
1: Sokan csinálnak, ezek a nagy ilyen több napos leszettelnek, sátrak, alszanak, és akkor a végeredmény mérik le, de hogy aludhatsz közben.
2: És akkor van egy ilyen fiesta, hogy közben bográcsoznak.
1: Persze, kaja van, csátraznak, kint vannak, kiszettelnek 2-3 napra.
2: De abban miért hogy fér bele az, hogy hallgasson minket?
1: Hát, mert gondolom...
3: Elmegy a hal, Julcsa.
2: Meg hát a fülében, kis izével.
1: Pont. Nem, a horgászat egy kicsit más, az pont az, hogy csönd van, hogy természetet hallasz, hogy beszélgetsz, hogy nyugi van. Már tudt egy ilyen röhögős, vihogós reggeli műsor, azt megértem, hogy nem kapcsolja be valaki. Szóval arra a 3 napra az egy ilyen elvonulás jellegű, egy ilyen kicsit ilyen zen, hogy a természetben valahol te ott vagy.
2: A 12. óra végén megérkeznek a hőgutat ünnetei.
1: 20. óra után megérkeznek a túlvezérelt feleségek és asszonyok. És aztán hazarángatnak.
2: Hazarángatnak minket. Túl kivannak ilyenkor.
1: Hát igen. Látok egy-két nőt, aki nagyon kedvesen horgászik az urával a Balatonparton, hogy ülnek ott ketten.
2: De szerintem az tök helyes. Team, hogy hátul ülés, akkor közben olvasgat?
1: Valahogy náluk ez ilyen társas esemény lett. Nagyon sok férfi
2: jó esetben
1: horgászik azért párban férfival, meg többen, de néha egy-egy asszonykát azért ott látni, tenni, venni. Nem sokat, megmondom őszintén.
3: Tehát és ott vajon szomorú a férj? Mert hogy a legtöbb férj ugye egyedül megy ki. Vagy a haverjaival megy ki horgászni. És akkor látod a 15 egyedülálló férfit pecez, és a 16. mögött ott ül az asszony.
1: Ott ül a feleségével.
3: Vajon örül?
1: Ő nem tudta neki megmondani. Vagy annyira jóba vannak, tudod, hogy tökre élik ezt így együtt.
2: A másik 15 nagyon irigykedik, hogy Istenem, de jó lenne, ha nekem is itt...
1: Igen, az is jó lehet, hogy ők ennyire jóba lenne. Én is szoktam az asszonyon fenekezni. Igen, csak az picit. Picit más. Ja, én tudtam, hogy nem vagytok jövő héten, végig eső lesz.
3: Tényleg?
1: Nem, az eső nem, de jön egy hideg front majd jövő hét ilyen csütörtök környékén, és tart egészen vasárnapig. Nem lesz nagy hűlés, de kicsit esősebb, szelesebb, kicsit ilyen. Hát egyébként ahogy szokott lenni júliusban. Július eleje, sőt az egész július egy kicsit sokszor esősebb, szelesebb, és akkor augusztusra megint kiszárad, és megint nagyon meleg.
2: Feloldja ezt a brutál hőkupolát, ami most nyírja itt a egész Európát.
1: Igen, hát az El Niño-t mondták, erre felkészültünk. Engem nyáron a meleg nem zavar, engem egyáltalán legyen 35 fok augusztus végéig folyamatosan. Én nagyon érem a meleget, nekem semmi bajom vele.
2: Délelőtt 11 és október 1 között nem nagyon mozdulok.
1: Igen? Nem bírod? Vannak, akik szenvednek. Én nagyon szeretem. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Halli.
1: Hello, Ramses, ez a neved?
4: Ne, Ramesz.
1: Ramesz, bocs, én olvastam rosszul, igen, az fura volt. Ramón, ez az eredeti?
4: Igen, fatertól kaptam.
1: Aha.
3: Akkor ő külföldi? Vagy csak megtetszett neki ez a...
4: Nem, csak megtetszett, ment valami sorozat, és akkor olvasták be a közreműködőket, és akkor az egyik név az Ramón volt, az meg megtetszett neki.
1: Ez kemény. Ez kemény. Mivel foglalkozol?
4: Figyeltem. Szoftverfejlesztő vagyok egy nagy banknál.
3: Aj, micsoda izgalmak.
1: Szoftverfejlesztő? Az...
4: Igen.
1: Hát ha nem mész, igen, falnak az izgalomtól azért, nem?
2: Édefél, légkondicionált iroda.
4: Tud para lenni. Most érted, ott valami rossz dolgot adunk ki élőbe, aztán bukják a milliárdokat, akkor ott lehet húzni a fogunkat.
1: Aha.
2: Mondjuk egy banknál, ott azért igen.
1: Igen.
2: De hány kézen megy keresztül egy ilyen szoftver? Hát azért ez nincs olyan, hogy te valamit kitalálsz, aztán élesíted a szevasz. Hát azért itt legalább egy 3-4 ember dolgozik rajta, nem?
4: Igen. Hát egy ilyen kisebb csapat vagyunk mi. Aztán engedjük ki ezeket a fejlesztéseket. De igen, amúgy én szeretem.
1: Aha. Jó, nem kérdezzék erről többet, mert hogy úgy nincs mit. Úgyhogy értem, hogy mit csinálsz. Kivel játszanál? Kit választottál?
4: Vele, téged választottalak.
1: Jó, legyen így. A hónap utolsó játékai között vagyunk lassan igazából. Mehetünk?
4: Mehetünk, persze.
1: Jó, oké, akkor?
3: 3-2-1, tessék!
1: Na, itt vagyok. Én nem tudom.
4: Hogy
3: vagy, jó, kezdve? Ez... Meg is volt szép.
1: Jó van. Áj, szép volt. Csönös. Ennyit tudtam a...
3: Moppába.
1: Ennyit tudtam hozzátenni a mai játékhoz.
3: Én nem.
1: Ez mindent elmond az energiaszintemről.
4: Játok azt a pont kérdezni, hogy vagy ma reggel, de hallom, hogy hogy vagy.
1: Figyelj, Balázs mappa régen nyílt. Ki kellett nyitni valamikor. Itt volt az ideje. Itt volt az ideje, hogy ezt a mappát kinyissuk. Úgyhogy figyelj így. Így, amilyen a játékban vagyok. Igen, sokáig is voltam fönn tegnap, meg sok mi nem volt. Ez érződött a mai lendületen, úgyhogy hadd adjunk át neked egy ajándékcsomagot, meg ezt várjál, van egy ilyen is, figyelj.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Na?
4: Zsányáris, beleélesztem a diétába, mert esküvőre kell a kockásos.
2: Na! Te
1: esküvő?
4: Ja, igen. Hát szombaton papírozzuk szeptemberbe. Hát, mert nekem egy kicsit szomorú, hogy szombaton lepapírozzuk, vagy szeptemberben meg lesz a rendes lagzi, mert jobb lett volna rendesen megcsinálni szeptemberben az egészet, csak ugye kell a ház.
3: Ja. Hitelfölvétel, mi?
4: Ja, igen. Úgyhogy ez...
3: De lelkes vagy,
1: szokásos.
4: Hát emiatt. Igen, szomorú vagyok.
1: Szokásos magyar életmodell. Házasodjunk, összevegyünk egy hitelt, nyögjük 30 évig.
2: Csináljunk három gyereket.
1: Csináljunk három gyereket, fölvettük a csokot.
4: Ez a bajom, hogy ez a szétszedjük, hogy szét kellett szedni engem, csak ez szomorít el, de amúgy persze.
3: De most mi változik, hogy most lesz papírotok, azt szeptemberben meg majd buli.
4: Semmi, pont emiatt csinálom, hogy így érzelmileg lekapcsolom magam erről, hogy szombaton csak egy papír aláírás, aztán szeptemberben nagyon komoly veretés.
1: Persze, szeptemberre megünneplitek. Jól van, hát akkor sok boldogságot.
4: Köszönjük szépen.
1: Házasság az esküvőhöz.
4: Nagyon szeretem a feleségem, aki lesz.
1: Na jó. Oké, küldjük akkor, ciao, vigyázz magadra, hello.
4: Hello.
1: Azt hívom, aki nagyon jó, Balázs, úgy játszottál, mint egy robogós. Egyébként tényleg.
2: Itt egy filipino robogós.
1: Egy filipino robogós, fölrakuk egy rózsaszín dobozt a hátam mögé, hát, hogy jobban megy ez a történet, úgyhogy... Ja, ez van, gyerekek, nem tudom, rövid zárlat, mindegy. Hát ez könnyű néha. Látjátok, néha tőlünk is. Felének is volt egy hete, amikor egy-két napon így keresztül, egymás után, itt két áramlat, valamilyen rövid zárlat egy az emberbe. Bedurrantja ezt a tiltott szót.
3: Meg már nincs bennünk az a nagy akarás a fekete-fehérrel. Tehát, hogy én emlékszem,
1: én hagyom nyerni a játékost. Úgy van, hogy meg nem versenyzünk egymással se.
3: Ahogy tudod? Elindult, akkor mindenki vérszemet kapott, érted? Úgy csináltuk, hogy jó, én akarok nyerni. Zsül írta még mindig, hogy...
1: Fizettünk egymásnak. Zsül az rendületlenül, amíg nincs arra megkérve, hogy Zsül ne vezess tovább, ő olyan, mint a Terminátor. Addig megy, amíg nem kap egy másik parancsot. Ő a mai napig vezeti a hónapállást, napállást.
6: Csak rákérdeztek. Akkor,
2: igen, ne tudjunk zavarba hozni.
1: nem, ő nem kapta meg azt, hogy Zsül, ne vezess tovább. Ez ilyen Van Zsül. Amíg ő, érted, ezt a klasszba kiadtuk neki, Zsül, vezess, léci, hogy hogy állunk. Ő, amíg ez a műsor van, ő vezet, érted.
2: Az utolsó munkanapunkon majd beolvassa.
1: Igen, hát ha egyszer kell.
2: A végső statisztikát.
1: A holnap megmondjuk, Zsül, ne vezess tovább, leáll. De amíg ez nem hangzott el, Zsül vezeti. Ezt így kell csinálni. Nagyon jó gyerekek, ez van, jól van. Meccsünk volt valami érdemleges volt? Mit játszottak a brazilok? Nézte valaki? Évfélkorig már nem tudtam.
3: Én elengedtem. Tegnap nem volt úgy se érkezésem, se kedvem, se időm.
1: Aha.
3: Rá.
2: Én nem tudom, én ezt a kongói szurkolót nagyon bírom.
1: Na, majd beszélünk róla, igen, én is összeszedtem egy-két jó dolgot így a világbajnokságról. Olyan kevés ilyen hír van bent egyébként, és annyi minden történik kint, és annyira jó dolgok történnek.
2: De ha meg felmész az Instára, akkor csak ilyen rilszeket dobálsz.
1: Igen, nagyon jó dolgok vannak.
2: Hogy mekkorákat mennek.
1: A skódudás, skótok, ahogy tanítják, a fene tudja, a bostoni, vagy a michigani, vagy nem
3: tudom. Megitták az összes sört.
1: Figyelj, olyan jó jelenetek vannak a VB-n.
2: Ronaldo beállt a norvégokhoz, és ő verte a dobot, és ráment a
1: igen.
2: Hát az mekkora az a videó.
1: Rasszok, különböző kultúrák, különböző fajok, bőrszínű emberek együtt ünnepelnek, hogy milyen élhető dolog Aha. lenne ez az egész, ha nem lenne politika, és nem lenne 8, 10, 20, 50, 100 olyan vezető, aki egészen más irányba akarja vinni a világot, hogy egyébként meg mennyire elfelejted, nem? Hogy ő fekete, hogy ázsiai, uh-huh. hogy európai, hogy amerikai, hogy milyen rassz, milyen bőrszín. Olyan szép jelenetek vannak.
2: Igen.
1: Ahogy feketék lépnek oda fehérekhez, ahogy jönnek a kongói szurkolók, találkoznak európaiakkal. Fú, nagyon jó ezt látni. Élhető hely lenne ez egyébként. Itt soha nem az emberekkel volt a baj, úgyhogy ja, jó látni. Tényleg nagyon sok ilyen videót küldött nekem egy hallgató, majd egy-kettőt megmutatok. Nagyon jó, jó jelenetek vannak.
3: Gyakorlatilag itt érte el a sport azt a célját.
1: Amiről
3: szól.
1: Valójában.
3: Így van, hogy élményt ad, és közös élményt ad, és összehozza az embereket. Még nem. Akkor is, hogyha te mondjuk ennek drukkolsz, én meg annak, de egyébként megöleljük
1: egymást. Nagyon szép jelentek
3: kicsit a stadionban káanyázunk egymás felé, átlőjük a petárdát és egyebeket. Nyilván itt ilyen nincsen, de aztán kijövünk és együtt megiszunk egy sört. Hát erről kéne szóljon.
1: Igen, nagyon-nagyon jó.
2: Láttam most egy összeállítást a gólörömökről.
1: Hogy örül ki, hogy örül?
2: Igen, és tánc, és fiesta, és út, és azt érzed, hogy ó, de jó lenne ott lenni egy picit, és velük együtt táncolni, mert tényleg felrobban.
1: Nagyon durva, igen, nagyon durva.
2: Nagyon jó.
1: Skócia Brazil 3-0, köszi. Azt még a Neymart írjátok meg, hogy most végül játszott, vagy nem játszott, köszönjük, vagy becserélték, mert ugye az van, hogy ő most sérült volt.
2: Hát
1: de
2: van.
1: Hogy most van az első meccs, amire elvileg odaért már a brazil válogatott, az kiment úgy, hogy sérült. Imádom a csávot, mindig sérült. 20 éve sérült. Tényleg. Tehát, hogy ő eljött a Barcelonából nagyjából nem tudom mikor, és azóta nagyjából sérült, tehát a PSG még próbált valami csinálni, folyamatosan sérült.
3: Nyilván van betegszabadsága fizetett.
1: Horrorpénzt keres, mindig sérült.
2: Táppénzem van.
1: Skócia Brazil 0-3.
2: És több mint 900, ez létezik, 900 nap után játszott Neymar a braziloknál. 900
1: nap. Nagyon régóta sérült. Ugye már nincs a PSG-ben sem, már hazament, már a Santosban.

0: egy, kapott egy nagyon durva 15-20 percet. Na hát azért ezek nagy pillanatok.
1: Elfáradt vajon?
0: Tessék?
1: Elfáradt.
0: Hát figyelj, látva a testalkatát, gondolom a sztaminája azért nem olyan, hogy olyan nagyon sokat játszol.
1: Testalkatát miért?
0: Hát ő nagyon sokszor meghízott, lefogyott, pocakos
1: és
0: lett.
1: És pocakos?
0: Nyilván nincs most azért a VB-re próbált jó formába kerülni valamennyire, de nem tudom, hány kiló fölösleg van rajta. Hát mondom, állandóan sérült perc. Ugye, zseni a csávó, igen. Úgyhogy ez volt. Jól van. Instán hol lehet keresni VB részeket? Nekem csak csöcsös csajokat dobál, de nagyon sokat.
2: Ugye milyen érdekes?
0: Egyre rákattintasz, ha följön, az jó sokáig megnézed, majd visszarakod magadnak, megint megnézed, és akkor az algoritmus érti, hogy te azt szívesen nézed, esetleg belájkolod.
1: Vagy továbbküldöd.
0: Vagy továbbküldöd, és akkor az algoritmus azonnal veszi, hogy aha, lájkoltad, vagy tovább nézted, ez tetszett, és elkezdi neked beszórni. És akkor minél többet nézel, annál több lesz a felületed, mert hogy érzékeli nyilván az algoritmus, hogy te mit nézel, és mennyi ideig nézed, ugye azt is nézi. Azt is azonnal monitorozza, hogy 1 másodpercig nézel egy videót, vagy 3 másodpercig. Ha ne egyisten végignézed és lájkolod, tele lesz vele a felületed. Milyen profik, nem?
1: Focis
0: de csak
1: videó?
0: Beszélsz róla is, ki fogja neked jönni. Tehát dumálj róla, és lehallgat a meta, úgyhogy beszélj sokat fociról, és ott lesznek a focis videók a telefonodon.
1: VB videók, kutyás videók, és csöcsös csajos videók.
2: Igen, de ezek jönnek.
1: Ez a három.
0: Hát szerintem nekem hasonló. De szerintem csajok mindenkinek jönnek, mert tudja, hogy pasi vagy. Tehát az onnan indul, hogy szerintem az automatikusan belökik mindenhova. De most én megnézem...
2: De hogy Julinál miért jönnek a csöcsös videók?
1: Mert ezek a csöcsös csajok iszonyatosan jól táncolnak. Jól csomó táncoló, ilyen videó.
2: Persze.
0: Igen. Egyébként az a durva, hogy gyúros videók jönnek, motoros videók jönnek. Figyelj, tehát hogy így ránézek az Insta Reels-emre, és látom, tudom, hogy mit csinálok. Tehát felfoghatatlan focis videók jönnek.
2: De kutyás csak nem jön,
0: nyugtass már meg. Kutyásom nincs, macskásom nincs, rengeteg gyúros, rengeteg motoros. Hát nézzünk, motorgyúrás, gyúrás, félmeztelen, gyúr.
2: Miért vannak félmeztelen férfiak a Reels-eden?
0: Nincsenek félmeztelen férfiak a Reels-eden?
2: Nekem nincsenek félmeztelen férfiak a Reels-eden.
0: Nagyon sok olyan videót nézek, amiben azt mondja, hogy például elakadsz a bicepszeddel, akkor mi az a 3 gyakorlat, amit ha elkezdesz megváltoztatni, és más ismétlésszámmal, más súlyjal máshogy csinálod, akkor sokkal nagyobb fejlődést érsz el.
2: És nem tudott egy kis trikót fölvenni.
0: Nem, hát ezek a sajnos...
2: Én úgy tudom, a biceps az a felkar, ugye? Tehát, hogy oda, ha egy trikót fölveszel, és nem látszik ki a mellbimbód, meg
0: nem,
2: a...
0: ezek sajnos félmeztelenül ezek csinálják ezt, igen.
1: Meleg van az edzőteremben.
2: Meleg. Nincs pénz légkondira.
0: Úgyhogy te kérdekes, tényleg valakit ezt megfogod, és mint a fekete doboz, megkapod, és ott van az élete valójában.
1: Te.
0: Ki vagy te? Mutasd a telefonodat, és egy perc
1: múlva. Jellemezd magad.
0: Egy perc múlva megnézzük, igen. Ja.
2: Ha van a hallgatók közül valakinek különleges dolgok, tehát nem a férfi dolgok vannak, nem csajok, mesztelennők, motorok, gyúrás, írja már meg, hogy neki mit dob föl. Jó, nézzen rá most mindenki a részére.
0: Hogy mi a preferencia?
2: De igen, tehát ezt nagyon nem kell megírni, mert ezt körülbelül tudjuk. De ha valakinek van valami olyan, tehát matematika példák ugranak föl, mert ő állandóan azt nézi, hogy azt hogy kell megoldani, az írjon már, nagyon kíváncsi vagyok, hogy van-e más.
0: Nekem törpés videóból jön még nagyon sok.
2: Te beteg állat!
0: Az még nagyon sok van. Még néha följön egy nepáli meg himalai egy csávó, akik ilyen vadmézet szednek valahonnan úgy, hogy levágják, és a méhek körbe dongják őket. Na, azt hogy kapom? Na, azt mondd meg nekem, hogy miért gondolja úgy az Insta, hogy engem érdekel az, hogy a csávó vadmézet szed, de valószínűleg hallotta sokszor, hogy Himalája, Nepál, Katmandú.
1: Meg rohadt sok nepálos oldalt követsz.
0: Igen. Hát meg nepálos oldalokat követek, és látja, és bedobálja.
1: Csinálgatja, persze.
0: Durva. Jövünk mindjárt 7 óra van, gyerekek, itt vagyunk rögtön a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól.

0: indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági öveiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Reklámot hallottak.
8: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Napsütés, terasz, friss ízek, I love Peach Café. Svájci precizitás minden egyes csészében.
10: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
9: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
10: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
9: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
11: Stadion élményt a nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
10: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptetőrendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a Siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
12: A Simon's Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simon's Burger a Busó körforgalomnál a MOL Kút mellett.
13: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószervíz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
14: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Mazsoret csoport, Pécs Város Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
15: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fényárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
7: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
16: Mesélj!
7: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
16: Ez már tetszik.
7: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
15: Bendegúzlakópark.hu.
17: Reklámot hallottál.
8: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, 10. alkalommal szervezik meg a Zsolnai Fényfesztivált, film készült a mohácsi csatáról. Megjelent a legfrissebb adótrafipax, a baranyai navosok a héten Komlón és Pécset, Uránvárosban a fagyisokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a többi helyen pedig a zöldségeket. Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás. Ennek célja a lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, mint 4500 méteren cseréltek sínt, mint egy 400 vas beton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, és több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt. A munka eredményeként több szakaszon megszűnik a sebességkorlátozás. A mohácsi csata közelgő évfordulója apropóján a Rubikon Mohács világok harca című történelmi dokumentumfilmje új kutatási eredményekkel, nemzetközi szakértőkkel és látványos 3D-s rekonstrukciókkal idézi meg az ütközetet. A nagyszabású alkotásnak Debrecenben volt az Apollo moziban a premierje, ahol közönségtalálkozót is szerveztek az alkotókkal. Július 2. és 5. között 10. alkalommal tölti meg fénnyel és művészettel Pécs belvárosát a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi fókuszt kap. A fesztivál idei díszvendége és fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik majd. Nagyszabású fényinstallációkkal.
19: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márkakereskedése támogatja.
18: Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 30-as kilométernél alkalmanként rövid időre meg is állíthatják a forgalmat. A szakemberek július 1-ig dolgoznak ezen a szakaszon. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk, mert ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős húv és sugárzásra kell készülnünk. Csak egy-két felhő lesz ma délután fölöttünk az égen, a szél mérsékelt, északnyugati marad, csapadék nem várható.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora,

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
1: Anna, Júli, Zsülike,
2: Viki,
3: Daci,
0: Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
4: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
5: Itt vagyunk, jó reggelt kívánok mindenkinek. Holnapi hajókázás helyett itt fogok asszalódni a munkahelyemen, de lélekben ott leszek veletek. Hello. Szeljük a habokat. Szabika, drága vagy, köszönjük szépen. Igen, holnap megyünk, és pontot teszünk egy fejezet végére ezzel a hajózással, gyerekek. Holnap közösen búcsút veszünk a hajózástól, legalábbis így ebben a formában a nagy közös hajózástól, mert hogy ez az utcsó hajózásunk így nekünk, úgyhogy...
6: Ritualitást kell tegyünk ebbe a búcsúzásba. Igen. Szerintem égessük fel a kompot a végén.
5: Ez nagyon jó. Jó,
6: ez tetszik. Az van, 10-kor lejövünk.
5: Csináljunk, ami nagyon váratlan. Dobjunk be két molotov koktélt, és gyújtjuk fel a ideig már.
7: Ugorjunk be a vízbe.
5: Beugrunk a vízbe. Igen, és fölgyújtjuk a hajót. A hajó felgyújtás az erősebb szerintem. Abban van lendület ugye abban a formában. Azt élném. Igen, utolsó hajózás volt. Feri, dobd a koktélt. Bedobod a koktélt, vége van. Ja, az jó lenne. Nem, nyilván nem, de aki akar, az jöjjön, és 6-kor találkozzunk, 10-re már újra szántódon vagyunk. Kis napfelkeltek, kis muzsika, kis fellépő, kis zene, kevés beszéd, sok zene.
7: Sok nyeremény.
5: Sok nyeremény. Így van, témák már csak lájtosan, egy ilyen kis szezon nyitó, nekünk pedig egy fél év záró. Így a szabadság előtt. M1-es Pest felé 24-estől 16-ig torlódik a külső sáv, belső egyaránt, köszönjük szépen, és igen, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen furcsa reelsek jönnek föl a telefonján, mert hogy ugye az van, hogy minél inkább nézel valamit, annál inkább az algoritmus olyan videókat tesz bele, és kifejezetten tiltanod kell egy-két videót, hogy ne dobáljon többet az algoritmus, és ugye valakinek ránézel a telefonjára, akkor egyszer látod, hogy mi ő, ki ő. Gyúros videó, csajos videó, félmesztelen pasis videó, vásárlós videók. Mik vannak még? Mik a standardek egyébként? Tehát, hogy horgászos videó, sportautós motoros videó, autó, motoros igen. Autós, gyúros, csajos,
6: szerintem,
5: segges, melles.
6: Szerintem ezzel bennünket férfiakat gyönyörűen le is írtál. Tehát, hogy tényleg.
5: Tehát nagyjából ez van mindenki.
6: Ez körülbelül ez. És akkor, ha van véletlenül valakinek, azt még továbbra is várjuk. A nőknél szerintem több minden van.
5: Szerintem neked, ugyanaz neked a 4-5 dolog van a csajoknál is, nem?
6: Gyerünk, add ide.
5: Insta reelset használsz, vagy TikTok reelset? Mit használsz? Mit pörgetsz?
7: Instát
5: használsz?
6: Boomer.
5: Igen? A boomerek Instát használnak, a fiatalabbak TikTokot használnak. Gyerünk. Még azt én már teljesen tudatosan nem töltöttem le.
6: Mi van?
5: Várjál, megpróbálom kitalálni. A Juli nagyon elborult dolgokat nézhet.
6: Tehát
5: semmi, ami nem standard, az ott lesz a Juli telefonján. Minden, ami teljesen váratlan.
6: Függőágy, magaságyás, Majka!
5: Magaságyásos videó? Nézel magaságyásos videó?
6: Hát itt van.
5: Vagy hol? Beszélsz magaságyásról, simán csak lehallgat és dolja neked a videókat. Tehát csak elég a haja.
7: Pont most beszéltem kint a Ferin, de nem volt nálam a telefonom.
5: Nem baj.
7: Milyen hatott?
5: De nem, hát otthon van magaságyásod. Hát
7: hogyne?
5: Hát akkor, hát itt ezért, egész nap hallgat, folyamatosan, tehát elkezdesz te robotporszívóról beszélni, tudod, vagy medencéről, vagy uszodatechnikáról, elkezd olyan videókat bedobálni, hogy azt, és aztán földob boltokkal, tehát tök okos.
6: Kutyás, de, romantikus igen? Szex, tehát pár csókolózik, falhoz nyomott nő, föltett kéz, ilyen, és
5: ilyen
6: közötte...
5: Ilyen nekem egy darab nincs.
6: Nekem sincs,
7: elhihetett,
6: és közötte egy csávó, aki zöld latexban van, és egy műanyag gyűrű van a szájánál.
5: Ne csinálj!
6: Juli, mi történik a te reelszeddel?
5: Mi van a reelszeddel?
7: Engem érdekelnek ezek az érdekes tartalmak. Mostában például rengeteg katasztrófa videó jön föl. Valahol bekerültem egy ilyen csapatba, és a cunamitól kezdve a földrengés.
5: De tudod, hogyha rátiltasz, hogy nem kérem többet, jelentem, nem jó tartalom, nem érdekel, akkor ha nyomasz, ki tudod szedni? Menj rá a három pöttyre, és akkor ott jelentsd le, hogy nem, ez, nekem ilyet ne küldjél, hármat, négyet lejelentesz, eltűnik. Eltűnik, soha többet nem kapsz olyat.
6: De ő szeret szenvedni.
5: Igen, valószínűleg érzékeli az algoritmus, hogy nézed egy-két másodpercet tovább a katasztrófa videókat. De miért nézel katasztrófa videókat?
7: Rohadt izgalmasak, tehát fú.
5: Mi, hogy mások ott éppen abban a pillanatban meghalnak?
7: Igen. Borzongató egyébként, de hogy ott maradsz. Hát mi, de amikor elhajtasz egy baleset mellett, akkor sem mész el úgy mellette.
6: Na miattatok áll az autópálya a másik oldalon. Gyűlölöm benneteket.
5: Jó, mi van még, ami ilyen nagyon fura? Azt írva, aki én betanítottam az Instámat, és esős videókat nézek esténként, arra alszom el, semmi más nem ad fel. Érted? Ő már benevelte az Instáját. Mutasd a te Instádat, tessék.
6: Mutatom, kérlek szépen, nem, ugye mi az előbb elmondtuk, hogy mi férfiak hogy élünk. Igen, azt tudom neked.
5: Motorozás, nők, kigyúrt
6: nekem
5: férfiak.
6: Még izé van, grillezések vannak rajta, főzéses videók, most tele vagyok Svájccal, mert ugye oda megyek motorozni, tehát most csak Svájcot dob, de ott van a izé.
7: De milyen gyönyörű, nézd meg, tök zöld az egész.
5: Persze, mert tudja, mert hogy mit
6: most
5: tervezel.
6: Most ilyen helyre fogok menni, és hát a motoros videók, azok vannak.
5: Úristen,
6: mi van velem? Egy nő nincs rajta.
5: Ne csináld már! Szerintem azt érzékeli, hogy Pali vagy, a nőket automatikusan elkezdi bedobálni. Tehát soha nem követtem, se néztem, nem is érdekel a Kardashian, valamelyik Kardashian. Tehát soha most elkezdte ezeket földobálni. Már volt olyan, amit mondtam, hogy figyelj, nem érdekel, ne adjál többet. A dinnyés videókat kapok most, hogy vágjuk fel a gyümölcsöt videókat, nem kaptok nem. Például?
7: Hogy
5: nem.
7: Vágjuk fel a gyümölcsöt?
5: Igen, nekem most elkezdett olyanokat bedobálni, hogy ananász, dinnye, milyen felvágási technikák van, kicsit nézem.
7: De azért,
5: kicsit tetszik, kicsit ráfűztem.
7: Mert meditatív, nem?
5: Nem, érdekel, hogy fogom fölvágni, a soha meg nem vásárolt ananászt, amit soha nem vágok majd föl úgy abban a formában, és nagyon ráfügtem most erre, és nézek különböző technikát. Rájött az ember, a másik oldalon a kis robot, AI robot, hogy ez engem leköt, ezért most már a sárkánygyümölcs, a papaja és a dinnye felvágáson is olyan expert vagyok, hogy négyféleképpen tudok felvágni egy görögdinnyét, fejből, ha egyszer végre vennék egy görögdinnyét, és nem félbevágnám, és beraknám a hűtőbe, és utána barmolnám szét.
7: Meg nem egy vajazók is.
5: És valahogy egyszer kettő ilyet megnéztem, azóta fie, tele vagyok. Hogy vágod az almát, a kókuszlevet, a kókuszdiót, a papaját? Ázsiai embereket dobál be, akik szacsorba pillanatok alatt beleraknak minden gyümölcsöt.
6: Olyan menő.
5: Nagyon szeretem nézni.
6: A csávó naponta 5000 papaját vág föl, mértani pontossággal egy másodperc alatt. Úgy van a kezében, egyébként jó nézni.
5: Nagyon jó tényleg. Nézni. Benivel beszélgettem, mondom, Beni, figyelj, én akarok nyáron kettlebellezni. Átdumáltuk, hogy milyen súly, mennyi, hogy csináljuk, apa, csináld, ne csináld, neked való, nem neked való, persze nyilván kinevetett. És felröhögött, hogy ne, ha idős beteg ember vagy, ezt ne csináld. Egyszer beszélgettünk erről, hogy kettlebell, estére tele vagyok kettlebell videókkal, hogy és milyen formában félmeztelen férfiak 12-24-36-os kettlebelles videókat, alapgyakorlatokat, kettlebell vásárlásokat, minden dobál.
7: És egyszer szívecskészted legalább?
5: Bődületes, tessék?
7: Egyszer megszeretted, beszívecskészted, és azóta?
5: Nem, persze, félmeztelen férfiakra nem dobok szíved.
7: No.
5: De nem értem a random dolgoknál mit feltételez rólad. Tehát oké, hogy kettlebell az oké, de mit csinál azzal, ami nem te vagy, és hirtelen bedobja? Azzal mit akar?
7: Valószínűleg az van, hogy ezeknek a videóknak nagy a népszerűsége, sokan nézik, és akkor felkínálja még, hogy esetleg akarsz-e színesíteni ezen.
5: Ja, értem, hogy kicsit részedes színesítsél.
7: Ne csak az a három tartalom jöjjön, mert akkor egy idő után valószínűleg nem pörgeted, mert elunod. És ezért néha bebedob egy-egy ilyet, amit sokan néznek, vagy sokan szeretnek, és akkor hát, ha rákapsz arra is.
5: Tudom, hogy nagyon sokan rajta vannak a fő ilyen takarítós videókon, azokat én kibannoltam.
7: Ezt itt rohadt sokat küldtek.
5: Én kibannoltam, és nem dob többet. Tehát nem érdekel, hogy van, akinek tiszta lesz a kárpita kocsijába. Tudom, hogy erre baromi sokan vannak ráidulva, hogy oké, az nagyon jó. Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
7: Oh, jaj, nagyon jó!
6: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
5: Figyelj, Feri, micsoda!
7: Szétnyomja a gyurmát.
5: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról meg beraknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj! Jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
7: De, hogy ne, egy időben én.
5: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
6: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
5: Egy ideig dobta, most leállt.
7: És a filmesztelen nagyon jó képű hapsi szokta ezt.
5: Igen, ezt nem néztem, igen.
6: Mondjuk én a filmesztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól ki voltam, az olyan jó volt.
5: De miért kezd el lólában? Ugye,
6: hát
5: hogy gondolkodik?
6: Egyre rákattintottunk.
5: Vagy azt hittem az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked, hogy hát te is rákattintasz. Nekem most elkezdett lókiroktraktőröket dobálni, ami azt jelenti, hogy odáll a csávó a ló mögé, fog egy ilyen kis hegyes valamit, és végighúzza a lónak a fenekén, és attól a ló így behúzza a fenekét, és kiropog a gerince. És ezt egyszer megnéztem, mondom, azt mondja, figyelj, nem félsz, hogy megrúg a ló? Odáll mögé, megsimoltja a fenekét, és két ilyen pengével így végighúzza a lovat. Milyen csinos fenék. És a ló begörnyed, és kiropog a gerince. Ezt egyszer megnéztem, figyelj, más szarvasmarhát is láttam kiropraktorködni, és kiropogtatni kacsákat, és fácánokat ropogtat. Na jó, és akkor mindig rányomok, hogy oké, nem kell több, igen. Nokia 3310-est is tönkretett a hidraulikus plés. Jó, látom, azért ez másoknak is megvan. Én Németh Balázsos vidiket kapok, imádom. Mindig van olyan, amit még nem láttam.
6: Jó, igen.
5: Jó, hát a Csacsi Füles. Hát a Csacsi Füles elvesztette a farkát. Hát Istenem. Hát minek hülyének lenni, ha itt a Németh Balázs, nem? Hát az teljesen hülye. Hát ez mennyire egy idióta. Kiborult azon, hogy a tiszás influencerek tiszás lapjaiban. Mik történnek? És elmondták neki, nem Balázs, csak a meseirodalom. Ez a Mici Mackó, de ne törődjél vele. Tök jó, hogy itt vagy. Jaj, azt nagyon szerettem, azt a Mici Mackós videót. Nem tudsz most viccesebb dolgot, mint a parlament egyébként.
6: Nem.
5: Tehát, hogy
6: nem.
5: Azért nem tudom, néha belenéztek el, hogy az még mindig nagyon szórakoztató, ami ott történik. Sokkal izgalmasabb, mint az elmúlt 16 évben bármikor.
7: Baromi jó, és egyébként tehát, hogy az a tím, ami most felállt a Magyar Péter köré, hát hallod, rendesen vágott, fényelt videók. Olyanok, mint egy videoklip.
5: A nagyon profi dolgok kevésbé szórakoztatnak. Nem. A felszólalások annál inkább. Amikor a Pócs bemondta, hogy ő nem telefonozott, csak a Tokját nézte. Hát Zseni, hát gyerekek, hát ilyen nem tudsz írni. Hát nincs ez a politikai stand-up, nincs ez a szatír. Én nem videóztam, néztem a Tokomat hátulról. Hát figyelj, én ezeken sírok. Hát szenzációs, igen. Nagyon szeretem az erdőbe menedéképítést, órákat tudom nézni.
6: Tényleg, az is tök jó.
5: Na, azt például nem tűntem rá. Az mit csinál?
6: Volt egy csávó, aki egy darab bambuszbottal, ő kezdte el, ilyen nagyon vörös, agyagos földben, valami afrikai csávesz, kimegy egy darab ilyen bottal, figyelj, és épít egy olyan pecót bele a földbe, medencével, akármicsodával.
5: Ne csináld!
6: Nagyon menő. Hát én is azt gondolom, hogy ott azért egy páran beszálltak, de úgy szokták megcsinálni, hogy gyorsított videó, és akkor ott látod. És ezt most már nagyon sokan csinálják, ilyen bunkert, menedéket épít, de olyan profin, hogy
5: mindennel
6: együtt.
5: Persze, igen. Egyébként már nagyon durva az AI tartalom is, hogy hol teszel különbséget, és mennyiszer nézel meg egy videót. Tehát olyan Messi, Ronaldo AI videók vannak, sírok rajta. Zseniális. Tehát, hogy tényleg elképesztő, hogy mennyire jó.
7: Ugye ásványkövek, Nikola Tesla, szakrális geometriák, morfogenetikai mező.
6: Ez ilyen. Ki? Te ki vagy?
7: Andi.
5: Igen. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűzümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot, a napi pozíciódat, a cselekedetet. Nem is biztos, hogy egyébként ő hallotta a tűzszúrását, ennél sokkal összetettebb a dolog. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
6: Te ott voltál.
5: Aha. Tehát simán, ha nincs benne az utókövetés a metánál, hogy veszed ki, hogy követi a telefonodat, még azt is látják, hogy te milyen shopok mellett mész el, hogy hol vagy, hogy hol álltál meg, hogy Aldiban, Spárban vagy nem tudom, Lidlben időztél sokat, milyen cipőboltba, ruhaboltba mentél be, mik érdekelnek, milyen vásárlási preferenciáid vannak. Minden össze vannak kötve, de itt egy sima lokáció is. Tehát abban a pillanatban, hogy látja, hogy te egy tetováló szalomban vagy, nem tiltottad le, nem vetted ki, abban a pillanatban már dobálja a tartalmat. Tehát ennél ők sokkal profibbak, csak hogy lehallgatnak. Hihetetlenül durva. Nem tudsz mit csinálni, engedd el. Ha kereskednek veled a hátad mögött, ne törődj vele.
6: Azért szerettem, amikor ment az izé, hogy 5G, hogy mi ellopják az adatot, nem adom meg az adataimat, figyelj, mindent
7: nyilatkozom, hogy nem járulok hozzá.
5: Az adat az értékesebb, mint az arany, meg az olaj. Tehát, hogy az valami egészen durva.
7: Órákat cseszel el az életedből azzal, hogy nézed ezeket a videókat. Most azt kellene mondani, hogy mit láttam legutoljára. Hát nem
5: és kézedben nincs meg semmi.
7: Semmi.
5: Tényleg nincs meg semmi.
7: Átfolyik az egész.
5: Ránéztem a Reelsémre, meg sem merem írni, mik vannak benne. Tényleg egy beteg állat vagyok. Igen. De tényleg tedd föl magadnak a kérdést. Mi vagyok én? És megnyitod az Insta vagy a TikTok Reelszedet, és nagyjából az vagy, az az érdeklődés. A köröd azt foglalkoztat most, leszámítva egy-két marha videót, de hogy egyébként igen. Fosszíliák, ezt olvastad? Ásványgyűjtő videók? Nem, ezt valakinek nem. Például ez jön.
7: Hamvasztós videókat is feltoltam.
5: Ha meg akarjátok tudni a működését, a metának hívjátok a torockait. Hamvasztós videó.
7: Hamvasztós
5: videó.
7: Igen. Igen. Amit még sokszor látok, az a nagyon-nagyon gazdag embereknek a semmit mondó élete.
5: Tehát, hogy nekem úgy, ilyen nem jön. Nem? Ez ott mit csinálnak?
7: Úgy, hogy reggel föl kell, felébred, akkor kimegy, megissza a kávéját, elkészít.
6: Gyönyörű helyen.
5: Ilyen jön, igen, tényleg?
7: Igen, akkor utána egy kicsit elmegy edzeni, akkor utána kiválogatja a rohadt nagy garderobszobájából, hogy aznap éppen mit vesz föl, akkor látod a napi rutinját, hogy hova megy, mit csinál, kicsit ül a laptop előtt, tudod. Szóval, hogy ilyeneket is rendszeresen feldobál.
5: Igen, nekem aha. Ez például egyáltalán nem jön. Nekem néha bejön egy feka csávó, aki fut egy kocsi mellett, valami híres influencer, jégbe mártja az arcát, fölöltözik úgy, hogy fölöltöztetik, iszonyatosan ki van gyúrva, lezuhanyzik, haláprofi megvágott videók, és egy napja van benne egy 3-4 perces videóban, ez aha. Nincs meg? Hát, ez megvan? Cipőt ad be neki az inas, beül egy Rolls Royce-ba, vagy egy nem tudom mibe, Bentley-be, elmegy valahova, tárgyal egyet, és ez fél percben. De és mindig azzal indul, hogy hidegvizes palacka lehűti az arcát jégkockával. És iszonyat nagy darab szét van gyúrva.
7: Sejkek. És akkor tudod, azt látod, hogy anyu a 22 darab komornyikkal elindítja a gyerekeket az iskolába. Egy Bentley-ben beszállnak, és ilyen integetnek nagyon spontán.
5: Esetben hol a fekafutó neve? Igen. Tényleg ő az, ja, jégbe mártja az arcát reggel, és akkor megmutatja egy napját. Teljesen valódi, tehát mintha a Maglódi piacon lennél egyébként. Olyan, végigmész kicsit az Ecseri úton, kimész a Maglódi piac. Egy ilyen napja van ábrázolva, abszolút, igen.
7: Lónak öltözött férfiakat dobál fel.
5: Igen.
7: Jézusom, gyulladt benőtt gennyes lábkörmök helyrehozása. Jöztem 80%-kal.
6: Pattanás, nagyobkodás, ez egy menő.
5: Na de valószínűleg akkor ez. Én ilyet például azonnal bannulok. Tehát én arra szárok időt, hogy kirakjam. Vagy katasztrófa videókra, vagy balesetes videókra. Arra azonnal meg is mondom, hogy ne terheljen, ne küldjön. Ne küldjön többet egyébként, igen. Na jól van. A lónak öltözött férfiak, azon gondolkozzál tényleg. Tehát, hogy Krisz, azt azért egy kicsit úgy vizsgáld át, hogy ott mi történik. Igen. Jól van, jövünk, mindjárt 7:30 van. Ha van friss valami kis úti hír vagy közlekedés, az dobjátok. Jó, mi pedig itt vagyunk, mindjárt érek után.

0: gyerekek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kempingsátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress fordos élményeket kedvező áron!
3: És a döntő pillanat!
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
7: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
12: A Simon's Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simon's Burger a Busó körforgalomnál, a MOL kút mellett.
13: Gyermeket hunyorog? Közelebb ül a tévéhez? Gyakran változik a dioptriája? A gyermekkori látásromlást ma már nem csak szemüveggel korrigáljuk, hanem korszerű mérésekkel is nyomon követjük. A Sós Optikában Mohácson terápiás lencsékkel és szemtengelyhosszméréssel is segítjük a gyermekek látásgondozását. Sós Optika Mohács. Korszerű látásgondozás helyben. Sósoptika.hu.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedocur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
16: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
17: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
18: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
19: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
20: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a selyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye. Seljei termálfürdő.
21: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
22: Mesélj!
21: Családi házak nettó 888 000 forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
22: Ez már tetszik.
21: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
23: Bendegúzlakópark.hu.
0: Reklámot hallottál.
10: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Több száz énekes lepi el majd Pécs belvárosát. Idén is megrendezik az Egyházmegye családi fesztiválját. Újra mosnak majd a Dunában. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai Mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokac révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen. Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye családi fesztiválját augusztus 20-án. Ez lesz egyébként a sorban már az 5., amikor is szélesre tárják a Pécsi Püspökség kapuit, hogy otthont adjanak az Egyházmegye nagyszabású rendezvényének. A Kovász Fesztivál egésznapos, ingyenes program, a szervezők kortól függetlenül mindenkit szeretettel várnak majd. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremné a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kóruszenei fesztivál, amely korábban 2-szer is Pécset zajló nemzetközi Európa Cantat Fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg.
25: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
24: Forgalomterelésre számíthatnak a közlekedők Mohácson. Közműkiváltási munkák miatt az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában van érvényben a változás. Utat építenek Mohács és Pécsvárad összekötő útján is. Jó utat kívánok a Rádió 1-jel! Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vitelkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős UV-sugárzásra kell készülnünk.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Nem bírtam tovább ezt a nyivákolást. 3-4-8 lesz pontosan. 2 perc van, jó reggelt. Ennek mi baja ennek az Impalának? Mi van? Miért nincs jobb kedve? nem is volt annyira szóró egyébként, igen. Jaj, gyerekek, itt vagyunk. Café Del Mar, Csabi Sopron. Ottinak nincs kedve meghallgatni. Café Del Mar.
2: Hogy hívják azt a jó kis Café Del Mar?
1: Az... Egyébként nagyon sok Café Del Mar van, tehát attól függ, hogy melyiket igen. Hát az egy válogatás, egy ibizai hely válogatása. Valaki szóljon már rá, Svarciri, hogy ossza meg a Balázs csodálatos insta-sztoriát. Gyerekek, elmondom akkor, hogy mi történt tegnap. Hát figyelj, motorozok át a Lánchídon. Megyek át a Lánchídon tegnap, motorral persze, imádom, át lehet menni. Jön szembe velem egy kigyúr csávó, meg még egy kigyúr csávó. És tudod, amikor elmész mellette, és az esik le, hogy állj, itt valami nem stimmel. Mondom, ez nem a Svarci volt. Mondom, itt teker a Svarci mellettem a Lánchídon. Hát mondom, akkor azért csak lesz valami, hát akkor azért utána megyek, hogy öreg, hát szeretnél egy fotót velem?
3: Itt vagyok. Keresel?
1: Visszafordulok a Lánchídon, látom, mennek be az alagútba. Jövök visszafelé a Lánchídon, mondom, csak utolérem, hát motorra vagyok, hát valahogy keresztbe fekszem neki. Azért a Svarci gyerekek, kiderült, hogy tényleg a Svarci teker, azzal a magyar sráccal, aki egy itteni barátja, ővé valamilyen gyúróterem, edzőterem és barátok. És röhögök magamon, hogy pont egy hónapja volt ez a téma, hogy kivel fotózkodnál le szívesen. Nem tudom, hogy van-e olyan. Elmegy mellettem a Svarci pólóba, tök jó formában, egy fekete pólóba teker. Hát mondom, most motorral vagyok, hát azért csak ráfordulok. Utolérem őket az alagútba, így megyek a Svarci mellett, ők jönnek át, a Clark Ádám térről mennek át az alagút másik oldalára, ami ugye a várhoz, vagy ott az Attila utazi lyukat ki. Hát no, mit nem álltok meg? Ez nem jó. Ezért, mint a rendőrmotorosok, lehagyom a Svarcit, előre megyek, leparkolok a motorral,
2: és telefon, nagyon nyomorultól veszed
1: elő a telefon. Telefon beízítva, mondom, házhoz jössz, Balihoz. Hát itt vagy, öreg, látom teket. Kamera beízít, megállok, hát mondom, figyelj, hát mondom, ott áll, ismerem a srácot, mondom, oda, és szia, Bali, megáll, Svarci, egy fotó. Jönnek ki az alagútból, és a Svarci látja, hogy ott áll egy szerencsétlen csávó, felhajtott rosti a bukosságba, egy telefonnal a kezében nyomorúságosan, tudod? Amit te utálsz magadon, hogy a veled valaki csinálja, ugyanez a sztori, ott álltam fel, letámasztott motorral, felhajtott rostéja, én a 8 éves gyerek, hármadom azért, csak egy fotó. Jön a Svarci teker, oda köszön a magyar srác. Szia, Balázs és Svarci. Good morning. És abban a pillanatban jelmegy mellettem.
3: Igen, de őt nem ismert föl téged.
1: Mondom, ez jól sikerült ez a fotó. Annyit tudtam még, hogy hátulról csináltam róla nyomorúságos egy fotót. Majd megálltok egy piros lámpánál, és akkor a srác, akivel voltak, az így integetett, hogy gyere oda, mert piros lámpájuk van. És meg is mondja, hívjál föl, jó, mondom, hívlak, mondom, nincs meg most a számod, kiabált, hogy hívjál föl, és ott állnak a Svarcék a lámpánál, és akkor elindulok visszafele még a lámpához szépen, de hogy nyilván messze álltak meg a kereszteződésnél, zöldre váltottak és elmentek, hát mondom, azért velem nem cseszel ki, rázumoltam az öregre, akkor a háta van, figyelj, mint egy ilyen tepsi.
3: Jól tartja magát,
1: célirányosan vezet. Tehát, hogy ő néz előre, merev arccal, nem néz sehova, nem akarja, hogy megismer, nem kontaktál, teker.
3: Kitől is láttam ezt a technikát? Kitől is láttam Sebestyén?
1: Senkire nem néz.
3: Sehova nem nézel, így átmész.
1: Úgy mentem mellettem, tudod, álltam, hogy egy 8 éves gyerek így egy telefonnal, mondom, meg vagy öreg. Hát ide jössz, hát itt jössz ki az alagútból. Good morning. Hát jó, mondom, azt sem tudtam mondani, hogy hello, tudod, vagy állj meg, vagy létszi egy fotót, valami, így eltekert mellettem.
2: Neki is nyilván az volt, hogy a szemes sarkában azt lett, hogy ez tényleg
1: nagyon kellemetlen.
2: Sebestyén Balázs, állj meg egy piros lámpánál, nem ért utol sajnos. Nem, mert ez a rohadt nagy sap,
1: valószínűleg látták már, hogy elmegyek mellettük a Lánchídon. Ugye? Aztán látták, hogy visszafordulok, de látták, hogy az alagútban megint megelőm, őket tudták, hogy ez ketyós. Ez azért igen, jó, ez hogy ez akar, amit te is kiszúrott ott a fotót, akarnak, hogy futabolod, tudod. És bekészülök. Hát itt, figyelj, ide jön a Terminátor, kiteker az alagútból, elévettem magam, megálljuk egy fotó, mehet tovább, mondom.
3: De semmi.
1: De egyébként mire számítottam, hogy megáll?
3: Hogy megáll, persze.
1: Szia Balázs, hogy vagy? Jól vagy? Láttam a műsorodat. Hát, a Balázsról az aztán az óriási
3: nem
1: volt.
3: Is, hogy nem is ezzel, hanem hogy megáll valakinek, hogy oké, akkor neked csinálok egy fotót.
2: Mert azért, a barátja, a magyar barátja.
1: Én ismertem, csak tudom, hogy ki ő, meg mit találkoztunk párszor, és úgy vele gondoltam, kontaktálok egy mondatot, hogy igen, itt vagyok, de jó lenne egy fotót, tök jó, és akkor csináljunk. Az öreggel azért mégiscsak. Na hát ott tekerem mellette. Hát egy másodperc nem sok, annyira nem sikerült, hogy álltam, hogy nyalókás kisfiú, és így elmélete. Sírtam magam, borzasztóan kellemetlen volt.
2: Szerintem nekem ennek a faszinak megvan a telefonszáma. Ha most felhívom, és ő azt mondja, hogy gyere oda 2-re valahova.
1: Nem.
3: Úgy ja. nem kell.
1: Nem, ez így volt. Á, nem, azért annyira nem, hogy most gyere oda kettőre, és akkor várd meg, amíg kijön a Schwarz az étterembe. Nem, az ekkor nem. Ott jött veled szembe. Ott jön veled szembe. Hát azért mondom, na, hát emellett azért nem megyünk el. Ez egy elmondom. De most nem, tehát azt mondom, hogy gyere oda áromra, mert ott gyúr, és akkor ott álljak, ott toporogjak a terem előtt, azt szerintem nem. Így spontán tudod valamit. Hát mondom, egy fotót nyomjunk már.
3: Soha jó az a hát döbbenet, ez... amikor így elmegy mellett.
1: Semmi.
2: Hogy
1: de és mondom, hogy te hülye vagy, mire számítottál, tudod? Tehát, hogy miért gondoltad, hogy
3: megáll.
1: Hát biztos megáll, lehúzza a izét, megáll, húzza egy féket, és persze, vidáman negyed órára beültök valahogy kávéba.
2: És egy közös gyúrást? Úgy, esetleg? Schwarzival? Annak azért lenne?
3: Az már nem jó,
1: ilyen
3: modoros
1: kellemetlenkedés lenne.
3: Igen.
1: Én nem szeretem az ilyen leszervezett dolgokat, hogy gyere oda, és akkor gyúrjunk egy órát együtt. Egyébként nem ismerjük egymást, egyébként tök mahár a szituáció. Egyébként egy ilyen kellemes kellemetlenkedés lenne. Szóval, hogy én sose veszek részt, nem szeretem az ilyen. Ez egy olyan, tudod, egy olyan helyzet volt, hogy ott úgy jött, és úgy mondom, jó, akkor most kicsit lemegyünk 5 évesbe, miért ne kapnánk egy fotót, mondom. Lehet vele flexelni az öreggel azért. Figyelj, egyébként jól látni, tehát ott tekertök, tökre örültem neki. Mondom, hát igen, azért a csávó egy ikon.
2: Iszonyatosan
1: jó arc. Nagyon sok filmjét szerettem, rajta nőttél fel kamaszként, tehát hogy így tényleg zseniális, jó volt. Ott tekert, az Attila úton megálltak, ott a piros lámpán, és akkor mentek tovább, egyenesen tekertek. Ilyen teljesen, mintha így haladnának valahova, de szerintem csak ilyen városi bringázás. De a Schwarzi nagyon sokat teker, tehát ő ezt nagyon éli.
3: Az hogy... mi az a bicikli, mi az a szörny, amit az teker, az a csávó?
1: Az szerintem valamilyen elektromos meghajtású nagy kerekű.
3: És neki építették, alapjával... hogy elbírja.
1: Valapjában azok neki építették, de valószínűleg ez ilyen nagyon terepre, ilyen szinte homokban van ezek a nagy kerekek, de ezt valamiért nagyon éli, ezt nem tudnád tekerni betonon, mert nagyon nagy a futófelület. Tehát ennek van egy elektromos meghajtása, vagy lehet, hogy a csávó egyébként azt csinálja, hogy direkt ellenállásból nem teszi rá meghajtást, hogy küzdjön bele, és hogy adjon neki ez egy plusz energiát. Lábra megy, mert ezt a vastag kereket betonon, hát ez gyötrelem.
2: Élőszövet a fémvázon.
1: Élőszövet a belső fémvázon. Igen. Szóval a volt főnökömmel vandázik, írja valaki. Ja, úgyhogy hát azért ez na, tudod, jó
3: élmény. Az igazi jó pillanat, az első meglátás, mikor tudod, hogy itt van a városban egy híresség.
1: Egy perc később esett le.
3: Ugye? Mondom, hogy tudod, hogy itt forgat egy csomó színész, van most is itt, és tudjuk, hogy a Schwarz is itt van. És te önfelettem mész, agyalsz azon, hogy jó, még akkor be kell menni a boltba ezt venni, azt venni, és egy perc később, hogy mi van?
2: Várja?
1: Mi van?
3: Mi? Ez tényleg?
1: De valószínűleg ez frankor a Schwarzi volt. Látszik, megfordul, okosan tudod, ahogy kell, gyorsan átment a másik oldal, ott gyorsan forduló, visszaalagút botérémiket, és mentem vele párhuzamosan. Mondom, itt a Schwarzi gyerekek. Azért az,
2: nem
1: az
2: egy el,
1: király. Jó látni az öreget egyébként. Béké hagynám, fotó menjen, nem akarom zaklatni. De úgy jó látni, testőrök tudod, hogy...
2: voltak?
1: Senki, ketten bringáztak. Ketten bringáztak, persze. Tehát szerintem itt Magyarországon azért olyan nagyon nem kell testőr. Most igazából miért? Azt megértem, hogy egyedül nem megy.
3: Ja.
1: Ad neki egy biztonságot, hogy van vele valaki, de hogy azért itt nincs az a fajta sztárkultusz, hogy Amerikában. Hát egy hülye motoros. megy mellett az aludva. De nincs az a sztárkultusz, mint Amerikában, hogy 43 paparazzi még azt is megakadályozza, hogy beül egy autóba, és balesetet szenvedsz, vagy üldöznek. Tök nyugisan tekertek. Szerintem az emberek nem is nagyon nézik ezt, vagy úgy mindenki saját életében van egy kicsit. A kocsiába, a saját motorjá, a saját autójába. Igen, egy kicsit milyen leszegett fejek országa vagyunk, nem? Tehát eltekerhet mellette tényleg a Schwarzi. Egész hosszú távon tekertek, senki oda nem dudált, nem vették észre, fel se tűnt senkinek, hogy ott teker az alagútba. Tehát szerintem mi ezt így annyira nem vesszük. Én nagyon nézelődős vagyok, motorozás, vezetés közben, és így szeretek, de hogy így szerintem nagyon sokan nem is látják.
2: Meg amit mondtam is, hogy szerintem egyszerűen nem hiszed el, hogy ezek az emberek kimennek a pornép közé, érted? Tehát, hogy az, hogy van esélye arra, hogy a Schwarzi veled szemben teker, ezért van az, hogy másfél perccel később kezd leesni a tantusz, hogy szerintem ez ő volt.
1: Szerintem ezért is érzik jól magukat nálunk, mert egy kicsit még azért be tudnak ülni étterembe, kicsit nem az van, mint Amerikába, el tud menni tekerni, New Yorkba 6 paparazzi van mögötte, vagy Hollywoodba aztán szétszedik őket, mindenhol a nyomukban vannak, hát látod. Kijön a tedzőteremből, szétfotozzák, beül a kocsiba, szétfotozzák. Itt valószínűleg Európában van egy ilyen nyugalmuk, amitől egy csomóan átköltöznek Európába, Olaszországba, Nyugat-Európába, Franciaországba jönnek át, mert sokkal-sokkal nyugisabb az életük, mint mondjuk Amerikában.
2: Figyelj, hát meséltem, miről képzeld el, hogy a BL meccsen van, most nem itt az eszembe van neve, valami iszonyatosan nagy név focista. Bement a tücsökbe pisilni. És így kint álltak mindannyian, és ez létezik? ez ő?
1: Nem hiszed el?
2: Nem lehet. Kijött, bement, pisilt, kijött, megköszönte, kiment, senki nem mert odalépni hozzá azzal, hogy ez egy közös fotó, és utána visszakeresték a fotót, és akkor jöttek rá.
1: Mert nem feltételezed. Hát azért nem feltételezed, nem?
3: Kicsit langyos, már meglangyosodott sörőd mellett beszélget.
2: És besétel egy világklasszis.
1: Besétel a Keanu Reeves. Igen. És valószínűleg így teljesen irális, hogy itt maglódod, nem tudom, a Keanu Reeves bejöjjön egy forgatásra. Szóval biztos nem ő, csak hasonlít. Mert hogy azért úgy nem vagyunk. Nem vagyunk ehhez hozzászokva.
3: Látod, milyen jó érzés nekünk, amikor te visszaköszönsz. Ez a másik
1: volt. Ugyanaz a kaliber azért.
2: Mindegy, Svarci saját kicsit, szintjén.
1: Igen, mindegy, Svarci egy kicsit nagyobban van. Figyelj, de tudod, az a szitu, amikor egyszerre látod, hogy milyen nyomorúságos vagy, egyszerre röhögsz magadon, és egyszerre azt mondod, leszárom, nem érdekel, tudod. És hogy álló fotóval tudod, hogy elteker melletted. És én még mindig az alagutat veszem, tudod. Mondom, de nagy lúzer vagyok, de nyomorúságos ez a sztori. Ezt holnap mindenképpen el kell mesélnöm. Az ember, aki mellett eltekert, arra
3: szereget. De közel.
1: De nagyon közel, és a hátát lefotóztam. Na várjál, azért az ez igazán sikersztori.
3: Hogyan tudtad volna még nyomorultabbá tenni ezt a pillanatot, hogy állsz az alagút kimeneti részén, és veled a Svarcit?
1: Ha nagyon...
2: Kiugdik el
3: is, gyúrok!
1: Igen, gyúrok, és egy ilyen nagy, hogy levetkőzöm félmeztel erre. Na az, figyelj. Na az lett volna még... Az lett volna még igazán nyomorúságos. Igen. Tom Cruise láttam fél éve, pár méterre sétált el, láttam, néztem, hát mondom, ismerős a pali, de nem lehet ő. Fél óra láttam a neten, hogy itt forgat. Aha.
3: Az is mekkora. Tommal.
1: Tommal összefutni.
3: És nem hiszed el, az se.
1: Igen. Valaki szerintem tök kiábrándító lehet, nem? Tehát azt mondjuk a Stallone-ról mondják, hogy nagyon pici, a Tomról mondják, hogy nagyon pici, de tegnap a Svarci akkora volt, mint egy hegy gyerekek. Tehát, hogy még mindig nagyon nagy az öreg. Iszonyat háta van, és még mindig nagyon jó formában van. Nem tudom, mivel letetik őket. 80 akárhány évesen így bringázgatnak itt. De hogy tényleg nagyon jó formában van.
2: Tehát hogy... Tom Cruise sajátja az, hogy tulajdonképpen bármelyik filmben is játszik, és bárkivel játszik, mindig legalább 10 centivel magasabb a partnerénél. Nem tudom, hogy hozzák össze.
1: Nagyon nagy cipő
2: nagyon
1: kell
2: sok,
1: hozzá,
2: nagyon
1: igen.
2: Sok meló, sok beállítás.
1: Igen. Eszert láttam egyszer a Spárban közvetlen mellettem, hát tényleg jól kinőtt a földből. De direkt úgy csináltam, mintha nem látnám, mert nem akartam kellemetlen lenni, igen. Ja, jól van, gyerekek, hát ez volt. Igazából. Jó, hogy az öreg itt van. Nem, ugye miatt az zárták le a kettes metrót? Ugye az ő filmjét forgatják. Mit forgat még 83 évesen? Még mit csinál, vagy 80 évesen? Mit csinál még?
3: Visszatér a Terminátorba.
1: Szerinted Terminátort forgatnak?
2: Ne, hát az már önmaga paródiája lenne, nem?
3: De volt, pedig beszéltünk is róla, de hülyék vagyunk, hogy mi, és valami új rész valamiből.
2: Hogy,
3: tehát a nagy klasszikus.
1: Tehát valamilyen franchise-t forgatnak újra, vagy valamilyen új részt csinálnak valamivel.
3: Aha. Beszéltünk róla adásban.
2: Parkside reklámot.
1: Figyelj, menő azért, hogy ilyen állapotban vannak. Szóval az van, hogy azért így 78-82 évesen így forgatni még, meg ilyen erőléttel, meg így tolni. Nyilván van azért ott egy kis kémia, de hogy elképesztő állapotban vannak. Tényleg.
2: Ferit láttam a domoszlói búcsúban.
3: Voltam pár évvel ezelőtt. Részegen lövöldöztünk, azt hiszem, hogy hívják be. A Conan a barbárnak van folytatása. Ne. Ő lesz az idős Conan benne, ugye, mert ő volt az.
1: Lehet, hogy ezért időbe kell megállni, nem? Conan a barbár a Svarcival? Én nagyon szerettem a Conan a barbár.
2: Múltkor láttam az eredetit, valamelyik csatorna adta. Hát, hogy ez milyen borzasztóan lassú film.
1: Borzasztóan, de 80-as években.
3: Azt imádtam.
2: VHS kazettán. Annyira maníros, hogy
1: borzalom volt, persze. De milyen teste volt benne a Svarcival.
3: Mondjuk a kettes metrót valószínűleg nem amiatt zárták le. Ez nem fér bele.
1: Ez nagyon eklektikus Conan a barbár lenne, hogy közben a kettes metrónál a Pillangó utcánál forgattak valamit.
3: Hát azért egyébként meg itt van egy fotó az öregről, mint a Conan a barbár időskorba.
1: Hát még mindig?
3: Keres
2: rá.
1: Még mindig ott van?
2: Én is jól nézek ki.
1: Még mindig ott van? Hát jól néz ki egyébként, igen. Na jó van, gyerekek, 5 perc, pontosan 8 órát a Kellys című akciófilmet forgattam Magyarországon, ezt kaptuk, hogy ez a Kellys ezt forgatja. Jövünk mindjárt, jó? 4 perc, pontosan 8 óra. Ha láttok valamit az utakon, azt küldjetek. Ránéztem itt a hírekre, de nincs nagyon semmi igazából. Van egy baleset a Rákóczi úton, az Erzsébet híd felé, és ott van egy picit nagyobb dugó, de egyébként csend
2: és
1: nyugalom. Jó?
2: Nekem Café de Mar Energy.
1: Az Energy, így van. 4 perc, pontosan 8 óra. Itt vagyunk mindjárt a hírek után.

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: A Simon's Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simon's Burger a Busó körforgalomnál a MOL Kút mellett.
14: Idei nyáron, tavalyi áron. Igen, a farkasfilternél a klímatöltés még mindig tavalyi áron, sorban állás nélkül. Hisz tudja, farkasfilter nem csak filter. Autószerviz, autóalkatrész. Farkasfilter Pécs, Pellérdi út 4.
15: Gyermeket hunyorog. Közelebbül a tévéhez. Gyakran változik a dioptriája. A gyermekkori látásromlást ma már nem csak szemüveggel korrigáljuk, hanem korszerű mérésekkel is nyomon követjük. A Sós Optikában Mohácson terápiás lencsékkel és szemtengelyhosszméréssel is segítjük a gyermekek látásgondozását. Sós Optika Mohács. Korszerű látásgondozás helyben. Sósoptika.hu.
16: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
17: Szia, drágám! Na, ná, Isten, én aludtam ma is.
16: De jó neked. Mi a titkod?
17: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacor Forte.
17: És a koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron

0: focije a főszere. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
1: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
2: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptetőrendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
3: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Reklámot hallottál.
5: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Estartolt a Fishingon Orfű, megtartják a Remény évadát Budapesten. Jubilál az aratónap. Már is mondom a híreket, jó reggelt! Permetkapuk, ivókutak, napvitorlák segítik a hőséget elviselni Pécsen. Az önkormányzat idén is több intézkedést vezetett be a forróság élettani hatásainak enyhítésére. Estartolta a 18. Fishingon Orfű, az ország egyik legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljára. Idén is hetekkel korábban elfogytak a jegyek, így a rendezvény tehát már sokadik éve teltházzal várja közönséget. A Fishingen idén közel 150 produkció lép fel. A fellépők között megtaláljuk a Kispál és a Borz nevét, illetve Heaven Street 7-ét, jön a Kistehén, a Carson Coma, a Quimby, a 30Y, a Hiper Karma, csak hogy egy pár nevet említsünk. A koncerteken túl kiemelt szerepet kapnak idén is a kulturális, közösségi és szabadidős programok. Megnyílik a képzőművészeton Orfű, a fesztivál szabadtéri kortárs képzőművészeti kiállítása, de mindemellett lesznek pódium beszélgetések, érkezik a Magyar Vörös Kereszt, a Buli Segélyszolgálat is, és lehet sportolni is majd. A Remény évada címmel hirdette meg a 2026-27-es szezonját a Budapesti Operett Színház, amely ősbemutatóval, operett premierre, musical gálával és nemzetközi turnéval várja közönséget. A következő évad első premierje Szomor György, Mindig itt leszünk című rock musicalje lesz, amely a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából készül. Jubilál az aratónap Mohácson. 20. alkalommal szervezik meg az eseményt július 11-én. A gyülekező után a házigazda mohácsi polgárok olvasókörének székháza előtt gyalogosan és lovaskocsikkal felvonulás indul a városba, majd a selyemgyár elől a búzaföldekre vonulnak ki az Arató Fesztivál résztvevői.
7: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
6: Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton, Mohács-Szőlőhegy közelében félpályás útzár érvényes a hónap végéig. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögötti parkoló területén is június 30-áig. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős UV-sugárzásra kell készülnünk.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művészek hit őrülten kalimpáló Zsül!

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó
1: Hello,
2: reggelt.
1: Bello, drága hallgatók. Igen. Ja. Nézem itt, hogy mi van. Rákóczi út Erzsébet híd felé elesett, gyerekek, ez nagy baj. Már nagyon nagy dugó van arra felé. A hídon is áll a sor állítólag, már mint az Erzsébet hídon.
2: Hozzak egy cseppit?
1: Igen, azt megköszönöm. Igen.
3: Ez reggel 6 óta szipog. Meguntad, Juli.
1: Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen...
3: Megvan Júcsa! Van neki, gyere vissza!
1: Megy valahol a klíma? Nem megy klíma?
3: Hát ők a központi, a házbéli.
1: Tisztítják azt rendesen?
3: Persze, 23-ban is ki volt tisztítva, hogy emlékszem, hogy nem biztos rendes ez a ház. Légiós betegséged van, öcsém.
1: Az mi az Isten?
3: Azt kapod a klímától, halálos.
1: Valami megy, valamit érzek. Jönnek a bacik. Ezt az ipari klímát nem sűrűn tisztítják itt, nem?
3: Nem biztos kell.
2: Szerintem vannak ezzel kapcsolatosan azért előírások, amiket mondjuk egy ekkora épületnek be kell tartania.
1: Elvileg, igen. Nem, valami van, érzem azért, mert fulladok, igen.
2: A kocsit klímáját tisztítatod egyáltalán?
1: Szerinted.
3: Egy új autó.
1: Szerinted mit mennyire tisztítatom én a kocsi klímáját?
3: Új a kocsi. Mit?
1: Két-három évente kellene elvinni az körülbelül. A régi autóknál tisztítottam, de itt most nincs nálam annyit egy autó. Nem nagyon tisztítom.
3: Nem gumit cserélünk, hanem
1: Nem nagyon tisztítom. Igen. Most a magyar zászlókat dobálták le a hídról, írja valaki. Mi van, gyerekek, most egy híd zászlót a Dunába dobók lettünk? Ugye a Pride zászlókat ledobálták.
2: A Pride zászlókat dobálták le, és magyar zászlókat tettek a helyére a mi hazánkos képviselők.
1: Az oké, de most ezt írja valaki, hogy most a magyar zászlókat dobálták le a hídról. Tehát akkor visszatért a történet. Ugye valaki jön a Pride, talán most
2: Pride,
1: végén vagy jövő hétvégén, most szombaton.
2: Nem most szombaton.
1: Földíszítették az Erzsébet hidat, és az Erzsébet hídról valaki bedobálta a zászlókat egyenként a Dunába, úgyhogy az egyik egy hajó emellett esett be 3 méterre.
3: Amit áldogáltak a turisták. 50-valahány éves lakos, aki elmondta, hogy újra megtenné, mert ez fölháborító, hogy ezek az zászlók ott vannak 3 év.
1: Három évet kaphat.
3: Amire leültethetik.
1: Hogy bedobálta az zászlókat. Én csak egy olyan videót látom, hogy dobja be, alul meg megy a hajó. Gondolod, hogy áldogálsz a hajón egy proszekos parral a kezedbe, és egy láncsa így beláll a fejedbe. Azért az úgy arra nem nagyon.
2: De ez a rongálás kategória vajon? Vagy mi a 3 év? Mire kap 3 évet?
1: De ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy mit merítesz ki, de nem szerencsés, igen. Robogós húzat nem bírod, mi? Ez az. Fudorás cuccokat szállítom, gyerekek, ma is 9-től 10-től viszem a pizzákat a kis robogóval. Fú, nagyon, nagyon küzdök vele.
2: Kell a mellékes.
1: Egy kis mellékesbe besegítünk, igen. Na, hol volt a lányod? Valahol volt a lányod? Mi történt?
2: Nem a lányom barátnője mesélte, hogy hát a lányom az most lesz majdnem sokára 18 éves, de hogy a környezetében egyre többen töltik be a 18. életévüket, és akkor ezt illik ilyen nagy körülmények között ilyen megadni a módját. Na. És egy ismerős mesélte, hogy Budán béreltek ki a kis csapatnak, az ünneplő csapatnak, a 18 éves csapatnak, egy budai villát, kétszintes, lixi-luxi, de olyat, hogy kézzétek, az alaksorban feszített víztükrümedence volt, szaunával, kétszintes.
1: Wow. Ha mégis csak 18 lett a gyerek, na. Hát azért ezt meg kell ünnepelni.
2: Több hálószobás, és tudod, így leesett az állam, hogy atya úristen, mik mennek itt, tudod. Tehát
3: de verészt, egy napra ki lehet bérelni. Tartasz egy bulit, a túlhevült fiatalok belehánynak a medencébe, akár... és azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, viszlát.
2: A 22-25 18 éves férészek kamasz nem a te házadat amortizálja le, hanem akkor fogják magukat, és kibérelnek erre egy budai villát, és akkor ott megy az őrültködés, a luxizás, a fotózkodás,
3: értelek,
2: a bandázás.
3: Én kicsit nem ezt látom benne, hogy az a gyújtólángja ennek, hogy figyelj csak, apu, ne itthon hányjon már a gyerek, meg ne itthon legyen buli, mert takarítani kell, inkább béreljünk egy 220 ezeres villát Budán. Ebben tudod, mi van? Szerintem az, hogy nagyobbat akarunk mutatni, mint akik vagyunk.
2: Én nem tudom, azt láttam a fotókon, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érezte magát, hát óriási emelkedett hangulat.
1: Ez összedobós, ilyenkor megy egy e-mail a szülőknek, kedves szülők, mindenki szálljon be 20 ezerrel, vagy ezt az ünnepelt szülei állják. Most mennyi? 2 kiló?
2: Kicsivel több, mint 2 kiló volt, igen.
1: 200 ezerért odaadnak egy budai villát? Egy estére? 2 kiló?
2: Igen. És olyan, hogy ott tudsz aludni, tehát hogy nincs az, hogy este haza kell valahogy csatangoljál, nyilván megveszik az ételeket, az italokat előre, és akkor ott ők úgy bulizgatnak. És tudod, fogtam a fejem, hogy atya úristen, 18. születésnapra 220-ért bérelni egy budai villát, amikor mondtam, hogy na, akkor fogd meg a söröm, hogy akkor, amikor a gyerekek picik voltak, akkor mi rendszeresen vittük őket ilyen ugrálóvárakba születésnapozni. Több születésnapot is tartottak ott, a fiamnak, meg a lányomnak is volt, és és nem emlékeztem már az ára, azt tudtam, hogy már akkor sem volt túl kevés, de most képzétek el, hogy egy darab gyereknek egy 3 órás ilyen születésnapi buli, amiben van egy darab 3 kancsó üdítő, egy hotdog, meg egy szelet sütemény.
1: És csak hogy egészséges sejjünk. Csupa vitamin, az összes hú, de jól hangzik.
2: És 3 órás ugrálás, mit gondoltok, mennyibe kerül per fő?
1: Per fő, 3 óra, kibéreld ezt az ugrálóbaszt?
2: Hát nem béreled ki, mert ugye ez egy helység, tehát vannak ezek, aha, a parkok, ahova
1: 15 000.
2: 12.500 forint per fő gyerek, aha, 3 órára. Tehát ez azt jelenti, hogy ha eljön a 10 kis haver, óvodások haver,
1: akkor a 120-ba.
2: Az egy 120-aska elment arra, hogy a gyerek mondjuk 5 éves lesz.
1: Hát inkább egy illa 18 évesen egy medencével, mint a ugrálóvár, vagy más a korosztály nyilván. Mi történhet ott a bulin? Érted, ha valaki ezt kapja a szülinapjára az anyjától, meg az apjától, hogy jó, oké, kiveszek neked egy vinát, és akkor érezzétek jól magatokat. Hát, mi lehet,
3: de
1: várj, ott?
3: Akkor még ott a plusz kaja pia, mert azt biztosítanod kell. Na, tehát az a 2, az már mindjárt.
1: De igazuk van, szóval, hogyha van pénzed, és megteheted, és 2 választásod van, hogy vagy szétverjék nálad a lakást, vagy elmenjenek valahova, ahol széthánynak mindent, és egy szórakozóján, vagy egy ellenőrzött környezetben 2 kiló van pénzed, kifizeted, meghívja 15 haverját, és buliznak egyet. Hát nem tudom, aztán mit ad majd a 20 éves szülinapjára, meg a 22-re, tehát hova emeled a tétet, de valószínűleg ennek így ebben a formában ez nem érték, nem pénz. 200 000, kivesszük, és szétzúzzák a villát, nem kell takarítani. Tehát a szülő úgy gondolkodik, hogy ő ezt olcsó megúszza. Nincs ne, takarítás, igen, nincs semmi gondja.
3: Neked nem kell elmenni otthonról, te maradhatsz otthon.
1: Maradhatsz otthon, a gyerek az egy helyen van, a barátaival van, meg ne fulladjon bele senki a medencébe, aztán kész, hogy milyen lesz az értékítélete annak a gyereknek, aki ezt kapja, ez egy más kérdés, hogy az értékrendje aztán mondjuk, milyen lesz.
2: A 18. születésnapra villantották ezt, nem hiszem, hogy ebből a rendszert csinálnak, de ez most egy ilyen nagyot szólt, de az én lányom 5 évesen volt olyan születésnapi zsúrban, ahova limuzinnal vitték el őket.
3: Limuzina. Az is nagy divat, így van, a nagy hosszú limuzin 5 éveseknek.
2: Mikor meghallottam, mondtam, hogy beültünk egy nagy autóba, aha, kinek? Egy nagy limuzinba, biztos valamit rosszul beszél. Nem, ez egy limuzin volt.
1: De miért viszel 5 éves gyereket limuzinnak? Mit ad hozzá, hogy borzasztó nagyot villantasz?
3: Ez rólad szól, nem a gyerekednek szól. Tehát 5 évesen az ugráló várat, azt megértem, mert azt szeretik, de hogy ő egy limuzinnal mente valahova, azt nem gondolnám. Ott az lehet, hogy apukáik aztán elmesélték, hogy hát igen, 5 volt a kis Krisztike, aztán tudod, limuzinnal mentek.
2: Azon gondolkodtam, hogy mikor voltam ilyen hiper-szuper luxi, ilyen házi buliban, vagy születésnapon, és rájöttem,
3: hát Júli, soha, ugye? A Maldívom.
2: Igen.
1: Sokat változott a világ, mi nem így ünnepeltük a 18. szülinapunkat, de nem akarok ilyen boomer dumát nyomni, hogy persze, mert a mikorunkban, de hát ez most menő, figyel, vannak családok, akik simán aztánk, persze, 200 000 forint. Nyilván, ha ott is kárt teszel valamiben, azért ugyanúgy ki kell csengetned. De valójában most 10-15-en átjönnek, buliznak egyet. Igen, nem annyira ördögtől való. Tehát tökre meg tudom érteni, hogy most egy szülői pár döntet, hogy a saját kecőjüket hagyják ott, vagy bérelnek egyet. Miért ne bérelni
3: biztos,
1: neki egyet,
3: nem? Biztos, hogy van itt egy kaució, amit le kell.
1: A kauciót le kell rakni, persze, nem tehetnek tönkre bármit. Lerakod a kauciót, és akkor utána rendben van minden, akkor azt vissza.
2: Náluk,
1: visszaadják,
2: igen. Egyszer volt egy ilyen születésnap. Még szerencsé, hogy 2 fürdőszobánk van.
1: Jó, ti rendeztetek?
2: Hát,
1: na, arra nem lennék hajlandó.
2: Elvonultunk
1: otthonról. Ez biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
2: 16. születésnap volt, ez volt az első igazi nagy házi buli, és hát ott mindenki fogta mindenkinek a fejét a WC fölött. Akkor mondták a gyerekeink, hogy ez volt az első és az utolsó.
1: Igen, tudom, erről meséltél, ezt mondtuk is, hogy ezért bátor, hogy bevállaljátok. Mm-hmm. Tehát 15 kamaszt meghívni a saját lakásodba, házadba, hogy hányanak össze mindent, az nem
2: így. Mi elvonultunk, néha elsétáltunk a ház előtt, úgy megnéztük, hogy egybe van-e még, nem még.
1: Igen, és aztán minden.
2: Kint van-e már a rendőrség, de hát ez soha többé.
1: Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
3: Igen,
1: ugye?
3: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
1: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
3: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
1: Nagyon kell.
3: Nagyon.
1: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18-et évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
2: Igen.
3: Ah, na.
2: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
1: adom.
3: A vajat, akkor majdre.
1: Igen, nincs ezzel, vagy igen. 18 évesen rágyújthattam egy helikorra pofon kísérletében a szülőknél. Pestiek, írja valaki, igen. Ja, egyébként biztos, hogy sokan tapasztalnak ilyet, tudod, hogy elmennek egy olyan rongyrázó buliba, vagy óvodai buliba, iskolai buliba, szülinapra, de mit csinálsz itt? Engeded a gyereket, hát menj át. Ha most a másik szülő limuzinba ülteti, vagy meghívja egy villát bérel a gyerekének, hát menjen el.
3: Igen, csak te utána mit mondasz, hogyha utána ő is azt mondja, hogy apa, voltunk 3 hete a izénél, hogy nekem lesz a születésnapom, mi is csináljunk valami aha. ilyet. Akkor azt mondod, hogy hát tulajdonképpen a mi értékrendünkkel ez nem egyezik, kicsim, vagy A, B, nem tudjuk kifizetni kicsim, szóval, hogy ezen a az 5 évesnek a limuzin szerintem tök föl.
1: Az 5 évesnek az limuzin, nem, persze, az nyilván nem. De 18 éves gyerek egy ilyen beszülinába becsepen, addigra kész van a gyerek, megvan az értékrendje. Igen. Te átadtad, amit át tudtál, nem? Elmegy egy ilyenbe, vereti egy, bulizik egyet, jól érzi magát haverokat, tök jó, oké, kibéreltek ez egy pénzes osztálytársának egy villát, de úgy én nem érzem annyira úgy durvának, hogy ettől, nem tudom, a másik 18 éves az majd azt látja, hogy nekünk ez így ebben a formában aha. nincs meg. Addigra, hogy nagyjából te úgy felkészítetted. Tudja az értékrendet, átadtad, látja, hogy ti milyen státuszban, milyen anyagi körülmények között vagytok, az vagy megbecsüli, vagy nem, vagy többet akar, vagy kevesebbet, de úgy nagyjából felkészítetted mindenre. Hát 18 évesen ez már nem nagyon deformálja a személyiségét semmilyen szinten.
2: Meg 18 évesen egyébként egy ilyen villabérlés sem feltétlenül ördögtől való, tehát hogy nyilván nem csinálnak ebből a rendszert. Nektek volt gyerekkorotokban zsúrotok?
1: Gyerek, mert ilyen lakótelepi persze, elmentél, meghívtak az egyik óvodális osztálytársad, iskolai osztálytársad, csak a kis szobában padlószőnyegen, nem tudom. Koktélkré keresztetek, és baromi boldogok voltatok, hogy 4 fajta halacskásot lehet megkóstolni. Tehát, hogy nagyjából, nagy, tudod, koktél, csak szilveszterkor, és csak zsúron, azért a koktélkré kereszt, nem nyúltunk akármikor.
3: Hát a születésnapi buliba kented a vajas kenyeret rá, egy szelet parizer, meg a egy piros aranycsöp. Jó napot kívánok, kész, ez volt a catering.
1: Meg is becsülted, ami volt. Meg is becsülted, igen. Jó volt, igen.
2: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
1: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapat, és aki rohantál, és senki nem hozzád jött.
2: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keks.
1: Nyomorúságos. Illetve akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
2: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő
1: igen,
2: jött
1: ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
3: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni?
1: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
2: Ez volt az ajtót.
1: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált egy jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszerű fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
2: Igen, figyelj.
1: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
2: Nem,
1: ez nagyon szomorú ez a történet.
2: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
1: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
2: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
1: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, meg maradt az egész torta. És kiderült, hogy miért jöttek el? Tehát meg volt, hogy...
2: Figyelj, ez már így nincsen meg. Tehát így mindenkinek volt jobb dolga, és akkor így, hát így nem voltam így napirendet aznap. Hát,
1: de... Gondolom, utána azért nem sütötted el minden évben.
2: Nem.
1: Egy pár évre pihentél a születésnapi bulika.
2: Mondom, ezt az egy alkalmat sikerült kisírni, és akkor utána anyám azt mondta, hogy de hát látod, hogy
3: igen, minek hozzád, kicsi, minek? Úgy se jössz.
2: Neked igen. Minek?
1: De vannak hasonlók, az én születésnapomra 2 gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött el ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esett le, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülőnap, hétfő meg mentem érettségizni.
2: Én sem emlékszem olyan.
1: Nekem sincs
2: olyan
1: meg.
2: Óriási.
1: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk valahol, kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. Igen. Mi is béreltünk egy ilyen villát, soha többet nem mehetnek oda fiatalok. Fűnyíró áztetőn, szobrok a medencébe, pingpongasztal eltörve. Kár volt rendesen. Hát ezt valószínűleg a szülők a kaucióba, akkor ezt befizetik. Igen, igen.
2: Tessék, mi a Horányi árnyas tábort béreltük ki a lányunk 18. születésnapjára, 120 000 forintot kóstált.
1: Ott azért mondom, hogy a 2 kiló az ma már egy születésnapra nem tűnik annyira vészesnek. Júli könyve születésnaptól a tűzfali.
2: Egy sikeres élettörténete.
1: Igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ tették, volt. A... Más világ volt, igen. Már sírok is, Júli történetén ére valaki. Fú, de látom ezt. Fú, nagyon látom. Igen. Sose volt ennyi barátom, 3-4 max, esküvőmben 12 vendég volt a családdal együtt.
2: Szűk családi körben. Ő
1: valószínűleg az egyik, aki nem jött el a születésnapi bulira, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívom volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
2: Jaj, az is milyen szavarú.
1: És hogy ezek mekkora traumák, ez mennyire megmarad. Ez mennyire megmarad. Nyílik az ajtó, és belépsz kalóz jelmeze, nem? Nyugi, Júli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én gizikülte nekünk. Én ballagásra 4 köbméter betont kaptam, hogy lebetonozzuk a garázst.
3: Gyönyörű ajándék.
1: Igen. Nekem nyáron van a szülinapom. A családban az volt mindig a duma, hogy mindenki nyaral, ezért soha nem tartottunk születésnapi partit. Azért ezek milyen kemény mondatok, milyen toxikus mondatok. Ne haragudj, nem lesz szülinapi polit. Mindenki nyaral, tudod, elutaztak, nem tudunk itt meghívni.
2: Is. De itt van a másik. Január 3-án van a születésnapom, mindig elfelejtik. Tünde.
1: Igen. 2 hét múlva lesz 30. születésnapom. Egyelőre senki nem ér rá. Mi kiküldte nekünk, köszönjük szépen. Mi olyan szegények voltunk, hogy a 18. szülinapra se tellett. 18. szülinapom este a mentő vitte, mert a szívemben probléma volt, a faluba az a hír járta, hogy terhes vagyok és visznek szülni. Igen.
2: A 18-at a nagyrédei borozó táncos rúdján ünnepeltem, srác vagyok.
3: Hát jó, ez hát teljesen korrekt.
1: Igen. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
2: Tehát
1: ha a Júli történetét lehet fokozni, hogy egyedül söpri a konfetit, és engedi le a lufikat, és az anyja közben eszi a citromos tortát, itt van a mindenfivő.
2: Hát nem is eszi, mert hogy anyja nincs is otthon, mert nem
1: kérdezik. Nem, a tiéd azt mondja, hogy ha nálad ezt lehet fokozni, akkor ő az, aki egyedül van, és az anyja sincs otthon, mert elfelejtett, és
3: mennyire
1: nem vett ki szarőt.
3: Mennyire nyomorultnak érzed magad, nagyon. Hogy a saját anyád is.
1: Nagyon. Szerintem ez az, ami egész életedben bennmarad. Ott állsz nyomorultul, senki, de akit meghívtál, senki nem jön, és az anyád sincs otthon.
2: Ősz a konyhában, a viaszos vászon terítős asztal mellett. Fel nagyon. Van díszítva, hogy itt ágyhoz szép.
1: Nagyon, nagyon, nagyon kemény. Nagyon kemény.
2: December 30-án van a születésnapom az egész országban.
1: Az erre lehet fogni egyébként, igen. Na jó van, gyerekek, köszönjük az SMS-eket. Jövünk mindjárt 8:30 van, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Superman milyen?
10: Ő mindig a jót látja. Én az igazat. Az is igaz, hogy ezzel nem teszem annyira magasra a lécet.
11: Aj, fáj tőled a fejem.
12: Lily Alcock, Jason Momoa, Supergirl.
13: Ügyes vagy, Kripto.
12: A mozikban.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
16: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
4: Reklámot hallottak.
5: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hétvégén már harmadfokú lesz a hőségriasztás, hamarosan érkezik a görögdínje, elindul a jubileumi gyalogos zarándoklat, mindjárt elmondom mikor. Meghosszabbították a másodfokú figyelmeztetést, a hétvégén már harmadfokú hőségriasztás lép életbe. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ döntése alapján az országos tisztifőorvos meghosszabbította a korábban elrendelt hőségriasztást péntek éjfélig. Szombattól pedig már harmadfokú hőségriasztás lesz az ország egész területén. Pécs megye Jugúváros önkormányzata arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban fokozottan figyeljenek saját és a környezetük egészségére. A nagy meleg leginkább az idősek, a gyerekek, a várandósok, a krónikus betegek szervezetét terheli meg. Fontos, hogy egy percre se hagyjon senki gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban. A pécsi ivókutak, légkondicionált helyiségek listája az önkormányzat oldalán találhatók. Jubileumi gyalogos zarándoklat indul Püspök Szent Lászlóra. Egyházmegyénk több évtizedet tartó hagyományai szerint a pap szentelések időszakában idén, ezen a héten pénteken indul el a gyalogos zarándoklat Mecsek Nádasdról Püspök Szent Lászlóra, mely minden évben a papi és a hivatásokért ajánlanak fel. A hivatások zarándoklatát 92 óta tartják. A Határokon túli Magyarságért Alapítvány június 28-án rendezi meg a Barokk zenei kincsek a Pécsi Egyházmegye Levéltárából című koncertet. Egyébként könyvbemutató is kapcsolódik ehhez a kőtárban. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozása szerint idén kiváló minőségű lesz. Egyébként Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik a dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig a görög dinnyéből 10-12 kg. Baranyában, főként az ormánságban termesztenek dinnyét, elsősorban görögöt.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Felújítási munkákat végeznek a Komló Verzum látogató központ mögötti parkoló területén június 30-áig. A kivitelezés idejére a parkoló jelentős részét lezárták a forgalom elől. Jó utat kívánok és koncentrációt ebben a nagy melegben. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős UV-sugárzásra kell készülnünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel. Itt vagyunk, 3:49 lesz pontosan, 2 perc van, jó reggelt, kívánunk mindenki elbocsánat.
1: Nem lesz ebből a hajózás holnap, testvérem.
0: Ez a robogós nátha.
1: Robogós takony.
0: Robogós nátha, gyerekek.
1: Robogós takony elkapott.
0: Nagy motoron ez nem történik meg, de ha robogózol sokat, akkor ugye? Ez...
1: Nagy
0: más világ a robogózás, más világ ez, más világ. Nem úgy ülsz rajta azért, nem úgy motorozol. Megfázott a kis orrocskám. Nem volt a nagy plexi előttem. Ezzel jöttem reggel robogóval. Mondom, ennyi fúdórás barátom sose volt. Tényleg fölrakok egy rózsaszín dobozt, hát akkor még szimpatikusabbak. A Fülöp-szigetekiek ennyit még nem köszöntek rám, mint így robogóval.
1: Új barátaid vannak.
0: Láttatok már, csak ázsiaiak szállítanak kaját?
1: Persze.
0: Figyelj,
1: legdöbbentő.
0: Nagyon durva. Tehát kevés rózsaszín dobozos ember ül már, aki magyar lenne. Csak ázsiaiak. Fülöp-szigetek, nem tudom, tájföldiek, nem tudom, honnan jönnek, de hogy tele van. Nem ez baj lenne, engem egyáltalán nem zavar, csak mondom, hogy nagyon sokan vannak.
2: És ott van előtte a telefon, a GPS-szel, tudod, halad 40-nel, fel se néz. És írja be a címet közben pedig.
1: És azt észrevettétek, hogy tegnapi 37 fokban nagy kabátban is bírnak motorozni?
0: Maszkban, de hogy ilyen tudod, ez a meleg miatt eltakarják, hogy nagy kabátban vannak, ők mit csinálnak?
1: Neki ez egy könnyed tavaszi nap valószínűleg.
2: A 120 fokot.
0: De tényleg egyébként igen. Igen. Nagyon kemény, igen. Oké, gyorsan, M5 Pest felé, Ócsa előtt Inásnál a sor vége, baleset van a keleténél, azért áll a híd, köszönjük, M1 Herceghalom, M0-ás között nagy dugó, emiatt régi egyes felé torlódik. És akkor még egy mondat a hajózásról, holnap ugye elérkezett ez az időpont is, a nyár indító, vagy záró, vagy már nem is tudom, hogy mi, milyen hajózásunk van nekünk, és ez az utolsó, nem hajózunk többet. Úgyhogy BSV, Metzkerviki, különböző játékok, nyeremények, 100 000 forint KP-k, ugye a szokásos kis hajós játékok, és reggel 6 órakor várunk mindenkit, ha van kedvetek velünk Szántod hajózni. Szántód, így van, 6:37 között van a felszállás, 7-kor indulunk, kikötünk Tihanyban, de hogy nem kell nagyon leszállni, és 3:40 körül kikötünk a... Hát hol kötünk ki?
1: Ugyanonnan, ahol
0: ugyanott kikötünk, igen. Nagy Bogi is jön a BSV-vel, úgyhogy
2: jó kis
0: buli lesz. Úgyhogy gyertek, van hely a hajón, úgyhogy fölfér mindenki. Ez a nagyobb komp, úgyhogy nem kell attól félni, hogy nem fértek föl, hogy odajöttök. De volt olyan, hogy pár éve kisebb hajóval mentünk meg a Covid miatt, nem engedtek mindenki beszállni, de tavaly is mindenki befért, úgyhogy óriási, tehát nem autók állnak föl erre a kompra, hanem gyalog jössz, akkor oda azért nagyon sok ember elfér.
1: Jó, de azért korán kell jönni, az biztos.
0: Igen.
2: Bali kezdi a vizes pólóeset.
0: Azt én megindítom nektek nagyon szívesen. Akkor öntem magam, csak legyen benne valami alkohol, mert én ott már ihatok, Balatonon vagyok. Taxival megyek, nem kocsival megyek, lóháton megyek, mindegy, hogy megyek, a lényeg, hogy lehet inni.
2: Átsétálsz.
0: Ti láttátok ezt a kongói szurkolót? Milyen helyes ez a történet? Én keresem ezeket a sztorikat így a VB-ről, mert jók a meccseredmények is, de hogy ezek a háttértörténetek nagyon jók. És hát van a kongói csapat, és nekik van egy elképesztően szimpatikus szurkoló táboruk, de közülött is van egy emberke, aki egész egyszerűen azt csinálja, hogy fölöltözik baromi elegáns öltönybe, kék nadrág, fekete cipő, piros öltöny, és mozdulatlanul állva, jobb karját a magasba emelve, követi a mérkőzéseket, és ez a Lumumba póz, amiben ő áll, a béke a nemzeti összetartozás és az egység üzenetét hordozza, 61-ben ugye meggyilkolt államférfi emlékét őrzi ezzel. Ő feláll így, amikor elindul a meccs, és a csávó 90 percen keresztül ott áldogál, kék nadrágban, piros zakóban, sárgainkban, elképesztő megható, néha leengedett kézzel, néha felrakott kézzel, 90 percen keresztül teljesen mozdulatlanul áll. Mennyire érdekes.
1: Nézi,
0: szerintem igen, szerintem nem a szurkolókkal szembe áll, hanem ő a meccsel szembe áll, és nézzen, mint egy robot, néha fölemeli a jobb kezét, és tartja fölfelé jobb kezét emelt tenyérrel. És ez a produkció, a csávó nem mozdul meg.
2: De ki vajon összedobták a jegyet? Tehát ő egy olyan vezérszurkoló, vagy biztos vannak olyan emblematikus figurák, akikre így azt mondták, hogy oké, neked összedobjuk egy jegyet, legyél ott, mert te biztos, hogy bekerülsz.
0: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg vagy összedobja a szövetség, vagy jön magától, néha tiszteleg, néha azért egy kicsit tapsol, mozdulatlanul áll. Nagyon szeretem.
2: Nagyon jó
0: sztorik ezek. Mindezt egy lehetetlenül piros zakóban, kék nadrágban, sárga ingben áll az ember és rukkol.
2: És a gól van, akkor sem
0: akkor tapsol, igen. De ezt nagyon szeretném. Hogy azért ezek meghatóak, ezek a történetek, hogy emberek ennyit utaznak, hogy ott legyenek és támogassák. Ez egyébként valószínűleg nem túl esélyes kongói csapatot. nem tudom, hogy a csoportmeccsekben ők hogy állnak. Igen, milyen jó lett mögötte ülni.
1: Azért semmit nem látsz a csávótól.
0: Igen.
1: Tényleg nem szedik le, az tök érdekes, hogy őt hagyják ott állni.
0: Nem, ő valamilyen emelvényen áll, tehát igazából a lába mellett ellátnak. Aha. Tehát ő nem úgy áll, hogy ő zavarja a kilátást. Fölállították őt egy emelvényre, és jóval magasabban van. Mint a többiek, és közben mellé, vagy mellette átlátnak. Igen.
2: Hát nem tudom, hogy hívják azt a norvég focistát. Mindig szőkehaja van, és Haaland.
0: Haaland, Haaland, igen. Attól, hogy hogyan.
2: És láttátok, az édesapját, meg az édesanyját vette a kamera, amikor gólt lőtt. És az apuka meghatódik, de úgy, hogy az elején csak áll, így látod, hogy ilyen kisfiú zavarba kerül, és aztán felhúzza a kabátját így az arcára, és úgy pityereg. Hát az mennyire...
0: Cuki?
2: Nagyon-nagyon kis kedves. Szerintem betettem a közösbe is.
0: És az megvan, az is egy ilyen háttértörténet, nagyon kedves, a gánai tradicionális pap?
2: Nem.
0: Az megvan az
1: nem,
0: a sztori?
1: Az nincs.
0: Ugye Gána is kint van a VB-n, és van egy tradicionális papjuk, sámányuk vagy varázslójuk. Nana Kwaku, így hívják egyébként az embert. Bonszám, ez a neve, ez a bece neve. És ugye azt állította, vagy folyamatosan azt állítja, hogy bizonyos játék idő alatt az ellenfél vagy teljes csapatára, vagy az ellenfél bizonyos játékosaira rontást tesz. És hosszú időn keresztül dolgozik azon. Aha.
2: Ott van az apuka.
0: Édesem, de cuki. Igen.
2: És
0: szóval azon dolgozik, hogy átkot tegyen a játékosokra, mert ugye a hagyományos, tradicionális vallást képvisel, és valamilyen vudu átkot szór. És ugye kiderült, hogy ő már tett a Cristiano Ronaldo-ra is, és a Harry Kane-re is próbál tenni átkot, hogy ne tudjon jól játszani Gána ellen. Harry Kane-nek egyébként szarul ment a játék, kihagyott egy fejes gólt, vagy egy 11-es, tehát hogy valamit mellé is lőtt, és azt mondta, hogy Harry Kane-en dolgozom jelen pillanatban, nem akarok neki komoly sérülést okozni, csak annyit, hogy ne játszol hatékonyan Gána ellen. És azt mondta a Vudu pap, hogy most rajta dolgozik. Most amit nem akarsz, azt mondja, hogy Vudu pap rajta dolgozzon.
2: Amikor eljut hozzá a híre.
0: Igen. Erre megszólalt az Uri Geller, aki azt mondta, hogy ő ismeri ezt a gánai papot. Ez a gánai pap, ez tényleg veszélyes, tehát nem jó, ez valakire rászáll, ezért ő dolgozik azon, hogy semlegesítse az átkát.
1: Ezért nem halt meg, ez ugye a Kane, csak nem tud gólt lőni.
0: Igen.
2: Azt
0: igen.
2: Látod, hogy Uri Geller meg a gánai pap így egymást delejezik egymással szemben.
0: Szenzációs.
2: Több ezre stadionban.
0: Igen. Ugye, az volt, hogy 2014-ben ő elmondta, hogy ő rontást tett a Cristiano Ronaldo-ra, mert hogy megátkozta a Ronaldo-t, hogy a Portugália-Gána meccs ellen ő ne játszon jól. És a Kane, a Harry Kane ugye valóban nem szerzett gólt, és kihagyott egy hatalmas helyzetet a végén. Anglia-Gána talán, nem tudom, 1-1 vagy 0-0, tehát hogy döntetlen lett. És a Kane 6 méterről fejelte fölé a majdnem üres kapuban a labdát. És
2: a Vudu pap azt mondta,
0: és mondta a Vudu pap, hogy gyerekek. Nagyon szívesen, hosszú ideig dolgoztam a Harry Kane-en, hogy ne találjon be. Ezek annyira jó sztorik.
2: A legjobb ajánló
0: imádom egyébként. Nagyon híres a csávó.
2: Mivel hirdeted magad? Megvudusztom.
0: Figyelj, és valószínűleg azért nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnak olyat, hogy azért egy kicsit ez működjön. Szóval, hogyha komoly tudása van, azért ott bele lehet nyúlni dolgokba, úgyhogy nem biztos, hogy vele össze akadni.
2: Meg aki egy picit is hisz az ilyesmiben, az eleve egy rossz érzéssel lép ki a pályára. Hogyha tudod, hogy te vagy a célpontja egy ilyen támadásnak, akkor az hat rád, tehát hogy ez egy ilyen önmagát beteljesítő jóslattá válhat, igen, hogy hallottad, hogy a Vudu pop most rajtad melózik.
0: Hogy rajtad melózik, aha, kösz, jó.
1: Igen, és akkor jön nem vagyok nyugodt.
0: Igen, jönnek az Uri Geller, és azt mondja, hogy tudom, ismerem a papot, veszélyes, semlegesítem, hogy helyekének ne legyen baja, érted? Ezek egymás szórják átokkal, csak hogy a játékosok megmaradjanak. Szóval milyen szép, amikor így kultúrák találkoznak, nem? Az egyiknek ott áll egy ember, aki nem mozdul meg, és néha integet, mert emlékszik valakire, és drukkol, a másik a Vudu papot hívja, tehát hogy ennyi kultúra, ennyi rassz így találkozik, nagyon izgi, nagyon jó történetek vannak.
2: Valahogy az afrikai VB-ről nekem maximum a vuvuzella meg Shakira maradt meg, de hogy így nem voltak ilyen nagy emblematikus figurák, vagy csak nem követtük ennyire akkor, vagy nem volt ennyi felület, ahol áradtak.
0: Szerintem volt, csak ezek ilyen felejthető történetek, tudod, hogy van akkor is egy-két arc, elfelejted, van egy-két sztori, és aztán így mész tovább, igen. Aztán, hogy a 2014 vagy 16-os Portugál Gánán a Ronaldo le is sérült, amikor ez egyébként ez a félkegyelmi megátkozta.
2: Azóta is perli.
1: Nagyon jó.
0: Igen, ezek a papok ennyi energiával dolgoznak, miért nem egy erővel dolgoznak? De most mi van, ha működik? Mi van, ha ő tett a Harry Kane-re is valamit? 6 méterre majdnem üres kapuból, érted? Egy kicsit úgy így kihagyott. Tehát nem feltétlenül vagyok biztos, hogy nem működik. Arra kíváncsi, hogy az Uri Geller mit csinál vele szemben. Tehát, hogy
1: valószínűleg ott... ő is tud valamit.
2: És akkor ilyenkor ezek a papok tesztek saját magukra egy ilyen védelmet, hogy ez az átok ne szálljon vissza rá?
0: Hát valószínűleg megvan ennek a módja, igen, hogy hogy tudsz úgy ártani, hogy az ne rád szálljon, igen. Igen, igen. És akkor ott áldoznak, nem tudom a vudu papok mit csinálnak.
1: Hát
0: de...
1: szurkálnak egy bábát, szurkálnak, tudod azt csinálni.
0: Igen, áldoznak, nem feltétlen. Nem feltétlen, nem feltétlen.
1: És
0: szerencsés.
1: Egy dolgon nagyon csodálkozom, hogy nem ültél föl rá. Pedig nagyon vártam, hogy hozod a hírt.
0: Melyikre gondolsz? Foci VB szintén?
1: Foci VB és...
0: Nem tudom.
1: UFO támadás várható.
0: Na, ez most a legújabb.
1: Az a legújabb, nincs meg.
0: Mondta, egy meccsre mondták konkrétan, hogy megérkeznek valami Skócia, Svájc, nem tudom, valami meccsre mondták, hogy ott lesz a bizonyíték megérkezése.
1: Így van, és hát emiatt ugye a mérkőzés majd katasztrofával fog fulladni, már mennek körbe ezek a dolgok, hogy ez a legjobb alkalom lesz egy foci meccs, hogy megmutassák magukat igazából.
2: De mi küldtek egy képeslapot, vagy honnan valószínűsítik?
1: Hát ez valami szaki, szaki, jós és szakember egyben, és mondta, hogy ez lesz a legjobb alkalom, hogy jöjjenek.
0: De azt hiszem az volt, hogy megtippeltek egy meccset, hogy melyik meccse jönnek meg. Tehát megmondták pontosan, hogy két nap, vagy három nap múlva Svédország, Svájc, nem tudom, hogy valamilyen meccsen ők megérkeznek majd, és ez lesz az a meccs, ahol ők megmutatják saját magukat. És megtippeltek egy konkrét meccset, hogy mikor fognak megérkezni.
2: Tehát, hogy van egy Szotyi, aki már nem csak a gólokat tippeli meg, hanem az UFO támadást is.
0: Szóval igen, vagy igen, igen. Nem tudjátok a számát a sámánnak?
1: Valakire rátenné valamit, mi?
0: Igen. Egyébként ez egy jó kérdés, hogy miért nem a saját csapatát buzerálja, hogy játszanak jól?
2: Valószínűleg rossz energiákat könnyebb küldeni, mint jókat, nem?
0: Tehát valakit megátkozni, vagy egy kicsit tönkretenni.
2: Egyszerűbb ezeket a nagy feketeségeket mozgósítani, mint pozitív vagy jó energiákat mozgósítani. Szerintem ez lehet a titka.
0: Aha, tehát, hogy rontást könnyebb valakire rátenni, arra gondolsz?
2: Aha, mert hogy ez szerintem alapjáraton is ott van a levegőben, ezért csak rá kell valakire fókuszálni.
0: Na, igen.
2: A sok jót összegyűjteni, az talán nehezebb.
0: Egyébként itt írva, hogy megnézte Harry Kane gólt, fél 4 méterről kilőtte a stadionból.
1: Akkor
2: találtok.
0: Őre én fejesre emlékeztem, de akkor nem, akkor ez lövés volt, tehát 4 méterre konkrétan az üres kapuba kilőtte a stadionból. Igen.
2: A magyar válogatott mikor átkozta meg?
0: 86-ban. Tett ránk valamit. Még Gánával nem játszottunk 86-ban. Igazából, de lehet, hogy ott tett ránk valamit. Igen.
2: És mondjuk, ha most mi felhívnánk Frabátót, és azt mondanánk neki, hogy legyen kedves, buherálja meg mondjuk Cristiano Ronaldo melóját. Tehát ott kell lennie a helyszínen? Vagy ezt itt távol is?
0: Szerintem Frabátó esetében teljesen mindegy.
1: Szerintem Frabátó biztos, hogy kérne egy repjegyet, meg szállást a helyszínre.
0: Frabátót nagyon kedvelem, de Frabátónak teljesen mindegy, hogy hol teszi rá ezt az átkot. 120 zápáért az bármára tudja tenni. Teljesen mindegy, hogy hol rakja az a szerelmi kötést.
1: És ha te mész, hogy a Ronaldóra kéred, akkor azt megcsinálja, majd megyek én, hogy Ronaldó ellen kérem, akkor nekem is megcsinálja.
2: Csak a 120 kérjenek az a lényeg. Hát tegyünk már egyszer akkor egy ilyen próbát, hogy teszteljük már Frabátó képességeit. Egy meccset buheráltassunk meg vele.
0: Én a Frabátót is megnézném, igen, ahogy igen, 70 éves rózsadombi hölgyekhez elmegy szerelmi kötést tenni Lajos bácsira. De mondjuk ezt a gánai papot, ezt azért úgy megnézném, hogy dolgozik. Tehát mondjuk, ha kaphatnánk egy órát, csak hogy nézzük meg, hogy valóban mit csinál, tudod? Hogy hogy néz ki egy ilyen vudu szertartás?
1: Frabátót nem hiszed, de a vudu szertartás meg igen. Hát
0: valahogy a gyökerek meg
1: ez.
0: A tradíciók miatt azt gondolom, hogy azért ez az afrikai hitvilághoz, szellemvilághoz, meg kultúrához egy kicsit közelebb áll, mint Frabátó hitvallása. De megnéznék egy ilyen vudu szertartást.
2: Csak megnéznéd.
0: Nem tenném rá senki. Nem kérném, meg nem használom, csak tökre kíváncsi lennék, hogy működik. Hogy milyen szakrális része van ennek, hogyan kommunikál, használ-e valami tudatmódosítót, milyen szellemeket hív-e, miket, van-e állatáldozat, hogy zajlik egy ilyen, mennyi idő egy ilyen körülbelül, milyen nyelven beszél, vannak-e énekek, dalok, kísérje valamilyen hangszert. Tehát, hogy az egész szertartást tök szívesen megnézném, hogy néz ki egy ilyen, egy valódi mondjuk. De nem feltétlenül az, hogy ártanak egy másik embernek, csak hogy milyen szakrális részei vannak ennek. Milyen áldozatok, milyen állat

0: ott egy ilyen szertartás zajlik. Tuti hazavinnék valakit.
1: Jó, de te azért félsz kilépni a lakásból is, ha nem köszönsz a madaraknak, és nem kopogsz kettőt az ajtón. Tehát, hogy neked azért egy hetes buszra...
0: Te maga vagy a prikézsia.
1: Igen, egy hetes buszra való felszállás, és komoly idegi terhelés éppen rossz napod van, nehogy vonalra lépjél, vagy nem tudom, valaki rád köszönjön. Én nagyon-nagyon érdekelek.
2: Viszünk holnap egy kakasta hajóra.
1: Jó. Jó. Jó. Szerintem lenne hírérték, ha elvágnánk a torkát. Igen. Szerintem valószínűleg, hogy vesztenik a hallgatottságunkból, ott bemutatnánk egy kakas áldozatot.
0: Viszont megnyernénk egy nagyon izmos célközönséget.
1: Igen, de tényleg nagyon izgirált. Na jövő mindjárt, nézzétek meg egyébként a szurkolókat, tényleg zseniálisak. 2 perc, pontosan 9 óra, itt vagyunk mindjárt, jövünk rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef exkluzív grillkolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nyerj S-Budget babzsákfotelt és nézd kényelmesen a mérkőzéseket. Vásárolj június 25-e és július 15-e között Spár vagy Interspár üzletben legalább egy S-Budget terméket. Használd a MySpár appod, majd töltsd fel a digitális blokkod, hogy megnyerd az S-Budget babzsákfotelek egyikét. Részletek nyereményjáték.spar.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MHZ-ház két személyes kemping sátra 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu per Citán oldalon.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc

0: számolja 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, 10. alkalommal szervezik meg a Zsolnai Fényfesztivált, film készült a mohácsi csatáról. Megjelent a legfrissebb adó trafipax. A baranyai navosok a héten Komlón és Pécset, Uránvárosban a fagyisokat és a cukrászdákat ellenőrzik, a többi helyen pedig a zöldségeket. Befejezték a pécsi vasútvonal karbantartását, újra járnak a vonatok a Budapest-Pécs vasútvonal teljes hosszán. 4 héttel ezelőtt kezdődött meg a Sárbogárd és Dombóvár közötti pályafelújítás. Ennek célja a lassú jelek felszámolása és a pálya állapotának javítása volt. Az elmúlt hetekben 120-130 vasutas dolgozott a vonalon. A MÁV saját erőforrásból végrehajtott munkálatai során 4800 tonna zúzott követ építettek be, több mint 4500 méteren cseréltek sínt, mintegy 400 vas beton aljat építettek be, váltókat újítottak fel, javították a vízelvezetést, és több helyen megerősítették a pályát és az alépítményt. A munka eredményeként több szakaszon megszűnik a sebességkorlátozás. A mohácsi csata közelgő évfordulója apropóján a Rubikon Mohács világok harca című történelmi dokumentumfilmje új kutatási eredményekkel, nemzetközi szakértőkkel és látványos 3D-s rekonstrukciókkal idézi meg az ütközetet. A nagyszabású alkotásnak Debrecenben volt az Apollo moziban a premierje, ahol közönség találkozót is szerveztek az alkotókkal. Július 2-a és 5-e között 10. alkalommal tölti meg fénnyel és művészettel Pécs belvárosát a Zsolnai Fényfesztivál. A jubileumi év különleges nemzetközi fókuszt kap. A fesztivál idei díszvendéke és fókuszországa ugyanis Írország lesz. A program kínálatban az ír kultúra kortárs és hagyományos arca egyaránt megjelenik majd. Nagyszabású fényinstallációkkal.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Gázvezető rekonstrukciós munkák zajlanak Pécsett a Péter utcában, a Hasmihály tér bejárata és a Hunyadi utca között dolgoznak most a szakemberek. A munkával érintett szakaszon teljes az útzár, a környező utcákban pedig megváltozott a forgalmi rend. Jó utat kívánok! Folytatódik a hőség, a kánikula. A következő napokban egyre melegebb lesz. Vételkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban. Holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős UV-sugárzásra kell készülnünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja! A stúdió bal felső sarkában ül a kézjelekkel kommunikáló időőr Zsüll! A jobb felső sarokban a ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli! Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna!

0: a 90-es évek izgóbuthistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsi!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perccel, holnap Balázsik a PSG-vel a hajón, tök, hogy a BL döntő után erre is ráérnek. Igen, PSG vagy BSV-ge hasonlóak.
2: Kicsit eljönnek, autogramot osztanak, dekázgatnak egy picit.
1: Aztán mennek. Gyerekek, igen, holnap az utolsó hajózásunk, úgyhogy gyertek velünk, ha valaki még nem volt, vagy vonakodott, akkor tényleg jó mulatság, jó hangulat, nap felkelte a tó közepén, kompozás, és 3-4-10-re már újra a szántódi kikötőben vagyunk. Várunk mindenkit szeretettel, fölféltek a hajóra, új komppal megyünk, jön a BSV, a Metzkerviki, sokan lesznek, fellépnek. Zene van, ugye nagy színpad van, mi egy kicsit ott közte beszélgetünk, de nem sokat, lejátszuk a játékokat, ez inkább egy ilyen kis have fun, egy ilyen kis laza kis fiesta a Balaton közepéről igazából.
2: És mivel ez az utolsó alkalom, ezért érdemes időben kiérni.
1: Igen.
2: Tehát, hogy senki se bazírozzon arra, hogy fél héttől van beléptetés, akkor fél héttel az 5 percet kiérek, mert akkor már nem biztos, hogy felférsz.
1: Igen, igen,
3: lehet,
1: igen, gyertek.
3: Hogy igen, lehet, hogy nem. Mert mit lehet azt tudni?
1: Igen, de
3: megint lesz az gyerekek, én ezt minden évben van. Imádom, mikor én megérkezem, ugye a hallgatók állnak a hajóra várva, és hogy szépen elsétálsz, mert te fölmehet, és az elsőt mindig megkérdezem, hogy mikor jöttél. Tegnap este 10-kor.
2: Volt ilyen?
3: Va, persze.
2: Jézus.
3: Ott éjszakázott, állt, hozott egy kis takarót, leterítették, leültek, elpiázgatták.
1: Hogy tudja, hogy fölférjenek, igen.
3: Igen, hogy ő ott le, hogy ő elsőnek akar felszárni, este 10.
1: Ugye ez akkor volt szerintem talán, amikor Covid volt, és elmondtuk, hogy véges a beszállói létszám, mert egyrészt kisebb bajok, hogy a Covid miatt nem engednek föl, mert a Covid nagyon másod terjedt, a 200-an vannak fönt, vagy 350-en. Tehát egész máshogy jön a Covid, ugye.
3: Megáll
1: 200-nál, és azt, hogy látom, nem vagytok elegen, nem terjedek, ja, 350 vagytok, itt most akkor beterjedek.
3: Mindenkit lefertőz.
1: Teljesen irális szabályozás volt, és akkor az voltak, akik nem bízták a véletlenet. Te még nem hajóztál velünk?
2: Én csak utas voltam.
1: Te jó Isten.
2: Tehát úgy voltam veletek, hogy igen, fent voltam a hajón.
1: De holnap ugye műsorvezetőként jössz. Fú, várják, mit hozzak magammal? Hozok akkor plusz egy adag ebédet, hogy hát a lerobban a hajó. Hozok magammal mentőmellény, bár úszni tudok, a Balaton szélességét ismerve, onnan azért a kondícióm alapján bárhonnan kiúszom.
2: De figyelj, én leszek az, aki lehúzlak.
1: Nem viszek értéket a zsebembe, csak egy telefon, de azt berakom egy vízhatlantokba, hogyha esetleg elsüllyedünk, akkor azért a telefonnal a nyakamba ki tudjak úszni, pénz ne legyen nálam, mert az megy a levesbe, és nem jövök drága cuccba, hogyha úsznom kell, akkor ne menjen kárba. Úgyhogy gyerekek, holnap arra készüljetek, hogy Juli jön, sose süllyed még el komp a Balatonon, minden esélyünk megvan erre holnap. Mentőcsónakban én ülök egyedül, jó? Ez szólok, hogy senkit nem engedek oda.
2: Túl gondolod, mert ha én ott vagyok, akkor ki se futunk.
1: Igen. Valami baj van.
3: Lehalt a motor, mind a kettő.
1: 16 ezer köpcent is, nem tudom, dízel szörnyetegek.
2: Soha
1: mi ez második világháború, már tankba is működött.
2: Betoljuk.
1: Valamiért nem indul el a hajó, Juli. Olyan lesz, mint a gombócartúr, tudod.
3: És minden... akkor jön, hogy bedobjuk a vízbe. Julit, és igen. A komp elindul.
1: Gombócartúr megpróbál mindenhol felszállni, hogy eljusson Afrikába, de senki nem viszi el. A hajó elsüllyed, a repülő nem száll föl, és ez lesz, hogy téged a végén ott hagyunk szántodon, és egyszer csak megjavul a komp, és elindul.
2: Vagy fel kell áldozni, ennyi.
1: Tudod, nem, figyelj, csináld azt. Hogy várd meg, amíg beindítják a motort, és a kikötés után, amikor már látod, hogy csak dobjál a kötet, csak akkor lép fel a hajóra. Akkor lép fel a hajóra, amikor már látod, hogy megyünk, elindultunk, járnak a motorok, akkor már onnan már ez már nem áll le.
2: És amikor jön a nyomasztó kérdés, hogy érzed ezt a gázolaj
3: szabad? Valami ég.
1: Nagyon jó felvetés. Ha valaki tudna 4 darab hegedűt hozni, szerintem tudnánk... Köszönjük a hallgatóknak. Nagyon tudnák ugyanazt rekonstruálni, jó? Tehát evezünk, mint a norvégok, írja valaki.
4: Nők és gyerekek előre!
1: Igen. Jó, én semmilyen nőre és semmilyen gyerekre nem vagyok tekintettel, csak szólok előre. Tehát én a Billy Zane leszek a Titanicból, aki egy fegyverrel a kezében lövöldöz mindenkit, aki
2: fel akar. A gyémántal a zsebedben.
1: Igen, egy gyémánt lesz a zsebedben, és mindenkit lelők, aki fel akar szállni a mentőcsónakra. Mi ki kell, hogy jussunk, nem, Feri?
3: Egyértelmű. Nekünk ránk szüksége van a világnak.
1: Nincs angol száz udvariaskodás, hogy a nőket meg a gyerekeket. Nem.
2: Nincs.
1: Nem. Nem, mi megyünk a mentőcsónakkal, jó? A 4 hegedűs az maradjon ott, mindenféleképpen.
2: Az a jó, engem a melleim fent tartanak.
1: Az biztos.
2: Itt egy ilyen úszópólya vagy, így lebegök a víz tetején.
1: Igen, ezért mondjuk, hogy utolsó. Hát értitek, itt nyer értelmet. Értitek, hogy miért nyer értelmet, hogy utolsó a hajózás? Igen, megered az eső, és szakadni fog. Pénteki hajózás az a Pride előfutára? Na, Kata, így van. Kata Marán?
3: Új, ne!
1: Mekkora duma! A Kata van a Marán, jó ide nagy duma, igen. Ja, úgyhogy ez lesz holnap Juliska először velünk hajózik, úgyhogy igen, van még valaki a vízben? Annyi, egy síp legyen nálad. Jó, egy síp legyen nálad, annyi, hogy a tiéd eldugul, mert a 100 forintos célövöldébe lőtték, és megfújod majd a sípot, de már az se szól.
2: Nem, lesz sípom, csak én a rossz irányba kezdek el majd úszni.
3: Hosszába. A távolabbi partból. Ő Keszthelynél akar kiszállni.
1: Igen. Erre számítunk. Na, tegnap viszont, vagy tegnap előtt üzen nekünk a Détár Feri, gyerekek.
3: Oh!
1: Ferike! Hát mi állja előtt egy időjárás, jó?
3: Jó, hát.
1: Jó, köszönjük szépen.
3: Milyen lenne?
5: Az időjárás jelentést a Vaper rovar riasztó és rovarírtó termékek támogatták.
1: Na most, ugye van egy instás srác, ugye, igen. Ő csak egy srác, azt hiszem ez a neve. Én nagyon kedveljük őt, ő nem csinál más, mint rászól valakikre. Már megemlítették a Heti Hetesbe is egyébként, tehát a fiú nagyon nagyot megy, és beírtak nekünk hallgatók, neki a TikTok vagy az Insta oldalára, hogy szóljon ránk is. Ő általában kamasz fiúkra szól rá, hogy tűrtőztessék magukat, meg. Hogy nem atyízzanak, de most már kézede az van, hogy most már termékeket is népszerűsít.
2: Odaért.
1: Tehát a srác odaért, hogy termékeket népszerűsít, most már mindenféle fagyizókat meg nem tudom, miket csinál. És ránk szólt. Hát köszönjük meg neki, ez egy nagy megtiszteltetés. Nagyon, nagyon drága vagy, köszönjük szépen. Úgyhogy nagyon örültünk neki. Rászólt az egész tábra.
2: De most
3: rendesen meg lettünk fenyítve,
1: igen, ő TikTokon és Instán fenyít be mindenkit, és mi is kaptunk, igen. Ránk szólt, ő ugye a tűrtőztessed magad, mindenkire rászól. Nekem, én kedvelem őt, én egy tök helyes srác.
2: Nekem két vagy három hónappal ezelőtt mutatta meg valamelyik gyerek ezt a srácot, és akkor én írtam neki. De ráadásul úgy írtam, hogy Balázsik stábból, és légy oly kedves.
1: És nem szólt akkor ránk.
2: És akkor nem szólt ránk.
1: Válogat.
2: Elment mellette ez, de most
1: válogat. Kékem van zsűl, vagy pirosan, vagy melyikem? Mutatjuk meg, hogy ránk is ránk szólt. Adjátok át neki, hogy köszönjük, lejátszottuk. Neki egyébként ez egy nagyon nagy öröm. Ő, amikor bekerült a Heti Hetesbe, megemlítették ugye a Majkáig, konkrétan majdnem elsírta magát.
2: Tényleg.
1: Hogy őt megemlítették a Heti Hetesbe is. Hogy ez neki egy akkora dolog, és hogy ez egy másik szint. Úgyhogy szóljatok neki akkor, hogy megemlítettük, jó, és lejátszottuk, ahogy ránk szólt.
6: Hello, rádió egy. Igen, neked szólok. Ide figyelj, benne voltam, és nem szóltatok. Úgy kell megtudnom mástól, nem szégyeltek magatokat, hogy nem szóltok, hogy rólam beszéltek. Balázs, állítsál magadon, tűrtőtetsed magad rádió egy, mert oda baszok.
1: És egy kicsit tényleg felhúzta magát. Hol nagyobb felhúzza magát, hol kicsit húzza fel magát. Neki ez egy nagy öröm. Neki ez egy nagy öröm, hogy leadtuk, úgyhogy szóval írjátok meg neki, hogy volt nálunk, és bemutattuk a videóját. Mondom, a Heti Hetesen majdnem elsírta magát. Nagyon aranyos volt. Úristen, őt megemlítették a Heti Hetesben.
3: Na most megnézzük, hogy érünk-e annyit, mint a Heti Hetes?
1: Igen. Hogy megemlítem minket,
3: igen,
1: hogy
3: igen,
1: hogy
3: igen, igen,
1: igen. Igen, eljutott hozzá. A hír.
2: Úgyhogy mióta fut ő? Vajon?
1: Hát szerintem egy-két éve van igazából. Egy-két éve van, és ugye mindenkire rászól. Uh-huh. De általában azokra, sokszor rászól olyan kamaszokra, akik ugye hát, túl sokat gyászolnak, és akkor igen. Ő rászól arra, hogy ne legyen nagyon gyászolás. Na, olvastátok ezt a jelentést, gyerekek? Mit történik az országban? Ezt néztétek? Erről még tudunk egy picit beszélni.
3: Hát egy csomó minden.
1: Egy csomó minden történik az országban, de hogy ugye vannak néha ilyen ellenőrzések, amikor a rendőrségi nagy erővel kivonul, és leellenőrzi, hogy kábítószer vagy ittas vezetésen vagyunk-e.
2: Múltkor, pont egy héttel ezelőtt volt egy ilyen nagy egyhetes ilyen akció.
1: Azaz. Megjött az eredmény, én nem tudom, hogy ezt megemlítettük-e, de hogy figyelj, elképesztő mennyiségű számban nőtt meg az ittas és a kábítószeres vezetés. Mi lett volna, ha nem tudják, hogy ellenőrzés van? Tehát ugye ez úgy volt, ez előre bejelenti a rendőrség, és egy hétig szólnak, hogy gyerekek, most aztán tessék vigyázni, mert mindenkit figyelni fogunk. Senki ne vezesse részegen. És kiderült, hogy valami irdatlanul megnőtt alkohol-drog nemzetközi akciósorán, ez a Rotpol nevezetű történet.
3: Ez ugye minden évben van.
1: Minden
3: már
1: évben
3: erre
1: van.
3: Tavaly is rácsodálkoztunk, de kíváncsiuk, hogy nőtte azóta. De ezek szerint igen.
1: 11 kerékpáros is fennakadt a rostán, indult rengeteg alkohol és kábítószeres eljárás, 51 ezer sofőrt igazoltattak, 250 járművezetőt szűrtek ki alkohol és kábítószer hatása alatt.
2: Bocsánat, az 51 ezerhez képest a 200...
1: De önmagában gondold el, hogy 200 autós, akik csak megtaláltak.
2: Igen.
1: hogy még hány van az országban, aki nem tudott, hogy milyen állapotba ül az autóba, ha ezen a rostán itt fennakadt 200 drogos, 300 alkoholos, tehát mit tudom, ez összám az ilyen 4-500, akit ők megtaláltak. Abból a fele kábítószer befolyásoltság alatt vezetett.
2: Azt hogyan szűrték?
1: Gondolom valamilyen gyors teszt, ami ott azonnal ki mutatja. Nem tudom, hogy ez vérből, lehelletből.
3: A kápsz is az tegnap est is, vagy ma reggel is?
2: Hát attól függ mi.
1: Hát ezt nem tudom, hogy meddig tárolódik, nem tudom, hogy ez hogy van. Nyilván itt megvan az, hogy mi meddig kimutatható.
3: De van, aki reggel az a lindul, érted?
1: Szerintem simán. Szerintem simán.
3: Hopp egy Tabi, ezt gyerünk.
1: Szerintem simán. De ugye itt az a kérdés, hogy mi van, ha ők nem tudják, hogy ellenőrzés van, vagy ők mondjuk elolvasták éreket, hogy ellenőrzés van, de hányan vannak még az úton, akik isznak és akik kábítószereznek, ha itt ilyen számok jönnek ki. 220 sofőrnél extrém magas alkoholszint. Érted? És beül. Az 200 potenciális halálosztó, aki csak fennakadt. Ez azt jelenti, hogy ezeket találták meg, akkor több ezer, ha az országban nézzük a vezetők számát, akkor több ezer az ittas és a kábítószeres, aki minden nap autóba ül. De szerintem ez engem tökre megdöbbentett ez a szám.
2: És volt ebben például valami olyasfajta célirányosság, hogy mondjuk péntek este szórakozó helyek mellett többet mértek, vagy itt csak random
1: nem,
2: össze-vissza?
1: Nem, itt ugye napközben. Héten mérnek, és itt napközben, és reggel is mérnek. Tehát itt nem feltétlen szórakozó helyez állnak oda péntek este, hanem itt kedden reggel egyszerűen fennakadsz kábítószer használat.
3: 220 esetben akkora volt az alkohol szint, hogy bűncselekménynek számít.
1: Az milyen? Az
3: na,
1: ő miben van? Érted? Mi volt a cél? Hova indult? Simán lehet, hogy el tudom kezdeni, megy dolgozni. Elindított egy sima kedd reggel.
2: Igen, és hányszor beszéltük egyébként ezt, hogy minden alkalommal meg vagyunk döbbenve azon, hogy ez mekkora számok. És aztán egyszer csináltunk ebből egy témát, és
1: hogy, nem hogy tudom, ki az, hány száz esemes
2: jött azzal.
1: Orvosok.
2: Azzal indul a nap. Tehát, hogy ne remegjen a keze.
1: Orvosok, ügyvédek írtak. Darukezelők, mentősök. Igen. Ugye az volt, hogy valljatok őszintén, most ki az, aki ma reggeli volt. Minden, és írd le a foglalkozásodat, nem kell a neved, nem érdekes, nem azért csináljuk. Tanárok, orvosok, ügyvédek, szellemi munkát végzők is rengetegen írtak, tehát nem csak az építkezésen dolgozók, aki azt gondolt, hogy kétkezi munkát végez, hanem szellemi tanult, ugye, hát azért azt gondolt, hogy kicsit talán értelmiségű gondolkodású, dokik, aki leírta, hogy sebész vagyok itt a ma reggel, hogy ne remegjen a kezem négy nélkül.
2: És erre bevertünk mi is egy felest.
1: Jó, van, jó. Igen, nem, mi csak szörpötítünk.
2: Jaj.
1: Igen. Tehát, hogy ez hihetetlen, milyen emberek vannak. Bejelentették, én egy hétig meg is álltam. De hogy mennyi lehet az úton akkor valójában. És te ott motoroz el mellettük, ott megy a gyereked el mellettük, ott megy előtte a gyerek a zebrán át. Szóval, hogy tökre megdöbbent. Nem gondoltam, hogy senki nem akad fönn. De azért ilyen számú extrém nagy mennyiségre azt lebontod, az egész hát, országban az autók vezetőkre, az gyerekek, nagyon nagy szám.
3: A tavalyi szám az 300 valamennyi volt, most 500.
1: Most 500. Tehát valami hát, olyan sokat romlott az állapotunk, hogy egy év alatt a másfél majdnem kétszeresére nőtt az alkoholos és a drogos vezetés. Tehát szellemileg valami nagyon komoly dolog történik.
2: Egy ilyen akció, ez nyilván plusz költség a rendőrségnek, de nem lehet ezt mondjuk nem évente egyszer megcsinálni, hanem minden harmadik hétben, vagy havonta egyszer. Nem jön be több ezen az oldalon, mint ami mennyi kimegy. Tehát, hogy a balesetekkel, az akármikkel, tehát, hogy azzal, hogy
1: mennyi bevétele van ebből a központi költségvetésnek, arra gondolsz?
2: Oké, megbüntetik őket, rendben, pénzbírság, rendben, de hogy nem lesz utána belőle halálos baleset, mert kevesebb van. Ha én számítok arra, hogy folyamatosan raziáznak és mérik az alkohol szinte gyakrabban, mint évente egyszer egy hetes akció keretein belül, akkor valószínűleg kevesebb ember ül részegen.
1: Hát igen, csak ez megint egy lakosság gyermekben tartása, tudod. Ez a ne így áll azért, mert tudod, hogy ellenőrzünk. Nem, nőj föl végre, és vállalj felelősséget azért, amit csinálsz. Nem lehet úgy presszionálni a lakosságot állandóan, hogy mi majd ellenőrzünk, ezért ne így áll. Tehát, hogy majd mi itt vagyunk, mint szigorú apuka, aki ellenőriz téged.
3: Hát plusz azt
1: oda kéne eljutni, hogy ülök be úgy, hogy szét vagyok csapva.
3: De azt mondani, hogy a büntetés terhének növelése, az nem visszatartó elő, mert azt mondod, hogy engem úgyse kapnak el. Uh-huh. Tehát hiába vezetnéd vissza a halálbüntetés, nyilván nem ebben az esetben, hanem bármi másban, akkor is ugyanennyi lenne a bűncselekmény, azt mondja, hogy jó, de hát úgyse fogtok elkapni, érted? Tehát, hogy nem az lenne, hanem az, amit a Balázs mond.
2: Kíváncsi lennék a területi megosztást. Ez nem csak Budapest.
1: Nem, ez teljesen országos hogy, volt.
3: Most hogy mi baj a szabolcsiakkal?
1: Arra gondolsz, hogy Kelet-Magyarország
2: vezetünk,
1: igen. Míg a kicsit elitista Nyugat-Magyarország. Átjárok Ausztriában, nem iszom, nem dohányzom, ott dolgozom Ausztriában. Burgerlandba megyek. Ja.
2: Mennyi alkoholista van itt Magyarországon?
1: Igen, fú, mennyi alkoholista van itt Kelet-Magyarországon. Hát szerintem minden, lehet, hogy azért megyékre van elosztás, vagy van egy kicsit rosszabb jobb adat, de ebben szerintem a pestiek is, akik benne vannak. Megdöbbentő, hogy egy év alatt ennyit romlott a szám. Ugye, tehát itt emelheted az ellenőrzések számát. Ha ez egy év alatt ennyit romlik, akkor nagyon sok kábítószeresnek, alkoholt ivó ül a kormány mögé.
3: Mi miatt kezdtek el inni a választási eredmények miatt,
2: még
3: vagy
2: ünnepelnek?
3: Érte?
1: De hogy még mindig ünnepelnek? Még mindig ünnepelnek? Vagy a sok kikapott fideszes?
3: Vagy ez vagy az?
1: Fele-felében megoszlik az ünneplő tízások és az elkísérletet fideszesek. Nagyon isznak, nagyon drogoznak. Nem bírják elviselni a választási vereséget, se azt, hogy nyertek. Folyamatosan ünnepelnek. Érdekes, hát itt azt írja meg, hogy Hollandiában, aki egyszer fennakad egy ilyen ellenőrzésen, szondát szerelnek a kocsiba, megfújja, és csak utána tudja elindítani a motort. Azért ez mennyire durva,
2: hát
1: nem?
2: Tudod, hogy ezt meg a magyarok élelmesek hogyan játszanák ki? Hát behívnám a szomszédot, a gyereket, a mindenkit.
1: Persze, belefúj.
2: Agyon fújatnám azt indulás.
1: Igen. Most egy autóba egy szonda azért az nem. Jöjjön már ide, fújjon már bele. Hát ez a magyar leleményesség. A németnek valószínűleg nem fújok bele. Nem ülsz bele részegen. Oda jut, azt mondja, hogy fújja bele, Jocikám. Na itt van, ha indítsd el a motort.
3: Száj benne, nézd meg.
2: Felfújnék egy lufit józanul, és utána odaraknám, és azt a levegőt.
1: Igen. Jó, tudjuk akkor ezt be a választási eredményeknek. Fogjuk, és akkor egy hónap múlva megnézzük az eredményt, hogy mi történik. 9:50 pontosan, jövünk mindjárt, ha van közlekedés, még küldjetek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
3: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
5: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Sopron Fest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
8: Július 2-3-4.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
7: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
7: Ez a Rádió 1.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Több száz énekes lepi el majd Pécs belvárosát. Idén is megrendezik az Egyházmegye családi fesztiválját. Újra mosnak majd a Dunában. Jelentősen csökkent a víztároló tartály vízkészlete, tudtuk meg a Mezőföld Víz Kft-től. Ófalu község önkormányzata mindenkit arra kér, ellenőrizze az ingatlanját. Minden évben nagy siker, így idén is megszervezik. A Mohácsi Sokacok olvasóköre hívja-várja az érdeklődőket július 4-én a hagyományos gasztrokulturális nagy rendezvényére, a Dunai Mosásra, amely tűzgyújtással indul, majd indul a vonulás a Sokackör épületétől a Sokac révbe, és bemutatják természetesen idén is, hogy mostak régen. Idén is megrendezik a Pécsi Egyházmegye családi fesztiválját augusztus 20-án. Ez lesz egyébként a sorban már az 5., amikor is szélesre tárják a pécsi püspökség kapuit, hogy otthont adjanak az Egyházmegye nagyszabású rendezvényének. A Kovász Fesztivál egésznapos, ingyenes program, a szervezők kortól függetlenül mindenkit szeretettel várnak majd. Több száz énekes lepi el a belvárosi tereket Pécsen. Ismét nemzetközi kórusfesztivált rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. Augusztus elején 6 hónapon át több száz énekes alakítja koncertteremmé a köztereket, illetve az udvarokat. Az idei Pécs Kantát nemzetközi kórusfesztivált augusztus 3-a és 8-a között tartják meg a belvárosban, a Kodály központban és a Zsolnai kulturális negyed területén. A rendezvény hazánk egyik legjelentősebb kóruszenei fesztivál, amely korábban kétszer is Pécset zajló nemzetközi Európa Cantat Fesztivál örökségén alapul. Az esemény egyik leglátványosabb programja során több száz énekes áll össze egyetlen nagy kórussá, hogy klasszikus műveket szólaltassanak majd meg. A 6-os úton hírnél a Zengő utca kereszteződésénél csomópont építési munkákat végeznek. A helyszínen útszűkületre kell számítani. A 6-os főúton a 173-as kilométernél felmarták az aszfaltot. A Pécs irányába vezető oldalon a kapaszkodósávot lezárták. Jó utat kívánok ma is a Rádió 1-gyel. Folytatódik a hőség, a kánikula, a következő napokban egyre melegebb lesz. Vitelkörzetünk ma 34-35 fok lesz a délutáni órákban, holnap már 36, szombaton 37 és vasárnap 38-39. Extrém erős UV-sugárzásra kell készülnünk. Csak egy-két felhő lesz ma délután fölöttünk az égen, a szél mérsékelt, északnyugati marad, csapadék nem várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy. Rádió 1.
1: 3:10 lesz, pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggel.
2: Csöves, hello.
3: Csöves.
1: Igen, abba gondoltok bele.
2: Nem tudom, mondtam, megkérdezt.
1: Igen, abba gondoltok bele, az 500 nem ugyanaz, mint az a 300 volt, mert azoknak most elvették a jogsiját. Tehát, hogy... Ugye itt az ittas meg kábítószeres vezetésről beszéltünk.
2: Ő valószínűleg az van, tudod, hogy azt gondolták, hogy nem lesz ilyen. Tehát a 300-at elkapták, kész, most már íhatunk.
1: Igen.
2: És
3: az Áher Gábor hívott egyébként azzal, hogy ha mondjuk te most panglizol, akkor azt a gyors teszt még egy héten keresztül kimutatja. B, ha előző este piáltál, és másnap reggel autóba ülsz, akkor ugyan már nem vagy részeg, nem vagy kakuk, meg itt el egy liter port, de azt még fújsz. Tehát amikor előző este iszol, és másnap reggel tudod, hogy vezetsz, tehát nem reggel kell megitt azt az italt, hanem már ha előző este megittad, már még akkor is fújhatsz reggel.
2: És ezen most fölhívott?
3: Igen, mert hallgattam a műsort, igen, és hogy az lábjegyzetként azért ezt tegyük hozzá, hogy
1: na de hány,
3: nem feltétlenül olyan emberek, akik reggel azzal indítják a napot, hogy lecsavarják.
1: Na de nem, hogy 6-kor iszom egy poározét, vagy éjjel 2-kor még fönndajdajozom, és igen. Úgy iszom. Tehát azért van az időintervallum, van a mennyiség, van a tömény, vagy nem tömény, vagy rozé, tehát azért ez sok mindentől függ.
2: De hát várjál, mert 300 olyan volt benne, akinek akkora volt az alkohol szintje, érted, hogy bűncselekmény kategóriába
1: az
2: esett. Hát az
1: milyen?
2: Hát az nem egy tegnapi esti pohár bora vacsorához.
1: Az nem.
3: Igen, de bizonyára nagyon sok olyan volt, aki fújt, de azért fújt, mert előző este elhajlott.
2: Nem reggel
3: kezdte.
1: Na de ahhoz nagyon sokat kell, hogy így áll, hogy este 11-kor, éjfélkor te abba hagyd, és 8-kor még olyan százalékot mutasson, hogy bűncselekmény kategóriába. Az valószínűleg inkább reggelívás, nyilván ezt az AR 100-szor jobban tudja, de azért megdöbbentőek az adatok, igen. Jó hajókázás, jó pihit, mire visszajöttök, a megafon is meg fog szűrni. Barnabás küldte nekünk. Valamiért nem kár, gyerekek. Van, akiket nem tudunk. Nem tudunk sajnálni. Van a szomorú, de valami egyáltalán. Nem. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, hogy ilyen témáink voltak. 18. szülinapra Juli lányának barátnője egy luxi szülinapot kapott, és arról beszélgetünk, hogy most milyen születésnapok vannak, illetve régebben, hogy születésnapoztunk és ünnepeltük a 18-at. Illetve tegnap motoroztam, és találkoztam Svarcival. Hát találkoztam volna, ha megállt volna egy fotóra. Hát nem kell mindig jól járni. Hát néha nekünk is meg kell tapasztalni, hogy milyen, ha nem akarnak velünk fotózkodni. Hogy legalább tudjuk, hogy milyen az, amikor mi
3: ez
1: nem akarunk
3: valakivel
1: fotózkodni. Milyen nyomorult érzés. Tegnap átéreztem, azóta alázatosan fotózkodom mindenkivel, mert rájöttem, hogy ez borzasztó nyomorúságos érzés. Üldöztem egy kicsit a Terminátort. Hát, ha sikerül egy közös fotót lekapni, de hát furamódon valahogy ez nem sikerült. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatom.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Telefon beiszítve, mondom, házhoz jössz. Hát házhoz jössz, Balihoz. Hát itt vagy, öreke, látom teket. Kamera beizít, megállok, hát mondom, figyelj, hát mondom, ott áll, ismerem a srácot, mondom, oda, hogy szia, Bali, megáll, Svarci, egy fotó. Jönnek ki az alagútból, és a Svarci így meglát, hát így látja, hogy ott áll egy szerencsétlen csávó, felhajtott rosszul a bukosságba, egy telefonnal a kezében, nyomorúságosan, tudod? Amit te utálsz magadon, hogy a veled valaki csinálja, ugyanez a sztori, ott álltam fel, letámasztott motorral, felhajtott rosszulja, én a 8 éves gyerek, három, azért csak egy fotó. Jön a Svarci teker, oda köszön a magyar srác. Szia, Balázs és Svarci. Good morning. És abban a pillanatban egy elmegy mellettem.
2: Igen, de őt nem ismert föl téged.
1: Hát mondom, ez jól sikerült ez a fotó. Annyit tudtam még, hogy hátulról csináltam róla nyomorúságos egy fotót. Majd megálltok egy piros lámpánál, és akkor a srác, akivel voltak, az integetett, hogy gyere oda, mert piros lámpájuk van. És meg is mondja, hogy hívjál föl, jó, mondom, hívlak, mondom, nincs meg most a számod, kiabált, hívjál föl, és ott állnak a Svarcék a lámpánál, és akkor elindulok visszafele még a lámpához szépen, de hogy nyilván messzálltak meg a kereszteződésnél, zöldre váltottak és elmentek, hát mondom, azért velem nem cseszel ki, rázumoltam az öregre, akkor hátam van, figyelj, mint egy ilyen tepsi.
2: Jól tartja magát.
1: Célirányosan vezet. Tehát, hogy ő néz előre, merevartal, nem néz sehova, nem akarja, hogy megismer, nem kontaktál, teker.
2: Kitől is láttam ezt a technikát? Kitől is láttam Sebestyén?
1: Senkire nem néz.
2: Sehova nem nézel, így átmész.
1: Úgy mentem mellettem, tudod, álltam, hogy egy 8 éves gyerek, így egy telefonnál mondom, meg vagy öreg. Hát ide jössz, hát itt jössz ki az alagútból. Good morning. Hát jó, mondom, azt se tudtam mondani, hogy hello, tudod, vagy állj meg, vagy létszi egy fotót, valami így eltekert mellettem.
3: Neki is nyilván az volt, hogy a szemes sarkában azt lett, hogy ez tényleg.
1: Nagyon kellemes.
3: Sebestyén Balázs, álljunk meg egy piros lámpánál, nem ért utol sajnos. Nem, ez a rohadt nagy sap,
1: valószínűleg látták már, hogy elmegyek mellettük a Lánchídon. Ugye? Aztán látták, hogy visszafordulok, de látták, hogy az alagútban megint megelőzőket tudták, hogy ez ketyós. Ez azért, igen, jó, ez hogy ez akar, amit te is kiszúrhatod a fotót, akarnak, hogy futabolod, tudod. És most bekészülök. Hát itt, figyelj, ide jön a Terminátor, a kiteker az alagútból, elévettem magam, megálljuk egy fotó, mehet tovább mondom.
2: De semmi.
1: De egyik, mire számítottam, hogy megáll?
2: Hogy megáll, persze.
1: Szia Balázs, hogy vagy? Jól vagy? Láttam a műsorodat. A Balázsról az aztán az óriási
2: nem
1: volt.
2: Is, hogy nem is ezzel, hanem hogy megáll valakinek, hogy oké, akkor neked csinálok egy fotót. Nem,
3: azért, mert a kis a barátja,
1: én ismertem a barátját. Nem ismertem, csak tudom, hogy ki ő, meg mit találkoztunk párszor, és úgy belegondoltam, kontaktálok egy mondatot, hogy igen, itt vagyok, de jó lenne egy fotót, tök jó, és akkor csináljunk. És az öreggel azért mégiscsak. Na, hát ott tekerem melletted. Hát egy másodperc nem sok, annyira nem sikerült, hogy álltam, hogy nyalókás kisfiú, és így elmélettem. Sírtam magam, borzasztóan kellemetlen
3: szerintem
1: volt.
3: Szerintem nekem ennek a faszinak megvan a telefonszáma. Ha most felhívom, és ő azt mondja, hogy gyere oda kettőre valahova.
1: Nem.
2: Úgy ja. Nem kell.
1: Nem, már ez így nem. Volt. Á, nem, azért annyira nem, hogy gyere oda kettőre, és akkor várd meg, ami különös varc, az étterem, nem, az ekkor nem, ott jött veled szembe. Ott jön veled szembe, hát azért mondom, na, hát emellett azért nem megyünk el. Ez egy ilyen mondom. De most nem, tehát azt mondom, hogy gyere oda áromra, mert ott gyúr, és akkor ott álljak, ott toporogjak a terem előtt, az szerintem nem. Így spontán tudod valamit, mondom, egy fotót nyomjunk már.
2: Sajnán jó aha, az a hát döbbenet, ez... amikor így elmegy mellett.
1: Aha, semmi. De és mondom, hogy te hülye vagy, mire számítottál, tudod? Tehát, hogy miért gondoltad, hogy
2: megáll.
1: Hát biztos megáll, lehúzza a izét, megáll, húzza egy féket, és persze, vidáman negyed órára beültök valahogy kávéba.
3: És egy közös gyúrást? Esetleg? Schwarzival? Annak azért lenne?
2: Azt már nem jön,
1: ilyen modoros kellemetlenkedés lenne. Igen, én nem szeretem az ilyen leszervezett dolgokat, hogy gyere oda, és akkor gyúrjunk egy órát együtt. Egyébként nem ismerjük egymást, egyébként tök maher a szituáció. Egyébként egy ilyen kellemes kellemetlenkedés lenne. Szóval hogy eldumál, én ilyeneket sose veszek részt, nem szeretem az ilyen. Ez egy olyan, tudod, egy olyan helyzet volt, hogy ott úgy jött, és úgy mondom, jó, akkor most kicsit lemegyünk 5 évesbe, miért ne kapnánk egy fotót, mondom, lehet vele flexelni az öreggel azért. Figyelj, egyébként jó látni, tehát ott teker, tökre örültem neki, mondom, hát igen, azért a csávó egy ikon. Hová fajult a világ? Én örültem, hogy a fater meghívott este egy sörre a 18. születésnapomra.
2: Igen, vagy végre nem csak a habot ihattam le a söréről.
1: Igen. 18. születésnapomra egy pingvin marcipános pústortát és egy orhidát kaptam, nagyon boldog voltam.
2: De itt a másik véglet, taktaharkány óvodai ballagás, limuzin állt az óvoda előtt. Egy nagy, hosszú limuzin. A bérelhető.
1: Nagyon kell.
2: Nagyon.
1: Tehát azoknak az óvodás gyerekeknek aztán nagyon hozzátesz, hogy ők limuzinba mennek. Vagy hogy limuzinnal buliznak az óvodások. Igen. 40 éves lányom a közös külföldi utat kapott, a család lánytagjai 18-ra ezüstöt kaptak megbeszélés alapján. Aha. Mi a 18. évfélkor a Tesco-ban ünnepeltük, és megvettük életünk első legális sörét.
3: Igen.
2: Na.
3: Akkor már legálisan. 13 éves csaj születésnapja a jachton, az se semmi.
1: Adom.
2: Ha vajjakt, akkor majd.
3: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult volt.
1: Csináltak egy zsúrt, és egy ember jött el. Ez mondjuk tényleg elég szoció. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú történet. De várjál, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre, ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jött.
3: Volt egy darab torta, volt ropi, volt háztartási keksz.
1: Nyomorúságos. Akkor tök jó, ez volt. Ez volt.
3: Meg volt hirdetve, meghívtam az összes barátnőmet, lettünk volna 10, és akkor valószínűleg, és egy olyan barát vagy barátnő jött el, akit úgy meghívtam, hogy gyere még te is el, és ő jött.
1: Igen,
3: el.
1: Ő volt az, aki szintén azt gondolt, hogy vannak barátai, de nem voltak. Nem. Hát, és eljött a buliba, majd ott szeret, és ott álltatok ketten.
2: És mivel vigasztaltad magad, hogy jaj, biztos esik arra, nem tudtak elindulni.
1: Szerintem ott indult el a trauma. Ott. Tehát ez volt az első.
3: Ez volt az ajtó.
1: Én látom a kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel, bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat, a konfettit így összesöpröd, kidobod, anyukáddal még ott aranyosan beszélgettek a konyhába, ő azért próbált téged jobb kedvedelét, és azt mondja, gyere, kóstold meg a citromos krémes a kedvenced, te már akkor nem kérsz tortát, és az egyszem fiú üldögél bent, kicsit túrja az orrát.
3: Igen, figyelj.
1: És mondja, Juli, de hogy itt vagyok, játszunk valamit, de akkor te már csak elsétálsz mellette.
3: Nem,
1: ez nagyon szomorú ez a történet.
3: Nem nagyon tudtunk, igen, mivel játszani, mert hogy ketten voltunk, akkor olyan kellemetlenül kerülgettük egymást, de anyám...
1: Jézus, nagyon... meg így elmondva is borzongok.
3: Anyám nagyon praktikus volt, mert mondta, hogy akkor több marad nekünk. És akkor felvágtuk a tortát, megettük, és akkor...
1: Mondom, hogy ez volt, hogy anyám próbált jobb kezdeteríteni. Gyere, nézd, megmaradt az egész tört. De vannak hasonlók, az én születésnapomra két gyerek jött el, azok is a végére. A mai napig felrúgnám az összes meghívott kölyköt, aki nem jött ide. Azt a mindenségét, igen. Azt mondja, 18. születésnapomra azt kaptam az apámtól, hogy most már nagykorú vagyok, lehet beszállni a rezsibe. Ugye? Megváltozott a világ ebben a formában, igen. Most esetleg, hogy nekem nem is volt 18. születésnapom. Volt egy ballagásom szombaton, aztán vasárnap szülinap, hétfőn meg mentem érettségizni.
3: Én sem emlékszem olyan.
1: Nekem sincs
3: olyan
1: meg.
3: Óriás.
1: Nekem sincs meg. Se az, hogy mi volt, se az, hogy biztos megünnepeltük, meg elmentünk vala kajátunk, de hogy azért nincs az meg, hogy most olyan hú, de nagyon nagy dolog, hogy te 18 éves lettél, igen. 18 éves éve kaptam egy flexet, meg egy aksis fúrót, persze leggagyibat, azzal a címszóval, hogy most már mehetsz dolgozni és pénzt keresni. Máshogy, más világ volt. Más világ volt, igen. Első osztályban meghívtak egy szülőnapi zsúra, meghívó volt egy hajó, anyám azt hitt, hogy kalózparti lesz, és beöltöztetett kalóznak, én öltöztem be egyedül.
3: Jaj, az is milyen szavarú.
1: És hogy ezek mekkora traumák? Ez mennyire
2: ott
1: megmarad?
2: Állsz,
1: ez mennyire megmarad? Nyílik az ajtó, és belépsz kalóz jelmeze, nem? Nyugi, Juli, én is jártam, így 20 emberre vásárolt alkoholt, ittunk meg ketten az unokatesommal. Leginkább én Gizi küldte nekünk. Nekem csak egy zsúrom volt életemben, figyeld. Csak senki nem jött el az enyémre se szintén. Még anyám is elfelejtette, és nem kért ki Szabit arra a napra.
3: Ősz a konyhában a viaszos vászonterítős asztal mellett fel nagyon. Van díszítva, hogy ittágyos szép.
1: Nagyon, nagyon, nagyon kemény.
0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na mi van, Anna?
4: Mi van?
1: Tárcsász, mi van?
4: Naphallgatója van, hívom.
1: Dob, azt hittem, hogy megindultál a stúdió felé, mondom, azt hittem, még mondani akarsz valamit.
4: De nem, semmi, abszolút semmi.
1: Azt hittem, történés van, mondom. Jöttél,
3: érettségizett a lánya.
1: Tessék,
3: hát ez a hét
1: híre. Azt nem tudjuk. De már túl van rajta, de nem tudjuk. Hát és
4: hogy ne tudnál?
1: Ja, a jegyet is mondják azonnal.
4: Persze.
1: Most
3: az éles vagy. Beszélt a jegyei.
1: Azt hittem, most írták, de mondták, hogy ez májusban volt. Szóval megmondják, hogy hányos?
4: Hát igen.
1: Ja? Hát gyereke, bocsánat, 30 éve volt. Hát mit tudom én? Haló? Balázsék, jó reggelt!
5: Jó reggelt!
1: Szia! Hello. Hogy hívnak? Ciao.
5: Krisztián.
1: Hello, Krisztián, írtál nekünk SMS-t, te vagy a nap hallgatója.
5: Ó, köszönöm.
2: Megleptünk mi?
1: Megleptünk.
5: Igen.
1: Dolgozol, vagy mit csinálsz, Krisztián?
5: Most megyek haza munkából.
3: Mit csinálsz?
5: Betegszállító vagyok.
3: Micsoda?
1: Mi vagy?
5: Betegszállító vagy,
1: jól van, oké. Okay. Van egy ajándékcsomagod, írtál nekünk SMS-t, és ezt mi szerettük, úgyhogy ugye dél-amerikai vagy afrikai sámánokról beszélgettünk, azt írtál nekünk, egyszer menj ki a Blahára, ott látni elég sámánt. Beszéltünk erről, hogy itt voodoo papok a gánai csapatban elátkozzák a többi játékost. Oké, okay. Ne örülj ennyire, jó, de azért adunk egy ajándékcsomagot.
5: Jó.
1: Oké, okay. Jó beszélgetni, ciao. Szép beszélgetés, ez is szinte úgy, de jó, nagyon szeretem.
3: Adunk
1: azért.
3: Neki? Miért adunk neki?
2: Nincs izé.
1: Ja, várj, itt vagy még? Itt vagy? Haló? Itt vagy?
5: Igen,
1: nincs ajándékcsomagod.
5: Igen.
1: Hát nem mondtad, hogy Balázsék, bocs, ne haragudj, meleg van.
3: Ne haragudjál,
1: ajándékcsomagod sincs, nem is nagyon sokat tudtunk meg róla. Ez egy jó nap, nem?
5: Igen, ez egy jó, igen.
1: Jó van. Jó munkát neked.
5: Köszönöm.
1: Ciao.
2: Pörök, Krisztián.
3: Szegény kis.
1: Ő mibe lehet? Szállítja meneket, megsz a telefonja, és itt örjögünk a másik oldalon. Az így kemény.
3: Ja. Még el is vettük.
1: De az is egy jó kérdés, 9 óra 51-kor. Sziasztok, nincs ma este? Én azért szeretem, hogy vannak UFO-k.
3: Hát
1: vannak
3: azért, autó, és
1: vannak azért idegen bolygóról érkezett hallgatók. Nagyon keményben vannak egy-ketten. Nagyon keményben. Gyerekek, holnap a hajón találkozunk. Puszi mindenkinek. Sziasztok.
0: És uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: A Spar jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A másfél literes Spar Verde ásványvíz 12 darab vásárlásakor darabja csak 89 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát Balázsék után pedig ahogy a csövön kifér, a mikrofonnál Kismerti, Györke Attilának nagyon kellemes pihenést a mai napra. Hát apropó mai nap, ez még csak bemelegítés lesz a hétvégi 39, közel 40 fokos csúcsokra. A hét második felében ráhúzódik Magyarországra a hőkupola, ez a neve, így köszöntsük majd, maja 34 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Együtt csináljuk ezt végig, Rádió 1-esek. Teddy Swims, The Dorm, hozom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fél 11 előtt járunk 5 perccel. Hát most már azért alakul az idő. Arra gondoltam, hogy mi lenne, ha most elindítanám a játékot. Dunapart Fest. Van páros belépő nálam a július 2-a és 4-e között megrendezésre kerülő fesztiválra. Kint lesz a Rádió 1 stage is. Ez még fontos info. 0620 311 111. A 10. Rádió 1-es, aki helyesen tudja a szlogenünket,

0: nekem jön a Gertlaki, és mutatom azt is, hogy mi minden történik holnap reggel a Balatonon, Balázsékkal a hajón.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
12: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
13: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette.
14: Menüajánló a Rádió 1-en.
13: Nem fáj majd a hasa tőle.
15: A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
16: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Húsleves zöldségeivel, daragaluskával és barbecue sertést adja kukoricasalátával, steakburgonyával vagy káposztást cvekedli, esetleg zúzapörkölt galuskával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Citromos zöldségleves és mézes szezámos csirkecomfilé zöldséges pennével vagy muszaka fűszeres lencséből. A Sleeven Rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Csontleves daragaluskával, korlátlan fogyasztással és A. rántott palacsinta tartárral, B. szabolcsi apró pecsenye fűszeres burgonyával, vagy C. cornflakes bundában rántott csirkemell francia salátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat... Görögdíny és gazpacho fetával és bazsalikommal, vagy csontleves és paprikás krumpli csalamádéval, vagy csirkemáj rántva rizibizivel fokhagymás majonézzel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz erdélyi gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farm & Bistróban a menü 2490 forintért. Hideg megyleves és görög muszaka vagy crispy csirkeburger steak burgonyával, esetleg rántott sertéskaraj hasabb burgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farm & Bistro Facebook oldalán.
13: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és igazi izgalmas pillanatok a folytatásban, mert hogy hát nagyon megküzdöttek itt a Rádió 1-esek a Dunapart Fest páros belépőkért.
1: Isti vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia Isti, mennyire vagy elszánt?
1: Nagyon-nagyon elszánt vagyok.
0: Mit tennél meg egy Dunapart Fest páros belépőjét?
1: Bármit.
0: Hát például felhívnád a Rádió 1-et.
1: Így van.
0: Hol hallgatsz minket?
1: Hát éppen autóban kihangosítva.
0: Na, voltál már ilyen fesztiválon?
1: Volt szerencsém, hála Isten.
0: Ha nyersz, akkor kit visztál magaddal?
1: Szerintem megláttam a páromat.
0: Hát képzeld el, hogy tizedik vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hullámzok, és nagyon örülök neked. Mondd a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megcsináltad, Isti!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
0: Érezzétek jól magatokat, és hát vigyázz magadra ebben a hőségben, jó?
1: Rendben van, köszönöm szépen.
0: Szia Isti.
1: Szia.
0: Rádió 1-esek, ez még csak a kezdet, ma még lesz egy csomó játékunk, úgyhogy ha valaki erről lecsúszott, ne csüggedjen. Bibi Rexa és az aktuális kedvenc a folytatás.

0: foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este magyar idő szerint 21 órától játszott Bosznia-Hercegovina és Katar, 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina Katarral szemben, pont nélkül a csoport utolsó helyén búcsúzik a tornától Katar. Mellette egy időben zajlott egy másik mérkőzés is, Svájc-Kanada 2-1, Vancouver volt a helyszín, maga biztosan menetel a 32 közé Svájc, de a társházigazda is ünnepel. Kanada a vereség ellenére is történelmet írt, hiszen a csoport második helyezettjeként először jutott tovább a VB-k történetében az egyenes kiesés szakaszba. Itthoni idő szerint éjszaka és hajnalban is zajlottak az események. Marokkó-Haiti 4-2, ha filmcímet kellene választani hozzá, akkor 6 gólos thriller Atlantában, Marokkó nagy csatában ment tovább. Skócia-Brazília 0-3, Miami volt a helyszín, Brazília csoport elsőként roboghat tovább. Brazília jobb gól különbségével Marokkót megelőzve nyerte meg a csoportot 7 ponttal. Skócia 3 ponttal a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt, hogy befér-e a legjobb harmadikok közé. Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Történelmi siker, mert Dél-Afrika először a kieséses szakaszban. A következő mérkőzésekről kicsit később.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Juni

0: Neveld a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel. Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor

0: Nekünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
3: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
2: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón.
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi Autós Komplexumunk 2024 után 2025-ben is

0: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. Téged is vár a Hertelendi Termálfürdő, ahol minden hétvége különleges programokat kínál. Zenés fürdőzések és sztárfellépők, hosszú nyitva tartás. Csobbanj te is magyar Hertelenden, info hertelendifürdő.hu. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
3: Szia, drágám! Na, Isten, ilyen aludtam ma is!
2: De jó neked! Mi a titkod?
3: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
2: Sedacur Forte.
3: És a koncentrációt nem befolyásolja.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy ebben az órában is. A mikrofonnál Kismerti, György Attilának jó pihenést, és hát köszöntsük nagy tapssal a hőkupolát, aki megérkezett hozzánk Nyugat-Európából. Hát nem mondom, hogy hiányzott, reméljük, hogy nem sokáig lesz velünk. A hétvége az pusztító meleg lesz, 39, közel 40 fokos értékek. Nagyon vigyázzunk például az idősebb rokonainkra. Dócsit hozom.
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termék

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Taylor Swift Opelite, de szeretjük most ezt a dalt. Taylor Swift aktuálisan a Toy Storyhoz is írt egy zenét, ilyen country-s hangulatú dalt, és a Toy Story kapcsán nagyon jók a visszajelzések, az ugye az ötödik rész, a játékoknak ezúttal egy egzisztenciális fenyegetéssel kell szembenézniük, vagyis azzal, hogy az alfa generáció tagjai közül szinte senki nem játszik már fizikai játékokkal, szóval összecsapnak benne a hagyományos játékok és a modern technológia. Nagyon jó alapsztori.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ebben a pillanatban pedig már indítom is az újabb játékot, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, ami július 2-a és 4-e között lesz, most hívja minket, én pedig hozom ezt a dalt. Szusztanásti szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár és vakáció, akkor még több mix. Wow!

0: Nektünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az Ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
9: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Húsleves zöldségeivel, daragaluskával és barbecue sertéstarja kukoricasalátával, steakburgonyával vagy káposztás cvekedli, esetleg zúzapörkölt galuskával. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Citromos zöldségleves és mézes szezámos csirkecomfilé zöldséges pennével vagy muszaka fűszeres lencséből. A Sleeven Rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Csontleves daragaluskával, korlátlan fogyasztással és A. rántott palacsinta tartárral, B. szabolcsi apró pecsenye fűszeres burgonyával, vagy C. cornflakes bundában rántott csirkemell francia salátával. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat... Görögdíny és gazpacho fetával és bazsalikommal, vagy csontleves és paprikás krumpli csalamádéval, vagy csirkemáj rántva rizibizivel fokhagymás majonézzel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz erdélyi gyümölcsel. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A Matthias Farment Bistróban a menü 2490 forintért. Hideg megyleves és görög muszaka vagy crispy csirkeburger steakburgonyával, esetleg rántott sertéskaraj hasábburgonyával, vagy rántott zöldségek rizssel és tartárral. További információ a Matthias Farment Bistro Facebook oldalán.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu.
1: Reklámot hallottál. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

control E.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és újabb izgalmas pillanatokhoz érkeztünk el. Fú, nagyon sokan szeretnének bulizni a Dunapart Festen, ezt így leszűrtem a telefoncsörgésekből. Hello!
1: Szia, Viki vagyok, a játékfesztiválon jelentkezem.
0: Hello, Viki! Mennyit próbálkoztál?
1: Nagyon sokat.
0: Igen? És nyertél igen. Már Dunapart Fest jegyet?
1: Soha.
0: Fest hívtál minket, és semmi?
1: Semmi.
0: Hát ennek vessünk véget, ennek a szörnyű tendenciának. Bármit is nyertél már a rádió egyen keresztül?
1: Nem.
0: Soha?
1: Nem.
0: Mindig
1: soha.
0: Próbálkoztam, hogy kezded el engedni ezt az egészet?
1: Igen. Hát nem kezdtem el engedni, most elkezdtem manifestálni. Hogy most, akkor is nyerek.
0: Tényleg? Viki, úristen, a hideg kirász, hogy ez a módszer működik. Mert hogy tizedik vagy!
1: Komolyan?
0: Komolyan!
1: Oh, jó, köszönöm!
0: Ez lesz az idei első fesztiválod?
1: Igen.
0: Na már csak a szlogent kell helyesen tudni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Viki, működik a manifestáció ezek szerint. Tök jó vagy.
1: Igen.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Nagyon köszönöm. Hát lehet, hogy a húgomat fogom elcsalni.
0: Az jó, tesós buli. Azért emlékezetes lesz, biztos sokat fogtok röhögni, meg bulizni a Rádió 1 zenékre. Ne tedd még le a telefont, jó? Felveszem az adataidat.
1: Köszönöm szépen. They say the holy water's watered down, and this town's lost

Kicsit Benson Boone-nal és azzal a dallal, ami annó a második helyezésig jutott el a Billboard 100-as listán. Hát ez nagyon-nagyon előkelő. Matyi írt, ma egész érdekes Atis hangja. Szia Márti, jó munkát! Nem lehet átverni itt a Rádió 1-eseket, hogy próbáltam itt Atis mikrofon beállítását, hogy hát ha, de lebuktam. Atis holnap már lesz, ma én hozom az igazi mai slágereket. És 5 óra után Juhász Gergő, ugye megújult a Live Mix, ez is nagyon fontos info. Rádió egy Live Mix Summer Edition, a nyári kiadás 2 órás lett, 5 és 7 óra között szól majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grillkolbász Master Good.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
12: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba. I Love Peach Café. Peach, Széchenyi tér 1.
13: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottál.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek,

utcában a könyvtárral szemközt a holokauszt mohácsi áldozatairól. A főhajtásra hívják, várják a város közösségét. A holokauszt mohácsi zsidó közösségét is súlyosan érintette. A városban élő zsidó családok hosszú időn át fontos részét alkották a helyi társadalomnak. Sokan kereskedőként, iparosként, orvosként vagy más foglalkozásokban dolgoztak. A 30-as évek végétől a zsidó törvények egyre több joguktól fosztották meg őket. A diszkrimináció fokozatosan kizárta őket a közélet és a gazdaság számos területéről. 1944-ben a német megszállást követően a mohácsi zsidókat is üldözés érte. A családokat elkülönítették, vagyonukat gyakran elvették, elkobozták. Sok mohácsi zsidót gettókba vagy gyűjtőtáborokba kényszerítettek. Innen többeket deportáltak a náci koncentrációs és megsemmisítő táborokba. Az elhurcoltak közül sokan nem térhettek soha vissza szülővárosukba. A mohácsi áldozatok között gyerekek, idősek, nők és férfiak is voltak. Sorsuk a holokauszt magyarországi tragédiájának része. Minden évben sikere van, tehát ebben az esztendőben is folytatják, majd jön a mohácsi sokaszok olvasókörének szervezésében. Július 4-én a Dunai Mosás. 14 órától a tűzgyújtás után mosási eszközökkel, zenével és tánccal vonulnak ki majd a résztvevők a sokac révbe, majd bemutatják, hogy mostak régen. Ez 4:30-kor kezdődik. Majd 5 órától ünnepélyes megnyitó következik kulturális kavalkád kíséretében, a Glaszovi zenekar pedig bált táncházat tart este 8-tól. Hívják, várják az asztaltársaságok jelentkezését is, cserépedényes töltött káposzta főzésre lesz lehetőség, és szabadon főtt ételek fesztiválja is lesz majd. Ezzel kapcsolatban a sokac körben telefonon lehet érdeklődni. A Dunai Mosás egyébként egy különleges hagyományőrző rendezvény Mohács városában. A program a mohácsi sokacok régi mindennapjait idézi fel. A rendezvény neve Pranyena Danau, vagyis Dunai Mosás. A hagyomány alapja az, hogy régen az asszonyok a Duna partján mosták ki a ruhákat. A mosást hagyományos eszközökkel mutatják be minden évben a résztvevők. A ruhákat először vízbe ástatják, ezután mosópadra helyezik őket, és beszappanozzák a textíliákat. A ruhákat erőteljes mozdulatokkal megzöcskölik és kimossák. A szennyeződést mosófával verik ki az anyagból. A folyamat végén tiszta dunai vízzel öblítik ki a ruhákat. A Dunai Mosás jól mutatja be, milyen nehéz fizikai munka volt régen a ruhák kimosása. A rendezvény évben évre nagy sikert arad, és a sokac révnél várják a résztvevőket. A programra sok helyi lakos, turista is ellátogat. A mosás bemutatását folklórműsor is kísérik. Népzene, tánc, gasztronómia, szóval egy kis időutazás újra Mohácson. Hamarosan nagy mennyiségben érkezik a piacra a szabadföldi magyar görög és sárga dinnye, amely a termelők várakozásai szerint idén is kiváló minőségű lesz. Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel, az egyfőre jutó éves fogyasztás pedig görög dinnyéből 10-12, sárga dinnyéből 1,5 kg, ez utóbbit annyira nem kedveljük ezek szerint. Baranyában főként az ormánságban termesztenek dinnyét, különösen görög dinnyét. A sárga dinnye inkább kisebb kiegészítő kultúra. A térséghez kötődő ormánsági dinnye termelői hagyomány, és a szezon jellemzően július közepétől indul. A most megjelent közlemény arról szól, hogy a dinnye számára eddig kedvező volt az időjárás, jobb, mint tavaly. A tavaszi fagyok is hát elkerülték, a gyümölcsöt nem tettek benne nagy kárt, megúzták az ültetvények. Ez részben annak köszönhető, hogy a kelet-magyarországi térségben az erős fagyokat követően ültették ki a növényeket. Idén nagyjából idehaza 3480 hektáron termesztenek görög dinnyét. Ez 3-4%-os csökkenés egyébként az előző évhez képest. A termesztés szerkezetén belül elindult a korai nagy fóliás termesztés térnyerése is. A hajtatott dinnye termesztésnek köszönhetően a szezon jobban széthúzható. A hajtatott görög dinnye aránya ugyanakkor nem jelentős. A nagy fóliás termesztésből származó görög dinnyék már megjelentek a piacon, a szabadföldön termesztett hazai görög dinnye pedig július 1-től válik elérhetővé, először kisebb mennyiségben, aztán július 5-e és 10-e között már országszerte valamennyi áruház kínálatában ott lesz a hazai görög dinnye. Idén is Békés megyében termelik a legnagyobb területen a görög dinnyét, mintegy 1300 hektáron. A kelet-magyarországi térségben 1245 hektár a becsült termőterület.
Hevesben

0: 170, Tolnában 265 hektáron foglalkoznak görögdinnyével. Az idei adatok szerint szinte minden termőtájon enyhe csökkenés figyelhető meg. Egyedül Baranyában maradt szinten a termőterület nagysága 130 hektár. Az ország többi részében szorványosan összesen 270 hektáron termesztenek dinnyét. Annak értékelése szerint a fajta választék és a termelés technológia terén elért jelentős fejlődésnek köszönhetően az elmúlt években számottevően javultak a termés átlagok és a termésbiztonság is. A fogyasztók egyre inkább találkozhatnak hazai termesztésből származó mag nélküli és kisebb méretű görögdinnyékkel is. A jelenlegi becslések szerint mintegy 160 ezer tonnás termés várható. Ennek kétharmada kerülhet a hazai boltokba és a piacokra, míg a termés egyharmada exportpiacokra. A magyar görögdinnye fő célpiacai közé tartoznak a visegrádi országok, de jelentősebb mennyiség kerül a magyar dinnyéből Németországba, a Baltikumba és Skandináviába is. És ami a sárga dinnyét illeti, az elmúlt években megfigyelhető területbővülés idén is folytatódott. A becsült adatok szerint országszerte mintegy 500 hektáron foglalkoznak sárga, illetve zöld húsú sárga dinnye termesztésével a gazdálkodók. A várt hozam elérheti a 16.500 tonnát. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete arra kéri a vásárlókat, hogy a külföldi helyet keressék a hazai görög és sárga dinnyét, és ahogy említettem, Baranyava megyében is, hát szépen lassan érik most már a görög dinnye, tehát természetesen akár, ha megjelenik a boltokban, illetve a piacokon, akkor hazain belül is hazait ehetünk. Ez volt a Hírtér Mohács 2026. június 25-én csütörtökön Szendi Hajnival. Kellemes délutánt kívánok, találkozzunk holnap is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: További kellemes délután, ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Hozzuk a baranyai témákat. Kettőig a stúdióban Molnár Kristóf. Marad a hőség, a 33 fokos átlag hőmérséklet. Hát emiatt a Duna is rohamosan apad. Mohácsnál 1 méter alá is eshet a vízszint az előrejelzések szerint. A hajósokat is aggasztja ezt. A tartósan alacsony vízjárás, a 150 centis víz ugyanis kritikus határnak számít. Az alatt a nagyobb merülési mélységű hajókat csak félig tudják megrakodni, nehogy zátonyra fussanak. 2011 őszén a teljes hajóforgalom leállt hasonló okok miatt. Reméljük, hogy nem lesz ismétlés. Ami viszont biztos, hogy te csobbanhatsz, hiszen a játékunk folytatódik. Fürdőbelépőket osztogatunk, páros jegyeket, hozom a részleteket, aztán a Daily Mix zenei listán Szemfelt és Rosalind közösét. Heart Like Mine, mindjárt itt a legjobbak közt, a 93,8-on Mohácson.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Na nyomás a siklósi termálfürdőbe, akár hétköznap is lehet menni, ilyen forróságban várják a vendégeket. Ettől a héttől már a kültéri medencékben is pihenhetsz, na meg ott a sauna világ, a wellness szolgáltatás, a beauty szolgáltatások, és még bőven-bőven sorolhatnám, csúszda, fedett rész, étterem, de ezt már fedezd fel te. A páros belépővel, amiért cserébe csak egy SMS-t kell küldeni, írd meg, hogy Rádió 1, és figyeld a telefont, nem sokára sorsolunk, elviheted így a két fős termál, spa, siklós fürdő belépőt. Jöhetnek tehát az üzenetek, írd meg, hogy Rádió 1 a 0630 7 906-906-os számunkra. Szurkolok, hajrá!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermely.

0: További kellemes délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, ahol jönnek a baranyai programajánlatok, folytatódik a játék, de mindjárt a slágereket is hozzuk egy sűrendalával az élen, az Azizám szól perceken belül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1-es jegyekkel a Siklósi Vár szomszédságában, a Siklósi élményfürdőben is lazíthatsz. Páros belépőket sorsolunk most a napokban, ide szól a következő is, egy nyertes pedig már itt a vonalban.
3: Hello!
0: Hello, szia, itt Kristóf a Rádió 1-től, hogy hívnak?
3: Szia, Melinda vagyok.
0: Melinda, hogy bírod ezt a forróságot?
3: Nagyon-nagyon rosszul, köszönöm szépen.
0: Egy kis siklósi fürdőzés javítana?
3: Nagyon-nagyon boldog lennék tőle.
0: Figyelj csak, jókor írtál, gratulálok, tiéd a páros belépő megvan.
3: Ez most komoly?
0: Aha, nyertél.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Akár egy túrával is összeköthetitek a fürdőzést, érdemes arra barangolni. Voltatok már a környéken?
3: Szoktunk, és régen voltunk, és a gyermekeim is nagyon boldogok lesznek, hogyha eltöltünk egy családi napot.
0: Aj, de jól teszitek, jól van. Na hát akkor ebben tudunk egy kicsit segíteni, de tudod még, mit szeretnék hallani? A Rádió 1-es szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Profi, Melinda, profi vagy. Várnak titeket is Siklóson, és hát várják a vendégeket. Most már kültéri medencékkel, hiszen ettől a héttől már kint is lehet csobbanni. Hétfőtől csütörtökig 10 és 8 között, péntek és szombat 9-től este 10-ig, vasárnap pedig este fél 9-ig, csak hogy pontosak legyünk. Na jó van, gratulálok még egyszer, holnap folytatjuk, lesznek még nyerteseink itt a Rádió 1-en, a Siklósi termászpályó voltából.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
5: Megújult a Termászpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptető rendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a Siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termászpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
6: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A legfelkapottabb hazai előadókkal, idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek, június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kis

0: Én Vatrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing On Orr weboldalán. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Masoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarra. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé maratonbuli futással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orrfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info cinemacity.hu.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió egy.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8.
2: Rádió egy.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, two steps to the level.

jó egy csak igazi mai sláger, mert egy rengetegen vannak Orrfő környékén, nem meglepő, hiszen most a napokban tartják a Fishing on Orrfő fesztivált. Az idei fesztivál jelszava pedig akár a visszatérés is lehetne, hiszen rengeteg olyan zenekar lép színpadra, akik nagyobb szünetet, akár több éves kihagyást is tartottak. Most lép színpadra 30Y, 4 év kihagyás után a Heaven Street 7, a Kistehén is exkluzív koncerttel készül a rajongóknak, de lehetne még sorolni a Lazarus, a The Devil's Trade és még sokan mások. Jó kis buli lesz, jó idő mellett biztos, hogy csobbannak a Pécsi tóba is, ugye ez ilyenkor hagyomány, csak figyeljetek egymásra, fesztiválozók. Mi addig is hozzuk a legpörgősebb dalokat itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláker megy. Nem kell várni a hétvégére, hogy különleges programokon kapcsolódj ki, például a Pécsi Állatkert egy külön esti zárás utáni rejtett világot mutat. Ahogy írják, amikor az utolsó látogatók elhagyják az állatkertet, egy egészen más világ tárul fel. A kapuk bezárulnak, a nappali nyüzsgés elcsendesedik, ilyenkor az állatok is új arcukat mutatják meg. Külön sétát tartanak 7 órától. Jól hangzik. Ahogy az is, miként hívják fel a figyelmet? A fák öntözésére az ország számos pontján. Baranyában is csatlakoztak egy olyan projekthez, amiben közösségi locsolás keretén belül gondozhatjuk a helyi növényeket. Ragadj egy kannát, egy vödröt, és egy bizonyos alkalmazás segítségével keresd meg a környékeden azokat a fákat. Ehhez külön programot is szerveztek, ahol beszélgethetünk, találkozhatunk másokkal. Ez az önkéntes vízadás. Pénteken 5-kor lesz a találkozó Pécsen Letinán, a Napsugár játszókert mellett. Még sok-sok önkéntes vízadót kell is, hiszen 35 fokra számíthatunk hétvégén. Egyelőre 32-33-at mutat a hőmérőnk. Nem véletlen, hogy meghosszabbították a vörös kódot az extrém hőség miatt. Figyelj magadra, igyál sok folyadékot, kend a bőröd naptejjel, fényvédővel, és kerüld a kinti munkát, ha teheted. A slágereket viszont bízd ránk, mi hozzuk a következőt, holnap dél és 2 között pedig a helyi témákat, baranyai infókat itt a Rádió 1-en, a 93,8-on Mohácson.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral. Téged is vár a Hertelendi termálfürdő, ahol minden hétvége különleges programokat kínál. Zenés fürdőzések és sztárfellépők, hosszú nyitvatartás. Csobbanj te is magyar Hertelenden, info hertelendifürdő.hu. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vigyáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prádát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalauzolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen?

új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Hit egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, ebben az órában is Kismárti. Üdv mindenkinek az igazán meleg nyári napokon is, Györke Attilának pedig jó pihit a mai napra. Hát azt hiszem, hogy vasárnap fog csúcsosodni a hőség, a hőkupolának a kupoláját akkor fogjuk látni, 40 fokra is számíthatunk napközben. És egyébként, hogyha most kimegyünk az utcára, érezzük, hogy a szokásosnál is jobban égett a nap, extrém erős az UV-sugárzás, ezért van ez. Vigyázzunk magunkra nagyon!
1: Az időjárás jelentés a Vaper rovarriasztó és rovarirtó termékek támogatták.
0: Ezt a dalt pedig azoknak küldöm, akik most is a szabadban dolgoznak, építőipar, útfenntartás, mezőgazdaság, szállítás, logisztika, vendéglátás, turizmus. Nem mindenki ücsörög klimatizált irodában. Jön Szigala!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert gyors pillantást vettek az üzenetekre. Szia Márti, teherautó sofőrként külön köszönöm neked, hogy minket is megemlítettél. Mindenkinek kitartást, aki úton van és hűtött árut szállít. Puszi, sofőr Barbie. Hát Barbie, szuperhíró vagy, azt gondolom. Sajnos balesetről is kaptam hírt. Szentendrei út befelé vezető oldalán a Monostori útnál pár perce történt. Baranyai Gábortól tudom. Mindenki vigyázzon magára és másokra is. Én pedig... indítom az újabb játékunkat, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, most hívjon minket 10-ként.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és már csak másodpercek kérdése is írom az újabb nevet a vendéglistára. Jön a Dunapart Fest július 2-a és a 4-e között. Páros belépőt lehet nyerni ebben az órában is.
1: Szia, Gyuri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Gyuri! Mit csinálsz mindeközben? Dolgozol?
1: Úton vagyok, és vezetek, igen.
0: Na, de van klíma a kocsiban, úgyhogy nem érzékeled ezt a katlan meleget.
1: Teljes mértékben.
0: Örülök, hogy nem a menet szél kell, hogy lehűtsön. Hát képzeld el, hogy 10. vagy!
1: Hát ez óriási szuper.
0: Csak hogy tudj itt koncentrálni a kilométerekre is. Mondd még a szlogenünket.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Kivel fogsz bulizni, azt nem mondtad még.
1: A párommal szeretnék elmenni.
0: Szuper, ott lesz a Rádió 1 stage is, ugye Rádió 1-es DJ-kkel is találkozhatsz majd. Ne tedd még le, és felvesszük az adataidat. Jó utat, szia!
1: Nagyon szépen köszönöm, szia!
0: Mutatom az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és hozom ezt a dalt.
2: Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4 Dunapart.

0: Figyeld a héten a műsorvezetőt, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert például Taylor Swift, aki állítólag a saját esküvőjén is énekelni fog, és ezen forrong most az internet, már akinek ennyi szabad ideje van, hogy ilyesmigen forrongni tudjon, hát hadd csinálja már szegény a saját esküvőjén azt, amit szeretne. Egyébként, hogy mindig az alkalomhoz megfelelő dalokat választ, úgyhogy lehet, hogy nem tudom, mulatos dalok lesznek. Kis grófú nézését, meg a járását, Bódi Guszti, Kacor Feri, asszony lesz a lányból. Ezeket azért meghallgatnám a Taylor Swift-től. Most jön az Opel Light.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre az utolsó mindent eldöntő fordulójához érkezett az E-csoportban. Ma este Ekvádor, Németország hatalmas a tét az E-csoport utolsó fordulójában, ahol Ekvádor a már biztos továbbjutó Németországgal csap össze a New Jersey MetLife stadionban. A német válogatott eddigi két meccsét megnyerve 6 ponttal és impozáns gólkülönbséggel vezeti a kvartettet. Ezzel szemben a dél-amerikaiak mindössze 1 ponttal szerénkednek, és óriási bajban vannak, eddig még egyetlen gólt sem szereztek a tornán. A továbbjutáshoz pedig kötelező lenne a győzelem a torna egyik legnagyobb esélyese ellen. Szintén ma este Curaçao elefántcsontpart. Curaçao válogatottja a valóságos futballcsodát mutat be a világbajnokságon. A parányi Szigetország ugyanis az előző fordulóban hősies játékkal 0-0-ás döntetlent rabolt Ekvádor ellen, amivel megszerezte a története első VB pontját. A mérkőzés hőse egyértelműen a 37 éves kapus Eloy Room volt, aki elképesztő 15 védés bemutatva zárt kaput, ami abszolút rekord a világbajnokságok történetében a rendes játékidőt tekintve. Ma este tehát Ekvádor, Németország és Curaçao elefántcsontpart a foci VB-n.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
2: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
6: Fúvós Fesztivál Lipón a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lipói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. Téged is vár a Hertelendi Termálfürdő, ahol minden hétvége különleges programokat kínál. Zenés fürdőzések és sztárfellépők, hosszú nyitva tartás. Csobbanj te is magyar Hertelenden, info hertelendifürdő.hu. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Pécsi Cinema Cityben már megtekinthető a Toy Story 5. része, a vibráló szerelem vígjáték, a szürke zóna, a Super Mario Galaxis, a film, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja, Michael Jackson életrajzi filmje, a Birka Krimi, az életem legjobb száma, a Backrooms hátsó szobák, az univerzum védelmezői, az Ördög Prátát visel 2. része, de látható a leleplezés napja, a Mandalori és Grogu, a varázslatos titokfa, a zongora hangoló thriller, vagy éppen a legújabb horrorra akadva rész. Részletek info Cinema City.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
7: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
8: Köszönjük!
9: Rádió 1.
10: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
9: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na hát a héten tényleg elkezdődött a vakáció. A hétfői nappal már nem kellett suliba, oviba menni. Jól tudom, hogy azért sok helyen még van ügyelet, és mi is átálltunk nyári időszámításra, mert hogy mostantól Rádió 1 Live Mix Summer Edition, vagyis 2 órán át szólnak minden nap az igazi mai slágerek mixben. Egy DJ 2 órán át játszik minden hétköznap 5 és 7 között itt a Rádió 1-en. Most adom szemfeltet.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. Calvin Harris után pedig hozom az egykori kedvesét, Taylor Swiftet, indítom a Fate of a Filiát nem sokára, és indítom a játékunkat, úgyhogy ha szeretne valaki páros belépőt a Dunapart Festre, ahol kint lesz egyébként a Rádió Stage is, most hívjon minket 10-ként. Sokára a teljes dalt, és mutatom azt is, hogy mi vár holnap a Balázsék rajongókra a magyar tengeren, a Balatonon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék 6.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsömék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: egy csak igazi mai sláger megy, és már is írom az újabb neveket a vendég listára. A Dunapart Fest július 2. és 4. között a 10. Rádió 1-est kerestem.
1: Szia, Ági vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Ági! Nyertél már belépőt?
1: Idén nem.
0: Tehát tavaly
1: volt. Nyertem.
0: És mi maradt meg a buliból? Mi volt a legemlékezetesebb pillanat akkor?
1: Nagyon jól éreztük magunkat. Akkor 8 éves volt a kisfiam, és Azariára nyertünk a Strandfesztiválra belépőt. Az előbb telefonáltam, és mondtad, hogy próbálkozzak a következő órába.
0: Hát és milyen jó, hogy így tettél. Mert hogy 10. vagy!
1: Köszönöm!
0: Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
0: Éljen, éljen, ne tedd le telefont, és felvesztük az adataidat, érezzétek nagyon jó magatokat.
1: Köszönjük szépen.
0: Aki most ebből a körből kimaradt, ne csüggedjen, mert lesz még játék Juhász Gergőnél is az élő kívánság műsorban. Megújult a Rádió egy Live Mix Summer Edition, a nyári kiadás 2 órás lett, 5

0: 24 foci BB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Tegnap este magyar idő szerint 21 órától játszott Bosznia-Hercegovina és Katar, 3-1-re nyert Bosznia-Hercegovina Katarral szemben, pont nélkül a csoport utolsó helyén búcsúzik a tornától Katar. Mellette egy időben zajlott egy másik mérkőzés is, Svájc-Kanada 2-1, Vancouver volt a helyszín, maga biztosan menetel a 32 közé Svájc, de a társházigazda is ünnepel. Kanada a vereség ellenére is történelmet írt, hiszen a csoport második helyezettjeként először jutott tovább a VB-k történetében az egyenes kiesés szakaszba. Itthoni idő szerint éjszaka és hajnalban is zajlottak az események. Marokkó-Haiti 4-2, ha filmcímet kellene választani hozzá, akkor 6 gólos thriller Atlantában, Marokkó nagy csatában ment tovább. Skócia-Brazília 0-3, Miami volt a helyszín, Brazília csoport elsőként roboghat tovább. Brazília jobb gólkülönbségével Marokkót megelőzve nyerte meg a csoportot 7 ponttal. Skócia 3 ponttal a harmadik helyen végzett, és izgulnia kell a többi csoport eredménye miatt, hogy beférje a legjobb harmadikok közé. Csehország-Mexikó 0-3, Dél-Afrika-Dél-Korea 1-0. Történelmi siker, mert Dél-Afrika először a kieséses szakaszban. A következő mérkőzésekről egy kicsit később.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4. Dunapartfest. Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton. A Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
5: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
7: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
8: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fényárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
10: A Simon's Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simon's Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simon's Burger a Busó körforgalomnál, a MOL kút mellett.
11: Gyermeket hunyorog? Közelebb ül a tévéhez? Gyakran változik a dioptriája? A gyermekkori látásromlást ma már nem csak szemüveggel korrigáljuk, hanem korszerű mérésekkel is nyomon követjük. A Sós Optikában Mohácson terápiás lencsékkel és szemtengelyhosszméréssel is segítjük a gyermekek látásgondozását. Sós Optika Mohács. Korszerű látásgondozás helyben. sosoptika.hu.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
14: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza Önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
14: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
15: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj! Kolyatarral. Tar. Minden, ami telekommunikáció.
16: Miért válaszd a Mini Magyarország használt autóit? Mert fiatalok vagyunk és stílusosak. Mindig is vigyáztak ránk, és kalandvágyunknál csak a kedvezményeink nagyobbak. Legyél te a társunk a következő élményekben most 2 év garanciával. Látogass el a mini.hu-ra, vagy keresd fel a Mini értékesítési partnereinket, és ismerkedj meg velünk személyesen is.
17: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító spray park, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptető rendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a Siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
18: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
18: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

Igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kis Márti, Györke Attilának jó pihit a mai napra, 5 órától pedig Rádió egy Live Mix, és breaking, ha valakihez még esetleg nem jutott volna el a hír, a héten áttértünk a vakáció üzemmódra, a Live Mixek 2 órásak lesznek mostantól 5 és 7 óra között, Rádió egy Live Mix Summer Edition, ma a Loving Arms, Juhász Gergővel, Gergőnél egyébként lehet majd páros belépőt nyerni a Dunapart Festre, most pedig Bibi Rexha, és minden idők egyik legfantasztikusabb EDM himnusza, nyomokban fétleszt is tartalmaz a dal. Ez a New Religion.

közlekedési információk a Rádió 1-en. Erős jelenleg a forgalom az M1-esen a főváros felé. A komáromi csomópont és Bicske között araszolás van. Köszi Timi, hogy megírtad, illetve budapesti közlekedési info, 10. kerület, Könyves Kálmán körút, lassú haladás. Hát lassabb, mint ilyenkor szokott, ezt pedig már Dóritól tudom. 0620 311 111 a hívható SMS és Viber számunk. Jó kis autós zene a folytatásban, Duke Dumont és az Ocean Drive, hát hőségriadóval Rádió 1-esek, és ez tényleg nagyon sok mindenre rányomja a bélyegét, így a közlekedés biztonságra is, úgyhogy indulás előtt győződjünk meg róla, hogy van elég üzemanyag, és ivóvíz nélkül el se induljunk sehova.

0: jó egy foci VB hírek a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A 2026-os labdarúgó világbajnokság csoportköre az utolsó mindent eldöntő fordulójához érkezett az E csoportban. Ma este Ekvádor, Németország hatalmas a tét az E csoport utolsó fordulójában, ahol Ekvádor a már biztos továbbjutó Németországgal csap össze a New Jersey MetLife stadionban. A német válogatott eddigi két meccsét megnyerve 6 ponttal és impozáns gólkülönbséggel vezeti a kvartettet. Ezzel szemben a dél-amerikaiak mindössze 1 ponttal szerénykednek, és óriási bajban vannak, eddig még egyetlen gólt sem szereztek a tornán. A továbbjutáshoz pedig kötelező lenne a győzelem a torna egyik legnagyobb esélyese ellen. Szintén ma este Curaçao Elefántcsontpart. Curaçao válogatottja a valóságos futballcsodát mutat be a világbajnokságon. A parányi Szigetország ugyanis az előző fordulóban hősies játékkal 0-0-ás döntetlent rabolt Ecuador ellen, amivel megszerezte a története első VB pontját. A mérkőzés hőse egyértelműen a 37 éves kapus Eloy Room volt, aki elképesztő 15 védés bemutatva zárt kaput, ami abszolút rekord a világbajnokságok történetében a rendes játékidőt tekintve. Ma este tehát Ecuador, Németország és Curaçao Elefántcsontpart a foci VB-n.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a Rizup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor mi?

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

közlekedési információk már is. A Rádió 1-en M0-ás Harasztinál elesett, ezt Mezei Ferenc üzenetéből tudom, ő a 0620-3111-111-es számra írt, és Budapest Hegyalja út erős a forgalom mindkét irányban, hát ezt innen a Rádió 1 teraszáról láttam, ahol pokoli a hőség, mindenki nagyon vigyázzon az utakon, mert ebben a melegben az átlagosnál egy picit figyelmetlenebbek és págyattabbak lehetünk. Egyéb közlekedési info is jöhet, de ezeket már Juhász Gergőnek kell címezni, 0620-3111-111 a számunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress sportos élményeket kedvező áron!
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matraszra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzatra és lepedőre. És 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára. Kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is lett.
9: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: Gyermeket hunyorog? Közelebbül a tévéhez? Gyakran változik a dioptriája? A gyermekkori látásromlást ma már nem csak szemüveggel korrigáljuk, hanem korszerű mérésekkel is nyomon követjük. A Sós Optikában Mohácson terápiás lencsékkel és szemtengelyhossz méréssel is segítjük a gyermekek látásgondozását. Sós Optika Mohács. Korszerű látásgondozás helyben. Sósoptika.hu.
12: A Simons Burger első autós étterme megnyílt Mohácson. Gyere és kóstold meg a hamisítatlan Simons Smash Burgert és a legtutibb síkeket. Ha sietsz, válaszd a drive-thru rendelést, kényelmesen, sorban állás nélkül. A gyerekeket hatalmas beltéri játszóházzal várjuk. Simons Burger a Busó körforgalomnál, a Mall Food mellett.
13: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
14: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
15: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.

0: Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
2: És most, Rádió 1. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
3: Pontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, két teljes órán át mixelünk mostantól kezdve, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, mellettem most a Loving Arms itt a Rádió 1 egyes stúdiójában, szevasz Andris!
4: Hello Geri, hello mindenkinek, hát most nézem itt a kijelzőt, hogy tele van itt történéssel, mert hogy kékek vagyunk itt a kijelzőn, meg követhettek minket TikTokon, valamint YouTube-on is, valamint egyébként Geri, nem akarlak itt rémizgetni, de az egyik lejátszó kifagyott.
3: Hát jól kezdődik, ilyen az élő műsor varázsa. A Rádió 1 hivatalos TikTok csatornáját ajánlanánk mindenki figyelmében. Nem tudjuk, hogy miért, de teljesen kékek vagyunk rajta. Szerintem elképesztően vicces.
4: Igen, Geriben már elkezdtem viccelődni, hogy hát most már fújja ki a levegőt, mert elkezdett kékülni, meg elsütöttem neki a szilvás poént, hogy Geri üt, én kékülök. Na mindegy, van még ebben szerintem több is. Túl magasra vette a klímát, és lekékültünk, hogy van még ebben mi.
3: Na jó, induljunk el, és közben nézzetek minket, és kéküljetek ti is a TikTokon.
4: Oké, ma délután is csodaszép az élet, Wonderful Life, Purple Disco Machine előadásában, úgyhogy ezen nyitjuk a délutáni 2 órás live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó zenében, Juhász Gerivel, és velem, a Loving Arms-szal.

0: Hey, this is Purple Disco Machine, and you are listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: És infók jönnek közben. Két kamion hajtott egymásnak a 49-es főúton Győrtelek határában a 30-as kilométernél. Félpályás korlátozás és nagy dugó van, és erős a forgalom az M1-es autópályán is Budapest felé, különösen a komáromi csomópont és Bicske között. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, szia Andris, hello Geri, holnap töltöm be a 35-öt, úgy érzem mindenem megvan, hálás vagyok a csodás családomért, a barátaimért és a munkámért. Ráadásul szombaton indulunk nyaralni, szóval ennél jobb ajándékot el sem tudnék képzelni. Pörgessétek meg alaposan a szalonunkat a mai műsorral, puszilak titeket, Szabina a pillás csaj, Jászárok szállásról.
1: Ó, Szabina, nagyon tetszik, ahogy beszélsz, nagyon tetszik, hogy hálás vagy, és többek között azért is vagy szerencsés, mert nyáron születtél, úgyhogy rengeteg alkalom van ünnepelni, a nyaraláshoz pedig, hát, hogy is mondjam,
0: már jó nem sokáig időt, van,
1: jó időt, igen. Jó időt, igen, érezzétek jól magatokat.
0: És istenéltesen nagyon sokáig örülünk, hogy velünk vagy ma is, este 7-ig tart a hát a Rádió 1 Live Mix, megyünk tovább.
1: Igen, ezt szerinted hányszor fogjuk elrontani, hogy hatot fogunk mondani?
0: Szerintem egyszer sem.
1: Egyszer sem? Igen, azért, mert érzésből jön, úgyhogy jó hangulatban, jó zenében megyünk tovább, itt is van Taylor Swift egyik újdonság az Opel Light Corky remixében, úgyhogy maradjatok velünk, azaz Juhász Gerivel és velem a Loving Games-szal.

0: Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként. Ez volt Milky és a Just The Way You Are, David Guetta 2026-os remixében megvillant benne a híres dallammenet a Stardust nagy klasszikusából, a Music Sounds Better With You-ból. Tiszteletem uraim, ez egy Viber üzenet, isteni finom a mai mix, már csak egy hideg koktél kellene titeket hallgatva, alig van 40 fok a műhelyemben, se baj, ilyen zenékkel túlélem, pörgessétek ölelés, ja, és ma vagyok 50 éves, üdvözlete, Ruci Mester,
1: Isten éltessen, hát énekelni nem fogunk neked, mert legalábbis én szoktam magamról mondani, hogy csak a hangom miatt nem lettem énekes, de hát annál jobb zenéket és annál frissebb zenéket, amitől mondjuk meg is jön a koktélozáshoz a kedved, hoztam nektek.
0: Úgyhogy így van, két teljes órán át tart tehát a rádió egy live mix ilyenkor délutánonként. Most mellettem a Loving Arms, vagyis Kabai Andrés a lemezjátszóknál, pörgünk is tovább.
1: Most egy olyan dallam megyek tovább, ami hát nekem a legújabb dalom, a legújabb megjelenésem, és ennek a dalnak a különlegessége, hogy ez is egy feldolgozás. Kaoma Lambadáját dolgoztam fel, és nagyon érdekes ez a dal, mert már többek között játsszák Törökországban és Bolíviában. Egyébként a dal története...
0: Igen. Csak úgy mondod?
1: Hát ez csak úgy így mondom, de ilyen jó. Szerényen.
0: Ann is egy nagyon szerény srác. Ezen majd javítunk, mondjuk jövő héten a Dunapart Festen néhány koktél társaságában.
1: Hát a szerénységre nem lesz ok, tulajdonképpen fogalmazunk így. Na mindegy, elég a beszédből, úgyhogy a legújabb zeném következik, a Lost in a Dream, itt a Rádió 1-en. Úgyhogy kellemes délutánt mindenkinek.

0: Én nagyot szólt ma itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, valamint a Rádió 1 születésnapi fesztiválján is élőben a Budapest Parkban. Andri, szuper lett a Lambada feldolgozás, már is jobban telik a szolgálat, és az egész mix nagyon jó. Üdvözlettel, Béla, a biztonsági őr Miskolcról.
1: Ó, hát örülök, hogy ezt neked tetszik, valamint, hogy hallgatsz minket, velünk vagy. Ilyen ez a Summer Edition, tele van frissességgel, lendülettel és jó kedvel.
0: Így igaz, sziasztok, hello Andri és hello Geri, annyira jó a Lemming Arms, vigyorgunk a kocsiban, még a dugóban is, ahogy hallgatjuk a mixet. Teljesen kikapcsol a műsor, mintha mindig megérezni. Mit szeretnénk hallgatni?
1: Hát azért, mert megérzem. Nem hiszed el, de tényleg megérzem, úgyhogy örülök, hogy itt vagy, és tégy így minden nap.
0: Andrésnak van egy ilyen szuper képessége, és ő marad itt a stúdióban mellettem a következő egy órában is, mindjárt este 6, nem állunk le. Erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mi is átálltunk ugye nyári időszámításra, és maradunk mixelni egészen hétig.
1: Na jó, Geri, azért, mert ilyen szépen kérted, maradok még egy órát. Köszönöm is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
5: Vásárolj az Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban! Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól! Ne halogasd, a hőség nem vár! Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n!
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár! Spórolj velünk hétről hétre!
9: Az 1 kg-os csont nélküli, szeletelt, friss, pácolt, fűszerezett, tálcás, Regnum Barbecue, narancsos sertéskaraj csak 2.990 forint.
8: Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Majd ha... Vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne! Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
15: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
17: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
18: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Fogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Hovány Márton vagyok, a Mercedes-Benz Hovány alapítója. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Budaörsi autós komplexumunk 2024 után 2025-ben is ismét az év Mercedes-Benz márka kereskedése lett, valamint szervizünk elnyerte a kiemelkedő ügyfélélményért járó Customer Care Award elismerést is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a megtisztelő bizalmukért, a munkatársaimnak pedig a kiváló és ügyfélcentrikus munkájukért. A jövőben is minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az Önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az Önöké.
2: Reklámot hallottak.
21: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
22: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
23: irány az I Love Page Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Page Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
24: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézerszobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
25: Kiszámítható és biztos jövedelmet szeretne bálázott melléktermékeiből? Akkor a Pannon Biomassa Kft. Az ön partnere. Megvételre keresünk bálázott gabonaszalmát, valamint bálázott nádat és kukoricaszárat. Az értékesítésből származó jövedelmen túl hozzájuthat biomassa alapú talajkondicionáló agruhamu készítményeinkhez is, melyet csökkentheti műtrágya költségeit. További részletekért látogasson el a biomassa.veolia.hu honlapunkra.
26: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
27: Mesélj!
26: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
27: Ez már tetszik.
26: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
27: Vendeguzlakópark.hu.
21: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
28: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Bevekedde kapsulni, lassan indulunk.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: hétig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Hello mindenkinek, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltó nyári időszámításra 2 órán átmixelünk innentől kezdve. Ilyenkor délutánonként mellettem még mindig Kabai Andris, vagyis a Loving Arms. Hello Andris.
2: Hello Geri, hello mindenkinek. Megmondom neked, Geri, őszintén, hogy nekem nagyon tetszik ez a név. Tulajdonképpen csak amiatt is, mert benne van, hogy Summer. Ha benne van, hogy Summer, akkor az mindig olyan vidámság, mindig jönnek a friss zenék, a fesztiválok, és annyira jó érzés egy ilyen dologban részt venni.
1: Pláne, hogy ilyen isteni az idő, és hogy végre itt van az igazi nyár, úgyhogy pörgünk tovább, még 1 órán át mixelünk, hajrá!
2: Ezek a zenékhez hozzátartozik az is, hogy azt is el lehet képzelni, hogy egy medence partján koktélozgattok, és na meg persze ültök a melegben a dugóban. Úgyhogy hát kitartás ehhez, Ordinary Alex Varennel, ezzel megyünk a második órában itt a délutáni Live Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix. Minden hétköznap délután a Rádió Egyen.
1: And the turntables now. Loving arms.

0: Egyszerűen zseniális, hogy 2 órás lett a műsor. Andris, ráadásul reggelig tudnám hallgatni. Kellemes nyarat nektek, Zsivány 1-es Békés Csaba.
1: Zsivány 1-es Békés Csabára, hát mekkora király vagy. Pont azt néztem itt Gerivel, hogy ugrálunk, táncolgatunk, egy kicsit úgy érzem már magam, mint egy rádió esztézsen valamelyik fesztiválon.
0: Detto.
1: Itt a stúdióban, úgyhogy korábban beszéltünk, hogy ez a fő próbája tulajdonképpen az egy a nyaraknak és a fesztiváloknak. Hát abszolút így is érzem.
0: Így van, abszolút így van, tényleg, és apropó nyári fesztiválok, ne felejtjétek, jövő héten Dunapart Fest, ott is lesz Rádió 1 Stage, napi jegyeket nyerhettek majd a következő órában a Rádió 1 kívánság műsorban, ami már 1 órás. Még egy üzenet, Csabira emlékszünk, akinek az a mániája, hogy mindig leírta a tiltott mondatot, mert nagyon szeretett kiesni a műsorból?
1: Most is szeretne zenét, akik szereti, mindenkinek, aki szereti.
0: Abszolút, most is kiesik, na de nagyon kreatívan csinálja. Sziasztok, formamódó visszatéréssel készültem, és szeretnék kérni egy szuper számot mindenkinek, aki szereti. Kivéve az exemnek, Rékának a 17. kerületbe. Neki nem küldeném, hanem üzennék neki. Figyeljetek, most jön a lényeg. Réka, látom ám, hogy azóta is bőszen használod a táskámat, amire azt mondtad, hogy keressem meg, mert elvittem a költözésnél. Szóval így 2 év után, ha már megtaláltam rajtad, ezért elkérném, mert a viselője ugyan nem, de a táska még hiányzik. Köszi, Csabi.
1: Milyen táska?
0: Nagyon szeretem.
1: Erre van egy régi... Milyen táska? Azt a táska.
0: Az a táska.
1: Az a táska.
0: Csabi, reméljük, hogy meg lesz az a táska. Én tökre megértem. Teljesen
1: Csabi,
0: megértem.
1: Igen, így most én megmondom neked őszintén, hogy ez annyira tetszett így ez a vége, hogy én ezt visszaszívnám, hogy kiestél. Nem estél.
0: Nem, Csabi,
1: ki.
0: Nem estél. Nem ki, nagyon szeretünk.
1: Úgyhogy még egyszer kérhetsz bármit.
0: Csak ne küld el. Mindenkinek, aki szereti. Na, menjünk tovább.
1: Menjünk tovább. Egyik kedvenc DJ-m és producerem, aki nem mellesleg brazil. Úgy hívják őt, hogy Alok, és nagyon tehetséges ebben a szakmában. Dive Into Me, amit Khaliddal közösen alkottak. Nagyon nyári, nagyon szexi, nagyon 2026, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Amps-szal. Rádió.

0: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: And the turntables

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ilyenkor délutánonként. A Rádió 1 kívánság műsorban pedig 7 órától lesz játék páros belépőkért a Dunapart Festre, amit a jövő héten rendeznek majd ugye Rácz Kevin, ott lesz az összes Rádió 1 DJ, és nagyon szeretjük azt a fesztivált. Az egy nagyon szerethető fesztivál.
1: Igen, többek között amiatt is, mert szinte itt van Budapesten, nagyon közel van, nagyon családias, nagyon jó hangulat van, és nem beszélve, hogy jövő héten van a születésnapom.
0: Na hát ez meg a non plus ultra, és nagyon jók a csajok.
1: Igen.
0: 0-20. Most ez nálam nem játszik.
1: Igen, ez nálam nem játszik.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hydration break, egy nagyon rövid szünetet tartunk, felfrissítjük magunkat, tegyétek ezt ti is, igyatok jó sok folyadékot, aztán pedig jövünk vissza.
1: Alig várom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk számos törölközőre, 30-70% kedvezményt számos díszpárnára, és akár 50% kedvezményt számos kerti termékre. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
11: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
13: Megújult a Termálszpá Siklós. Az országban is ritkaságnak számító Spraypark, családbarát játszótér, korszerű digitális beléptető rendszer és számos kényelmi fejlesztés várja a látogatókat a Siklósi várlábánál. Több mint fürdő, mediterrán oázis. A projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. A TOPLUS 6.1.3.21 BA1 helyi és térségi turizmus fejlesztés című felhívás keretében a Termálszpá Siklós szolgáltatás fejlesztése megnevezésű projekt részeként.
14: A jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivál július 2-a és 5-e között fénynyárba borítja Pécset. Fényélmények Vázarelli örökségétől a lézer szobrokon át a pszichedelikus fénysóig. Ne maradj le a legütősebb élményekről, válts Fényfesztivál Max belépőt. A Zsolnai negyed és a Kodály Központ csodái csak így tárolnak fel. Fényfesztivál.hu.
15: Június 27-én 14 órától Fúvós Fesztivál Lippón a Mohács 500 jegyében. Fellép a Babarci Fúvós zenekar, az Originál Gráner Spatze, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix zenekarral.
16: Brigi, hallottad? A tűzpartner megint alkotott.
17: Mesélj!
16: Családi házak nettó 888 ezer forint per négyzetméter áron. Azonnal költözhető, kulcsra kész, hőszivattyús.
17: Ez már tetszik.
16: Elkészült. Már csak mi hiányzunk onnan.
18: Bendegúzlakópark.hu.
19: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
20: This is the World is Mine Radio Show.
19: A házigazda Juhász Gergő.

0: zene,
1: akkor rádió egy.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Rádió egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hey, we're Fastboy, hier on Radio 1 Hungary.
1: Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor délutánonként, és hát a nyára kánikula rákapcsol, a hétvégén bőven meg lesz a 40 fok, készüljetek! Kitartás mindenkinek!
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
0: Mellettem Kabai Andris, vagyis a Laughing Arms élőben a lemezjátszói mögött, tehát egészen este 7-ig. Mivel megyünk tovább?
2: Tulajdonképpen annyit mozgunk itt, hogy betudhatjuk ezt egy tesizésnek, és van egy DJ és producer, aki mondhatjuk, hogy igazán ki van tesizve, ő pedig Joe Corey, és itt van egy, hát egy igazán Summer Edition-ös zene tőle, amit nagyon szeretünk itt a Rádió Egyen, ez pedig a Stay a Little Longer, úgyhogy megéri itt maradni Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal a nyári a zenék között a Rádió Egyen.
3: Rádió Egy Live Mix.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Egészen este 7-ig. Andris, mint mindig, nagyon laza, és az jól áll neki. Írja valaki a TikTokon, és tök igaza van.
1: Jól áll neki. Padizsán, vízse.
0: Szerintem úgy érted, hogy az áll neked.
2: De vagy.
0: Az áll neked jól, hogy laza van.
2: Most esetleg.
0: Münchenben, a kertészetünkben is ti adjátok az erőt. Ez Roland üzenete volt. Nagyon köszönjük, és nagyon-nagyon sokan dicséritek, hogy 2 órás immár a Rádió 1 Live Mix. Nagyon örülünk ennek. Hogy érezted magad, Andris?
1: Én nekem nagyon tetszett, nekem ez az első Live Mixben szereplésem már, mint 2 óra hosszában, úgyhogy tele volt energiával, nagyon jól éreztem magamat veled, és tényleg adod itt a, igen, és nagyon jó hangulatban telt ez a 2 óra hossza, és itt a TikTokon is, valamint üzenetben is nagyon sok energiát adtatok, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, ez biztos, hogy nagy lendületet ad a hét további részére, valamint segít kibírni ezt a nagyon meleget.
0: Még több Loving Games a World is My Radio Show-ban szombat este 9 órától, aztán fellépések még a héten.
1: Kecskemétre megyek szombaton, úgyhogy én rengeteg egy rádió, egy hallgatóval akarok lazáskodni, pacsizgatni, és úgy bulizgatni.
0: Király, Andris, én is adok neked egy nagy pacsit, szuper volt a mai, nagyon köszi.
1: High-five, Geri.
0: Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik, mindjárt belépőket is nyerhettek, jövő hétre a Dunapart Festre, kezdünk azonnal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Hambai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: a héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint, a 250 g-os magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH-ház két személyes kemping sátrat 12.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szeress fordos élményeket kedvező áron!
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéiket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
7: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi ma is láger megy. Igazi ma is láger megy. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyárestét mindenkinek, sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Mára is hoztam magammal páros napi jegyeket jövő hétre a Dunapart Festre, Ráckevére. Két játékunk is lesz ebben az órában. Halló, halló!
1: Matyi vagyok. Barátnőmnek szeretnék egy számot küldeni.
0: Hello, Matyi, és kitől jöjjön ez a dal?
1: Metzger Vikitől.
0: Metzger Vikitől, nagyon jó. Ő lesz ugye az egyik vendég Balázsék hajózásán majd holnap reggel a BSV-vel együtt. Hogy hívják a párodat?
1: Lilla. Nagyon szeretem, és most elég sokat dolgozok, de kitartást kívánok neki.
0: Lesz nyaralás idén?
1: Lesz nyaralás, igen. Majd augusztusban. A mezőgazdasággal foglalkozunk, aztán most még sok a munka, de augusztusban majd elfogy, vagy hát kevesebb lesz.
0: Jól van, addig pedig kitartás. Metzger Viki, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. Élményekkel teli nyarat kívánok.
1: Köszönöm szépen.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Kriszti vagyok. Rétől szeretnék kérni egy számot a nővéremnek.
0: Szia, Kriszti, a nővéredet hogy hívják?
1: Mónikának hívják. Éppen a konyhában van pizzásosunk. Kerti parti van nálunk.
0: Jaj, de jó. Kik vannak ott?
1: Nagyszülők, tesók, mindenki.
0: De szuper, érezzétek jól magatokat. Na oda a kerti partiba játszom most nektek ezt a fantasztikus dalt Rétől. Jön a Where is my husband, és figyelem, ezzel együtt egy újabb játékot is elindítok. Ha jönnétek velünk budizni jövő héten a Dunapart Festre, hívjatok innentől 10-ként 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten Dunapart Fest Ráckevén a Rádió Egyel. Nagyon sokan szeretnétek ott lenni. Halló, halló!
1: Szia, Kriszta vagyok, a játékra jelentkezni.
0: Hello, Kriszta, mióta próbálkozol?
1: Hú, két napja. Úgy közben hallgatom a rádiót, munkából hazafelé menet, és gondoltam, megpróbálom. Hát a tizedik leszek.
0: Nagyon jól tetted, hogy telefonáltál. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Kriszta, ez most sikerült, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Jó. Hogy örülök neki, végre. Úgy rám fél három hónapja, hogy vissza voltam.
0: Nem mondod. Na, akkor elviszünk egy jó kis fesztiválra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Nagyon szuper, köszönöm, nagyon örülök, imádom a Dunapartot. Nemrég költöztem fel Budapestre, úgyhogy nagyon szeretek itt élni.
0: De szuper, ott lesz az összes Rádió Egy DJ a Rádió Egy stage-en. Jó szórakozást kívánok!
1: Köszönöm szépen!
0: Néhány perc múlva játszunk újra, hamarosan Accent jön és a Don't Leave. Ígérem, nem kell rá sokat várni, maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Samsby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén még jobban rákapcsol a nyár. Pénteken 38 fok lesz, szombaton 40, vasárnap pedig meg lesz a 41. Hát kitartás mindenkinek!
1: Az időjárás jelentést a Vaper rovarriasztó és rovarírtó termékek támogatták.
2: Tekla vagyok, a Faithless-től szeretnék kérni egy dalt.
0: Hello Tekla, akkor hozom is az egyik legnagyobb ikonikus slágerüket, az Insomniát. Készült ehhez egy felújított változat, Bibi Rexa is közreműködik benne, új címet kapott, ez lett a New Religion. Kinek menjem?
2: Hát a kisfiamnak.
0: Hogy hívják őt és mennyi idős?
2: Nem olyan kicsi, 18 éves, Zolinak.
0: Hát akkor határozottan nem kicsi már. Mit üzensz neki?
2: Hát azt szeretem, és várom haza.
0: Faithless, Bibi Rexa, New Religion, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Szuper nyarat kívánok!
2: Köszönöm, viszont kívánom!
0: És ha bulizni szeretnétek ilyen zseniális zenékre, hát akkor gyertek velünk jövő héten a Dunapart Festre! Adok egy páros napi jegyet annak, aki innentől 10-én telefonál, játék indul, a számunk 0620 3 111 111.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és természetesen idén is elviszünk rengeteg Rádió Egy hallgatót minden jó buliba, minden menő nyári fesztiválra. Halló, halló!
1: Halló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Hello, Viki, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát, elég rég, egy hónapja. A Rádió Egy szülinapon.
0: Annyira éreztem, hogy ezt fogod mondani. De drága vagy, az jó buli volt? Jól érezted magad?
1: Nagyon szuper volt. Csúcs szuper volt.
0: Na hát a Dunapart Festen is ott lesz jövő héten az összes Rádió Egy DJ.
1: Ó.
0: És már csak az a kérdés, hogy te is ott leszel-e?
1: Hát, örülnék neki nagyon.
0: Kérek egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te is ott leszel, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Juhú, nagyon örülök, köszönöm szépen. Juhú.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Dunapart Festre.
1: Ó, szuper, köszönöm szépen.
0: Kivel jössz bulizni?
1: Majd a párommal.
0: Nagyon helyes, ott találkozunk, érezzétek jól magatokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez a játék pedig természetesen holnap is megy egész nap itt a Rádió Egyen. Dua Lipa énekel, jön a Houdini.

0: utánam diszkós hit, 9-től pedig egy csomó vadonatúj zene a World is Mine Radio Show-ban Regán Lilivel és Joer Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri egyelőre kijelentkezik, egy óra múlva várlak titeket vissza. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Amit nagyon szerettem időben, és akkor nagyon sokat dobott, aztán megkértem, hogy már ne dobáljon, kibannoltam. Fölülről elindul egy hidraulikus prés, megvan?
4: Oh, jaj, nagyon jó.
5: Ezt órákig tudjátok ezt nézni?
3: Figyelj, Feri. Micsoda?
4: Szétnyomja a gyurmát.
3: 10 perces videó arról szól, hogy a hidraulikus prés fölülről elindul, és alulról megberaknak különböző dolgokat. És van, amivel szenved, van, amivel nem szenved. Hogy törik szét? Különböző gumikacsa, villanykörte, telefonkönyv, kólásdoboz, vasdarab. Figyelj, jeges borzongással tudtam 3-4 óráig nézni. És ugye az van, és egyébként a könyvvel szenved meg a leginkább. Tehát a könyvet nyomja nem szét a legnehezebben. És van olyan videó, ahol látod a nyomást bárban, vagy nem tudom milyen kilotonnában, hogy mennyire erőlködik a hidraulikus prés, és pörög a számláló, tudod. Egészen durva, hogy miket hogy tör szét. Tehát, hogy ilyen, néztél ilyen videókat?
4: Hogy ne, egy időben én.
3: És a hangja, hogy szétdurran aztán a végén, nagyon szerettem.
5: Nekem egy darabig, ami dobott, azt írják többen is, lópatkolás.
3: Egy ideig dobtam, most leállt.
4: És a filmesztelen nagyon jó képű hapsi szokta
3: ezt. Nem néztem, igen.
5: Mondjuk én a filmesztelen hapsira nem gerjedtem, ugye van egy ilyen nagy bőrkötényük, oda megy, fölkapja egy ilyen irgalmatlan lónak a lábát, és ha beteg a izé a lóláb, attól kivoltam, az olyan jó volt.
3: De miért kezd el lólában? Ugye?
5: Hát hogy rákattintottunk.
3: Vagy azt tényleg az, hogy sokan kattintanak, és akkor bedobálja neked. Viola azt írja, hogy a múltkor tetováltatni voltam, a tűzümmögését hallottam valószínűleg a telefon, a tetoválás alatt csak tetoválós videókat dobott. Mennyire durva, gyerekek, mennyire beszarsz már azon, hogy a meta hogy hallgat, milyen algoritmusok dolgoznak rajtad, hogy adják el az információt, az adatot. Ő simán lokáció alapján megtalálja, hogy te hol vagy.
5: Te ott voltál.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame, herman, admesszi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, mélyen tisztelt nagy érdemű publikum, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely DJ Junior, Bárány Attila és jómagam, Hanvai PG.
7: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, és segítjük majd Hanvai PG-t abban, hogy titeket aztán rendes formába hozzon, 9 óráig még az étel.
8: Szevasztok, DJ Junior vagyok, én is köszöntöm mindenkit, Hanvai, nem mondja, hogy csütörtöket így 50-en túl, mert bármi történt ilyenkor már.
7: Pedig csütörtök van.
8: Igen, de hát a szüli napja után rögtön jót ilyen narancsárga italokat, és jól érezte magát.
6: Igen,
8: én büszke voltam rá.
6: Igen, 6 és felett megittam, és jobban láttam a hetediket nem befejezni, viszont a mai adást be fogjuk fejezni, de most viszont elindulunk. Hypoton levezével kívánunk kellemes rádiózást itt a Rádió 1-en mindenkinek a diszkosítő időszakban.

0: Egyébként meg 6 és feletti távol a piából, amiről beszéltünk itt az előbbiekben. Én héttel voltam jó egyébként ezen a bizonyos diszkosít pizza partin, de semmi bajom nem volt nekem sem.
1: Mert te masszív alkoholista vagy.
0: Az túlzás, de bírom, tehát bírom. Ezt hittem a mamainak is, hogy jó ez, most már a következő challenge az, hogy bírjad is. Tehát, hogy...
2: Abszolút, és nem tudom, hogy láttad a poharat, tehát az 3 decis pohár volt.
0: Akkorába kell inni, úgy, ja,
2: hogy van. Hű, nagyon durva.
0: És úgy kell.
2: Az Attila egyébként ugye mondta, hogy ez milyen adás, hogy milyen zenék szólnak. Na ez az adás, gyerekek, a diszkosít, ahol a világon először szólt Imár Angel dala, és még mindig hálás vagyok Grétinek, aki elintézte, hogy a szombati születésnapi bulimra megérkezzen Bernadett és Gyura, az egész Imár Angel produkció mondhatni. Életükben először följöttek a pultba, nagyon imádták az egészet, tehát ez egy ilyen premier volt most szombaton egyébként a pesti rakparton az Imár Angelnek. Mindkettőjüknek egy világsláger alkotói ott voltak a születésnapomon, sosem fogom elfelejteni, nagyon-nagyon jó élmény volt, és most na, hogy ez a dal jön, azaz az I'm Moving to the Sun itt a Rádió 1-en, a Diszkósít Rádiósokban, tessék megjegyezni, DJ Junior-tól, Bárján Attilától és tőlem, Hambai Pi.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian Sinnő diszkosít a Rádió Egyen, Amboy PG Mixel, itt van Bár Egyet és én DJ Junior is. Most szombaton kérem szépen, aki szeretne velem még bulikázni, bulizni, az érkezzen meg János Halmára, hiszen a Városi Napon éjfélkor fogok kezdeni.
1: Itt a diszkosítban most jönnek az ünnepeltek. Névnaposok van többek között a Vilmosok, Bocsárdok, Lettek, Maximok, Vilmák és Violettek, szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Molnár Anna. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Jut eszem egyébként, ugyebár kedden kikerült a YouTube csatornám és a TikTok csatornám és az a videó, ahol Bernadett, azaz Imál Angel bejött hozzám a pultra születésnapi bulimon, tessék csekkolni. Most pedig egy olyan dal jön, amelyet játszottam ezen a bizonyos bulin. Jön a Planet Funk vadonatúj verziója a Chase the Sun-nak, itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, a diszk

0: Weekend Blue Jovánna, a gyerekek 27 éves a parti sorozat, és még mindig óriási az érdeklődés. Majdnem 3000-en vannak az eseményben, döbbenetes, és ez nem tartunk pisztolyt senkinek a fejéhez. Egyszerűen jönnek, úgyhogy köszönjük szépen. Bocsánat, még annyit szeretnék mondani, szombaton Vonyarcvarsegyen játszom ott, ahol Diszkosit Legends volt nemrég.
1: De figyelj, jó emlékszem, hogy ebben a születésnapon kapcsán egy csomó régi fényképet előszedtem, és ebből számomra az derült ki, hogy először Dark and Blue a Home-ba volt.
0: Nem.
1: De.
0: Nem. Vagy a Home-ba.
1: A Home-ba.
0: Vagy a Home-ban volt, vagy pedig a Citadellában.
1: Mert nekem úgy volt elmentve a mappa, hogy első Dark and Blue. Volt ilyen füstölös szponzor, kék volt, minden, stb. Tehát nagyon durva kis buli volt.
2: Én onnantól nem követtem ezt a zenét, hogy ez a van, two van benne, tehát túl lassú volt. Én onnantól nem tudom, hogy mi hol volt. A Home-ba én egyébként elektronikus zenére emlékszem, de már soha nem írt
0: el. Hát mert mire odaértél, addigra ez már nem
2: volt. Erről is, de 27-hez gratulálok minden esetben.
1: Mindenféleképpen menjünk tovább, jön a sebek mélyén. Az AI, Roberto Vin is, jó magam, Hambai Pidzsit, a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai

buli, az a Home-ban lehetett valószínűleg, azt hiszem utána volt a Dogban talán, és voltunk a Citadellában, tehát így elindultunk egy ilyen turnéra, de hogyha nézted a fotókat, akkor talán rémlik neked, hogy már akkor zenészekkel dolgoztunk.

0: Atyóz. Én arra emlékszem, hogy 1999-ben, amikor volt ez 27 év, akkor a pacsába diszkoztam Ibizán. Hauszenét játszottam.
1: Az is az én bajom, tudom végre? Mert minden ezt mondod.
2: Hát ez a te bajod.
3: Én nem tudom, egyébként a születésnapi rendezvényemet a hétvégén úgy kezdtem, hogy lejátszottam három nagyon régi dalt. Az első az volt, amelyet ugyebár DJ Simon oldalán játszottam, ez a Gem & Spoon Ride in the Night volt, aztán amit az Attilával az utolsó Haligali Skylight bulin már rég bezártunk, és föltehettem egyébként a Diana King Shy Guys-t, és azt a dalt harmadiknak a sorban, amit a legtöbbet játszottam a Colosseumban, ez pedig az I Got Five On It volt, és utána elmondtam, hogy mindig a legújabbakat játszottam, attól függetlenül, hogy mikor diszkoztam, és hát a következő is ilyen.
1: Nem mondok semmit inkább.
3: Abba?
1: Nem.
3: Michael Jackson?
1: Nem, Peti áll a ház előtt, de mindegy. Inkább nem szok ezt szok sem.
3: Volt olyan is, de hát most is erről beszélsz, ez nagyon fontos. Meg arról, hogy jön a vadonat, hogy húgjál itt a rádió egyen.
1: Mert fölhívtalak telefonon részt ne csinál.
3: Jó, hát amikor elkezdtem funkfenomenát játszani, akkor is adod, ne játszom a technót.
1: De értem, de a Peti áll a ház előtt, nem?
3: Egy jó techno alap van, milyen jól jött? Jól jött, mint ahogy most érkezik Hugo, a világ egyik legnépszerűbb lemezlovasa itt a rádió egyen, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ez a Rádió egy esti sója, a Diszkosít Rádió Show, július 2-án pedig a Diszkosít érkezik a Dunapart Fesztiválra az első napon. 3 órát fogunk játszani a Rádió 1 stage-en, hiszen a Rádió 1 is támogatja az eseményt. Előttünk, utánunk egyébként Rádió 1 DJ-k. Én abban bízom egyébként, hogy ha már te kezdesz, Attila, hogy szóval ezeket a rockokat most nem. Dehogy
1: nem, úgy tudom, mint az
0: a... Öcsém ott volt egyébként, és mindig nézett kirátlava, és nem tudom mi volt, Bon Jovi, vagy nem tudom mi volt. Öcsém ült, és értetlenül...
1: Nem, Robbie Williams egyébként.
0: Nem, voltak még ilyen rockok.
1: Bon Jovi is.
0: Nem, volt, meg AC/DC volt.
1: Az lehet.
0: Ja, ilyenek voltak. Öcsém így ült, és így nem értette. Öcsém nem jön, felejtsd el a rockot. Viszont, ami senki ne felejtsen el, hogy jön egy vadonatúj verzió, úgyhogy a háttérben Roberto Vén, az éjjel és jómagam hambai PG Bob Sinclair darából. Itt a Rádió 1-en csak igazi mai slágermegy a Diszkosít Rádió Show-ban.
1: Pedig van új Genesis-en.
0: Ú, de jó.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megdiszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjátel és Jómagam, Hanvai PG búcsúzik ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy holnap este én pörgettem a lemezeket itt a rádió stúdiójában, a diszkosítben, utána pedig Dark and Blue, méghozzá a pesti rakparton Jovánnal, szombaton pedig Vonyarcvasegyen pörgetem a lemezeket, Bárány Attila voltam, várok mindenkit szeretettel Pesten vagy Balatonon, ahol tetszik, fussunk össze a hétvégén, sziasztok!
2: DJ Junior voltam, minden eredeti valódi elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Han néven vagy Hun néven. Ezen kívül kérem szépen Facebook rajongói oldal, ott vannak a remixek, és az újakat már folyamatosan kéritek tőlem. Van olyan is, hogy a saját DJ Junior dalt, a Day by Day, de azt még nem tudom odaadni, mert nem jelent meg. És most szombaton kérem szépen egyrészt a Rádió Egyen mixelek itt majd a diszkosítben, utána viszont megyek Jánoshalmára, és a főtérre játszom majd egy helyi rendezvényen, a Városi Napon, úgyhogy ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a főtkereken szolgálok és zenélek, pénteken várok mindenkit csak szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén, és nem elfelejteni, hogy július hónapban lesz egy Guinness Record kicséretünk Balázs Attilával, aminek van egy jótékonyság része is. Tessék csekkolni az alapítványt, Levi apró csodái, a kisfiúnak fogunk gyűjteni Levinek, hogy minél hamarabb meggyógyuljon. Most pedig búcsúzunk ma estére, és jön a diszkosít saját dala, a Sorry, itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is lágerben, szavaztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázs

0: tartját.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Hawaii PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili.

0: Majd a héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év buliján. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulija a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Wellness Mind Radio Show starts now. Wellness
1: Mind. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Wellness Mind Radio Show. Hello mindenkinek! Világbajnok zenékre számíthatok nálunk innentől a következő három órában, és elképesztő energiákra. Megérkezett Regán Lili, háromszoros év DJ egyőztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, indítom is a mai adást. Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: 2026 nagy-nagy nyári slágereit mutatjuk most be nektek Regál Lilivel a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en, hát ez az iménti dal, Alex Kenji és a Bumble tarolni fog mindenhol, minden buliban, minden nyári fesztiválon. Csak úgy, mint a következő újdonság, nagyon-nagyon kellett már ez a kollab Jennifer Lopeztől és David Guettától.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World Is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight, itt a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött Regál

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: 11-től jön még Joer Junior, és nagyon szeretjük az igazán váratlan találkozásokat, amikor két olyan előadó vonul stúdióba, akik külön-külön hát eléggé távol vannak egymástól zeneileg. Na a Tones & Die és Fisher pontosan ilyen.
1: Valóban egy nagyon érdekes párosítás, viszont sikerült megalkotniuk egy olyan dalt, ami szerintem tökéletesen működik a rádióba. Ez nem más, mint a Favor, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: kívánság műsorban, és jön egy dal, ami a TikTokon született.
1: Ezzel egyetértek, óriási trend volt ez a dal a TikTokon. Ráadásul én a Rádió 1 születésnapon is játszottam, úgyhogy szerettem volna most is lejátszani itt a World Is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Turn the

Nézd Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Robin Schulz és Szigala, AM to PM a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Gordo Loco Loco, Martin Garrix, Ed Sheeran, Collab, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
6: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
7: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
5: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
4: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, kezdjük a mai második szettet Regál Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és itt a legelején érkezik egy igencsak sokoldalú DJ-s producer.
1: Aki egyébként modellként is tevékenykedik, ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regálj!

0: lett a videóklip.
1: És egyébként szerintem ez a videóklip lett az eddigi legjobb, hiszen egy teljesen más arcomat mutatom meg. Tényleg egy olyan oldalamat lehet látni a videóklipben, amit soha nem mutattam semmilyen social media felületemen, úgyhogy nézzétek meg, érkezzem most át a legújabb saját dalom, ami arról szól, hogy milyen érzés összetörni, csalódottnak lenni, és ezzel a dallal szeretnék erőt adni azoknak, akik hasonlóan éreznek ebben a pillanatban. Ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: nagyon-nagyon sokáig kellett várnia a közönségnek. Ez a most érkező pontosan ilyen, 2016-ban kezdett el dolgozni rajta közösen Martin Garrix és Ed Sheeran, és 10 hosszú évet kellett várnunk arra, hogy végre itt legyen és megjelenjen hivatalosan.
1: Hát erre tényleg nagyon sokat kellett várni. Elsodorta őket az élet, a sztárság, és 10 év után úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a közös dalt. Ez nem más, mint a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Hard Is Mine Radio Show, Regál Lili a lemezjátszói mögött, Gordó jön a Loco Locoval, közönségkedvenc. Te miért szereted, Lili?
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Hard Is Mine Radio Show.

Igen, csak nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni. Nemrég léptek fel egyébként a fővárosban, a Budapest Parkban. Ez volt tőlük az Alive, Állok remixében a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Lady Gaga jön a Dead Dance-szel, aztán pedig a lemezjátszóknál Joe Jr.

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A Nagy Színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: a héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Oh. Juhász Gergővel. A lemezjátszóknál.
3: Ladies and gentlemen.
2: Joer Junior.
1: Joer Junior.
2: World is Mine Radio Show starts now.
4: The world is mine. Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
5: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is Mine Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Most itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joel Junior a lemezjátszói mögött, Jonas Blue, Edge of Desire. Ebből jövünk éppen kifelé. Mivel megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Sanford közöse, akik ott voltak velünk, és hatalmas bulit csaptak a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sanford. You're listening to the Word is Mine Radio Show on Radio 1, Hungary.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Juar Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Hold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: játszottam. A JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: Föld is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Rádió 1-es DJ a folytatásban, Necker Viktória és egy nagy Bogi Dash kollaboráció. Ennek a dalnak is természetesen az élő kívánság műsorban volt a dal premiere. Jól leszek újra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és az Opel Eye például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opálhatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opalite, itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, meg is igazi nyári hangulat az éterben. Alex Kenji és egy kebelló igazi mai sláger a Bumble. Szerintem ezt fogja játszani Metzger Viki most pénteken Balázsék hajóján a Balatonon a Szántódrév komplex, ugye a helyszín. Reggel 6 és 7 óra között van a felszállás, de minden a kitelepüléssel, a hajózással kapcsolatos fontos info ott van a weboldalunkon. De most megyek és táncolok, mert jön Alex Kenji és a Bumble.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance, pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Gelentisztel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
1: Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, hát a rockpart Budapesten most egészen biztosan üres, ami viszont szépen lassan megtelik majd élettel, az a Szántódrév kikötő lesz, reggel 6 és 7 óra között beszállás, és indul a hajó, a fedélzeten pedig Sebestyén Balázs, Zsákóczi Feri, Ráskó Eszter, Géva, Júli, a BSV és Metzger Viki. A részletek ott vannak a weboldalunkon, a radio1.hu-n, hát például az is, hogy mi mindent lehet nyerni, egy csomó értékes nyeremény talál majd gazdára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.